Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Tessék Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Késő éjszakai homokóra adásunkban, október 12-én hétfőn, a mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Parti Nagy Lajos, Kossuth díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő és kritikustól származik, aki 1953. október 12-én született. És így szól. Az ember egy könyvet ír egész életében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássunk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 6 óráig. Hamarosan a tegnap délelőtti istentiszteletet sugározzuk. Adásunk második órájában áhítat csendül kalendáriumot alapozunk, és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó fél órában lélekhanguló rovatunk következik. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő közel 1 órában a szamosfalvai egyházközségben rögzített tegnap délelőtti istentiszteletet sugározzuk. Igét hirdet Péntek Márton lelkipásztor.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 152. ének első verszakát. Énekeskönyvünk 152. éneke így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a 139. Zsoltár 1-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülök. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Urunk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk
a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, keresztény testvéreim, a 398. ének első három verszakát. A 398. ének így kezdődik, Istenre bízom magamat.

Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édes atyánk, hatalmas és erős Isten vagy. Nálad van az erő és a hatalom. Te tehetsz bárkit is naggyá és erőssé. Köszönjük, hogy előtted állva lelki szemeinkkel rád nézhetünk. Rád, aki bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Irgalmas Istenünk vagy, aki felemeled a megalázottakat. Hálás szívvel valljuk meg azt, amit mi már tudunk, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők,

a tekintetünket. Nem a te csodálatos dolgaidról gondolkodunk, hanem a sajátjainkról. És nem a te erődben bízunk, hanem a magunkéban. Nem a te kegyelmedben, hanem tudásunkban, tehetségünkben. Ezért vagyunk sokszor erőtlenek a jóra, mert a lélek ugyan kész, de a gyarló, esendő test az gyenge. És ezért nem látjuk, hogy merre is tartunk, merre visz az út, mely így nézve olyan, mintha ködbe veszne. Köszönjük, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy nevünkön szólítasz, magad elé állítasz. Add, hogy átélve jelenlétedet felszabaduljunk, emeljük fel lehajtott fejünket, és dicsérjük szent nevedet. Végezd el köztünk azt, hogy ez az Isten tisztelet fordítson meg bennünk elképzeléseket, nézeteket, viszonyokat, értékeket. Add, hogy akarjuk, hogy végezd el bennünk lelked által a felszabadítást, a követésre, a dicséretre, a te országod jelen valóságának a hirdetésére. Kegyelmed jelének vesszük azt, hogy ma is reménységgel várhatjuk ígéd élő és ható beszéddé válását, amely elér a lelkünk mélyéig, és rendet teremt gondolatainkban. Add, hogy figyelmünket tudjuk felét fordítani. Tarts távol tőlünk minden olyan érzést, ami megakadályozhatna minket ebben. Hadd éljük át most is meggazdagító közelségedet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük el a 251. ének második verszakát. A 251. ének második verszaka így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Található az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első versében, hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Az Úr szól, a teremtő, az alkotó, és bátorít, bíztat, amikor ezt mondja, ne félj. Mindannyiunkhoz szól ez a bátorítás, mégpedig azért, hogy merjük vállalni a földi életet, merjük magunkra venni terheinket, és tudjuk betölteni feladatunkat. Tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatot, azaz merjünk élni. Ismerjük el, hogy nagy szükségünk van erre a bíztatásra, hogy ne félj. Mert a félelem olyan emberi érzés, amely létét, testi, lelki állapotát vagy érdekeit veszélyeztető baj, vagy annak a lehetőségének a felismerése. És többnyire akkor jelentkezik a félelem, amikor az ember egy magánál nagyobb erővel szembe találja magát, és az úgy érzi, hogy fenyegetőleg közeledik hozzá. Nos, ez az állapot ellentétes Isten teremtő akaratával, hisz ő úgy teremtette meg az embert, hogy az ne ismerje meg a félelmet. De a bűneset után meg kellett ismerkednie a félelemnek az érzésével, amely azóta szüntelenül szenvedésének az egyik legfőbb okozója. Viszont a Bibliában úgy jelenti ki magát Isten, mint szabadító Úr, akinek egyedül van hatalma arra, hogy megszabadítsa a benne bízókat minden nyomorúságukból, szenvedéseiktől és félelmeiktől is. A félelem sajnos az egyik legnagyobb úr sokaknak az életében. A félelem a gyermekkortól kezdve elkísér, és a földi élet végéig velünk van. Ahogy nő az ember, nevetségessé válnak a gyermekkori félelmei, pedig azok akkor épp oly erősek és valóságosak voltak, mint a felnőttkori félelmek. Emlékezzünk csak vissza, mennyire féltünk gyermekként a zivatartól, a dörgéstől, a villámlástól, és egyesek még felnőtt korban is összehúzzák magukat, amikor nagy idő van. Aztán a felnőtté válás útján egyes régi félelmek elmaradnak, de lesznek újak, lesznek mások. A magunkért és az egymásért való aggódás és féltésnek az érzése. És sokszor olyasmitől is tartunk, ami még nem történt meg, de azt gondoljuk, hogy megtörténhet. És megpróbálunk úgy élni, hogy kerüljük el ezeket a helyzeteket. Ez hasznos is lehet. Mert például aki nem néz jól körül, még mielőtt az úttesten áthaladna,
az akár áldozattá is válhat. Ám a félelem több, mint óvatos és körültekintő magatartás, vagy egy rendkívüli odafigyelés. Mert a félelemben ez a túlzott aggodalmaskodás felemésztődik, az embernek a szívét megbetegíti, és akkor az ember úgy érzi, hogy az ő élete forog kockán, teste és lelke egyaránt beteg. Igen, a félelem olykor eluralja gondolatainkat, és meggátol. Meggátol minket abban, hogy ne akkor cselekedjünk, amikor kellene, vagy amikor lehetne. Gondoljuk csak végig. Mennyi minden miatt aggódunk nap mint nap, és sok dolgot nem merünk megtenni, mert félünk a következményektől. Igen, féltjük egymást. Jogos ez a féltés, mondják egyesek. Félti a szülő a gyermeket, a nagyszülő az unokát. Később félti a gyermek a szülőjét. De ne vigyük túlzásba, mert a túlféltés az nem csak nekünk nem jó, hanem annak sem, akiért azt tesszük. A mai világban a gonosz egyik legborzasztóbb fegyvere lett ez az érzés. És a médiának köszönhetően világméretűvé vált. Igen, némelyek azt mondják, hogy a félelmek világát éljük. Félünk a háborúktól, félünk a természeti katasztrófáktól, a betegségek sokaságától, és félünk azért, mert úgy érezzük, hogy ezek elérhetnek bennünket is. És még lehetne sorolni. Gazdasági válság, gonosz embereknek a hatalomra jutása, meg annyi minden, igen, veszélyeztetheti a mi életünket. A választott nép is félt Babilonban, és a félelmeik kétségbe esett emberekké tették őket. Azt érezhették, hogy nincs kiút, nincs menekvés, nincs szabadulás, mert az ellenség hatalmas, sokkal erősebbek, mint ők. De egy valamiről sajnos elfeledkeztek. És erről szól a prófétai üzenet, mert Istennek a válasza a félelemre az, hogy megváltottalak. Ezért ne félj, mert megváltottalak. És a megváltottalak íge múlt ideje azt fejezi ki, hogy a próféta egészen biztos ennek az eseménynek a beteljesedése felől. Ezért úgy írja le, mintha már látta és hallotta volna ennek a megvalósulását. Az izraeliták azoknak a leszármazottjai, akiket az Úr kiszabadított Egyiptomból, és ezért nem lehetnek ők örökké rabszolgák, mert ők is az Úréi. És a próféta ezek alapján hirdeti meg a babiloni fogságból való szabadulásnak az örömét. Jávé visszaszerzi jogos tulajdonát, és így ő az ő népének a megváltója. Amikor félünk, ha félünk, kell legyen valami, ami kimozdít minket ebből a nyomasztó érzésből. Kell legyen egy üzenet, egy találkozás, egy beszélgetés, mint amikor az édesanya magához öleli síró gyermekét, és azt mondja, itt vagyok, ne félj, ne félj. Olyan sokat jelent ez a két szó, testvéreim. Amikor egy családtag vagy egy barát odáll mellénk, és ezt mondja nehéz helyzetünkben. Igen, ez is kibillent bennünket a holtpontról, és ez is erőt ad. Hát ha ezt, hogy ne félj,
nem egy ember, hanem Isten mondja, az erős és a hatalmas Úr. Tudni kell azt is, hogy miért ne féljünk, hogy ki mondja ezt nekünk. Ki az a nagyobb, ki az az erősebb, aki le tudja győzni bennünk a félelemnek az érzését. Hogy mi az a hatalom, amely képes visszaadni a bizalmunkat, a bátorságot, a jövőbe tekintő reménységünket. Ézsaiás próféta ezt így fogalmazza meg, hogy ne félj, mert én megváltottalak. És a megváltott élete fölött nincs már további hatalom, amely rabságban tarthatná. A szabad ember már nem fél. Ezt az üzenetet adta át Ézsaiás próféta, aki ezzel erőt és félelmektől való szabadulást hirdetett az ő népének. Ez egy csodálatos felismerés a mindenkori ember számára, hogy engem és téged Isten megváltott. Kiváltott a rabságból, és akkor ez azt jelenti, hogy szabad emberek vagyunk. Nem vagyunk a gonosz hatalmának, a bűnnek a fogjai, amelyek Istentől akarnának elszakítani bennünket. Aki ezt megérti, aki ezt megéli, az már nem fél, testvéreim. Isten Jézus Krisztust adta értünk azért, hogy mi megváltott gyermekei legyünk. Aztán a próféta azt is elmondja, hogy azért nem kell félni tovább az ő népének, mert Isten nevén szólította őket. Isten tudja, Isten ismeri a nevünket. Igen, név szerint ismer minket, mert nála mindnyájan számon vagyunk tartva. Mégpedig azért, mert fontosak vagyunk az Úrnak. Isten tehát tud rólunk. Tudja, amikor örömünk van, ismeri azt is, amikor nehéz helyzetbe kerültünk. És aki félelemben él, az éppen ezt nem érti, vagy éppen ezt nem hiszi el, hogy van a félelem fölött egy olyan hatalom, amely bizalmába fogad. Tudja a nevünket, hiszen ő teremtett, ő adott nekünk életet, és ő az is, aki megváltott a bűnnek a rabságából. És az az ember, aki ezt tudja, az már nem fél. Nincs kitől, nincs mitől, nincs miért félnie, mert megváltottalak, enyém vagy. Nagy dolog Isten gyermekének lenni. Az övéi vagyunk, az ő tulajdona, és ez nem jelent számunkra megkötözöttséget. Ez azt jelenti, hogy mi nem állunk más hatalomnak az uralma alatt, hogy nem kell féljünk senkitől és semmitől, mert ha Isten velünk, ugyan ki lehet ellenünk. Istennek a hatalma nem elnyomni akar bennünket, hanem szabaddá tesz minket. Szabaddá a szerinte való életre, mert vele olyan kapcsolatban lehetünk, amelynek alapja az ő szeretete. Ő szeret minket. Ő értékesnek tart bennünket. János apostol szerint a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ne féljünk tehát, testvéreim. Istenhez tartozunk, ő tudja a nevünket, ő megváltott minket, mi tehát mindnyájan az övéi vagyunk. Hát ezzel a hittel, ezzel a reménységgel erősödjön meg a mi Isten ismeretünk. És így menjünk tovább mindennapi életünkben, tudván azt, hogy Isten
oltalmazó szeretetként ott van a mi életünk fölött, nap mint nap. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 399. ének első verszakát. A 399. ének így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is éltet.

Mindenható Isten, előtted állva magasztaljuk szent nevedet. Valljuk, hogy te teremtő Urunk vagy, életet adtál nekünk, és ide helyeztél minket, hogy itt szolgáljunk, küldetésünket végezve a te dicsőségedre és fele barátaink javára. Valljuk, hogy megváltó Urunk vagy, aki nem hagytál minket bűneink rabságában. Annyi minden próbál megkötözni bennünket. Aggodalom, félelem, féltés. És közben nem is vesszük észre, hogy már nem neked élünk, csak kínlódunk, vergődünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy te mindezt tudod, hisz előtted nyitott könyv a mi életünk. És nem hagyod, hogy elkárhozzunk, hogy boldogtalanok és remény vesztettek legyünk. Hálát adunk ígéd bíztatásáért, amellyel szólottál hozzánk, és azt nyújtod nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van, a beteljesedett ígéretedet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, Urunk. Nem a bűn hatalma győz felettünk, hanem te, az az Isten, aki olyan értékesnek tartasz bennünket, hogy az egyetlen tökéletes váltságot adtad érettünk, Jézus Krisztus magát. Köszönjük, Istenünk, hogy ez, hogy az enyém vagy, elhangzott felettünk is. Így válhattunk mi is a te néped tagjaivá, mert te magadnak jegyeztél el bennünket. Elénk tártad törvényedet, kijelentetted akaratodat. Kérünk, fogadd kegyelmesen hódolatunkat, amikor erőtlen eszközökként felelni törekszünk hívásodra. És köszönjük, hogy nem elérhetetlen távolságban lévő Isten vagy, hanem életadó Atya, aki elküldted ebbe a világba egyszülött fiadat, a testélet ígét, aki emberré lett érettünk. Bevalljuk, szeretnénk Isten félelemben élni életünket, téged magasztalva szolgálni. Kérünk, erősíts meg gyenge hitünkben, bátoríts erőtlenségünkben, tégy készekké, képesekké a bizonságtételre, szent fiad. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy minden szerettünkkel, a közelben és a távolban lévőkkel. Maradj gyülekezetünk minden egyes tagjával, hogy együtt hirdethessük kegyelmedet és szeretetedet. Gondviselésed legyen magyar népünkkel mindenhol ebben a világban. Békét kérünk, Urunk, abba a nagy békételenségbe, melyet ember okoz embernek. Tégy minket békéd eszközévé, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve, és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti istentisztelet keretében kiszolgáljuk a keresztség sákramentumát. Amikor is megkeresztelünk két drága gyermeket, Schwarz Esztert, Tamás István és Blanka Helén gyermekét, valamint Tóth Erint, Sándor és Brigitta Andrea gyermekét. A keresztelésre készülve énekelje a gyülekezet a 255. ének első és második verszakait. A 255. ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk, ez újszülöttnek földi egész éltét, karjaid védjék.

Az elmúlt egy órában a szamosfalvai egyházközségben rögzített tegnap délelőtti istentiszteletet sugároztuk, igét hirdetett Péntek Márton lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Késő éjszakai homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük.

Facebook, illetve lélekhangoló rovatunkat hallhatják, ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben a napáhítatát hallhatják Lukács orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Gyengeségemben. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 28. verse. A következő percekben Jana Ibragimová, dél-koreai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy ideig a szüleimtől távol eső országban éltem. Édesanyám megbetegedett és kórházba került, majd hónapokig tartó fájdalmas kezelés után elhunyt. Mivel nem tudtam hazautazni, ezért a bátyámat támogattam a távolból, hogy el tudjon utazni a temetésre és gondoskodhasson gyászoló apánkról. 2 évvel később apánk agyvérzést kapott, ami miatt nem tudott mozogni és beszélni. Megtakarításaimat arra fordítottam, hogy támogassam a bátyámat, aki gondoskodott apánkról. Aztán a bátyám több hónapra bekerült a kórházba. Ki tud törődni most az apánkkal? Nem tudom, hogyan végződik a történet, de azt tudom, hogy mindig van remény Isten megváltásában. Nem akarok másokat terhelni, ezért ritkán osztom meg másokkal életem részleteit a legközelebbi barátaimon kívül. De bízom abban, hogy idővel Isten válaszai, gondoskodása és védelme megfordítja ezt a helyzetet. És ha Isten válaszai eltérnek attól, amit remélek, és amiért imádkozom, akkor is dicsérni fogom Istent. A gyengeségeimmel és nehézségeimmel fogok dicsekedni, mert Isten bennük és rajtuk keresztül hathatósan munkálkodik.

Imádkozzunk! Úr Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy velünk vagy, még akkor is, ha gyengék vagyunk, és baj esetén Te vagy, ami mindig jelenlévő segítségünk. Amen.

Amikor gyenge vagyok, Krisztus erős, mondja ezt Jene Ibragimová, dél-koreai testvérünk. Ma imádkozzunk a hozzátartozóikat gondozókért.

Október 12-e az év 285. szökő években a 286. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 80 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1492-re nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Kolumbusz Kristóf kikötött a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és felfedezte Amerikát.

1872-ben ezen a napon első Ferenc József király szentesítette a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 3 évvel később, 1875-ben Esztergomban megnyílt a Keresztyén Múzeum. 1877-ben Budapesten átadták az összekötő vasutat, mai nevekkel Kőbánya Felső, Kelenföld és az összekötő vasúti hidat. 1902. október 12-én leleplezték Fadrusz János Mátyás király szobrát Kolozsvár főterén. ...1928-ban ezen a napon először használtak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1933-ban ezen a napon nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 1956-ban ezen a napon a legfőbb ügyészség utasítására letartóztatták Farkas Mihály volt honvédelmi minisztert. 1964-ben útnak indult az első több személyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1968. október 12-én megkezdődtek a 19. nyári olimpiai játékok Mexikóvárosban. 1971-ben ezen a napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. ...1975-ben nyitották meg a Magyar Nemzeti Galériát.

2003-ban ezen a napon volt Michael Schumacher 6. világbajnoki címe a Forma 1-ben, amely csúcsot jelentett a sportág történetében. A fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 12-én. Ezen a napon született 6. Eduard angol

király. 1558-ban látta meg a napvilágot harmadik Miksa, osztrák főherceg. 1798-ban született első Péter brazil császár, mint negyedik Péter Portugália királya. ...1872-ben ezen a napon megszületett Ralph Vaughan Williams angol zeneszerző. ...1882-ben ezen a napon született Gulácsi Lajos magyar festőművész. ...1898. október 12-én látta meg a napvilágot Révai József, magyar kommunista politikus, miniszter, író, Kossuth díjas, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Luciano Pavarotti, olasz opera énekes, tenor. 1941-ben látta meg a napvilágot Vajer Tamás, díszlettervező, kétszeres Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész. 1946-ban született Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1953. október 12-én született Parti Nagy Lajos, magyar író, költő. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 12-én. 638-ban ezen a napon hunyt el első Honorius pápa. 642-ben elhunyt negyedik János pápa. 1492. október 12-én távozott az élők sorából Piero della Francesca, olasz matematikus, művészetelméleti író, a korai reneszánsz, az itáliai Quattrocento festészetének mestere. 1504-ben hunyt el Korvin János, horvát, szlavon, bán, első Mátyás király természetes fia. 1576-ban elhunyt Miksa, magyar király. 1730-ban távozott az élők sorából IV. Frigyes, dán király. 1825-ben hunyt el Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1902-ben elhunyt Adler Mór, magyar festőművész. 22 évvel később, 1924-ben hunyt el Anatole France, Nobel-díjas francia író.

Október 12-e Spanyolország nemzeti ünnepe. Az Amerikai Egyesült Államokban a mai a Kolumbusz nap, Amerika felfedezésének napja. Október 12-e az Egyenlítői Guinea függetlenségének napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A következő percekben névnaposainkat köszöntjük, szintén Boldizsár Szeik Annával.
1: Október 12-én Miksa, Rezső, Szerafina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállosult, lehet a Mikál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyaristására használták. A Rezső magyar eredetű név, Rudolf férfi név magyarosítása, a Rézső, Rézső családnévből. A Szerafina héber német eredetű név, a Szeráf férfi név női párja. Jelentése tündöklő, nemes. Köszöntünk tehát október 12-én minden Miksa, Rezső, Szerafina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Névnaposainkat köszöntöttük Katona Kláritól a Nagy Találkozás című dalával. Isten éltesse őket! A következő fél órában lélekhangoló rovatunkat hallhatják.

0: Mert vinni kell, meg kell felállni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy.
1: Sok szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, de mennyire ér el minket az új teremtés valósága? Most is esély nyílik arra, hogy Isten megszólítson és megszabadítson minket, és újjá legyen minden az Istenhez és az emberekhez való viszonyulásunkban. Ez történt Lóczi Tibor életében, akit miután hosszú ideig nem vett tudomást Istenről, egy komoly baleset megállított. Tibor mára evangélikus lelkész a Felvidéken. Nyári konferenciánknak ő volt egyik meghívott igehirdetője, szolgálatának szerkesztett változatát hallhatják műsorunkban.
0: Tizennégy évig voltam laikus, nem csak igehirdető, hanem presbiter is, és minden tevő, a lelkészeket kiszolgáló presbiter. És csak négy éve vagyok lelkész, ez azt tudom mondani, hogy a presbitereknek, meg a gyülekezeti tagoknak imádkozzatok a lelkészért, mert muszáj. Tehát ő imádkozik, értetek, de nektek is kell. Én nem hittem abba, hogy az imádságnak van ereje, hát ki hisz ebbe, aki jön a kocsmából. Imádkoznak a laikusok is, a hitetlenek is néha. De hát kihez? Na és igazán egyszer bekerültem a kórházba, és akkor volt egy olyan, hogy jött a főorvos, gyulladást kaptam, igaz, a csontgyulladást, és hát nem nagyon tudtak levenni, és azt mondta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sajnos le kell vágni a lábat. Hát mondom, Tibi, amikor nem láttak, bőgtem, mint a kutya, meg mindent mondtam, ami csak létezik, hogy. Én akkor ma jártam az úrral, azt hittem, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, de nem lehet. És akkor az elkeseredésben csak megcsörönt a telefon, felvettem, és Budaörsőről hívott az akkori felügyelő. Hogy vagy? Hát mondom, talán levagják a lábamat. Jön a válasz, nem tudom, aki ismeri Garadi Pétert, az nem csodálkozik rajta. Szóval, nyugi, egész Budaörs imádkozik érte. Hát mondom, ugyan minek. Két tudja, hogy lesz. Hát mondom, csináljátok. Nem nagyon tudtam mit mondani, és másnap bejött a főorvos, és azt mondta, hogy hát még adunk a lábának egy-két napot, és mai napig megvan. Igaz, hogy ma szeleteltek belőle, úgyhogy ma nem vagyok egy magasságban. De ez is érdekes, igazán bemegyek az orvoshoz. Uram, hány centi? Mondom, 191 voltam. Mondom, melyiket akarja? A bal lábamon vagyok 187, a jobban meg 186,5. És akkor így kicsit vidámkodunk. Hát az imádságnak mindig van értelme, ereje. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Felfoghatatlan szeretettel fordulsz felénk nap mint nap. Olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk. Áld meg számunkra, Urunk, a mostani elcsendesedésünket, hogy a te szent jelenlétedben, valóban a te ígédre figyelve, te vehest kezedbe a mi szívünket. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Az alapige ennek a napnak, Pál apostolnak, Korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 21. versig szól hozzánk, ezt fogom most elolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eddig vannak a Szentírás igéi. Onnan kezdeném ezt a rövid ige hirdetést, hogy egyszer olvastam egy cikket Nik Vujicicről, nem tudom, tetszenek-e őt ismerni, vagy hallottak-e róla biztosan sokan. Egy olyan úriemberről van szó, keresztény hívő testvérről, akinek nincsen keze, és nincs lába se. Ilyen valami csonkok vannak ott. Van is nagyon érdekes kisfilm róla, a Pillangó cirkusz az a címe, aki gondolja, majd megnézheti. És ő mondta, ha sok mindent akart életébe, egy biztos, hogy sokáig nem akart élni így, aztán megtért. Hihetetlen. Megtért egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy az ő élete nem ér semmit. Rettenetes lehetett neki. Ő mondta azt, ami nagyon elgondolkoztatott, el kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amin nincs, vagy hálát adok neki azért, amin van. És ezt azért mondom el, mert reményeim szerint újjászületett keresztények vagyunk, vagy leszünk, de azért vannak dolgok, amiket el kell dönteni. Vannak alap dolgok. Ez olyan például, hogy foci labda nélkül nem lehet nagyon focizni. Lehet, hogy érdekes, de lehetetlen. Vagy pingpong labda nélkül pingpongozni. Tehát bizonyos alapvető hittételek nélkül nem lehet keresztjénnek lenni. Csak el lehet játszani azt. Tudom, mert ezt is csináltam, próbáltam ezt is. Mert addig az ember próbál megfelelni mindenkinek, amíg tényleg meg nem szólítja az Isten. És ott aztán döntésnek kell jönni. Mert Isten beszél. Mert élő. Ezek is alap dolgok. Tehát élő Istenünk van. A Szent Háromság egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, élő Isten. És ha olvasod a Bibliát, hallgatod az igehirdetést, vagy valakinek a bizonságtételét, vagy egyszerűen csak az életét látod, beszél hozzád az Isten. Hozzám is beszélt. Ezért tértem meg. Bár, nem tudom, ez a helyes kifejezés. Ezért születtem újra. De ezt tudom, hogy helyes kifejezése, mert aztán van egy olyan dolog a Bibliánkban, hogy van egy megszentelődés a halálunkig. Hogy járni kell azzal az Istennel, akit elhittem, hogy létezik és él. Mert addig is éltem, és nem felejtem el, mert minden emlékem megvan, de itt valaminek meg kellett változni. Miért? Mert szólt hozzám az élő Isten, személyesen. És én hiszem, hogy az ő szava teremtő. Igaz, erről beszélünk ma, vagy két napja, itt, hogy az ő szava az teremtő szó. Teremtésről van szó, és újra a teremtésről. És ez az ő szava által van. Isten szava által. Nem lehet másként újra születni, megtérni, csak az ő szava. Ő szava az, ami teremt. És az ő szava gyógyít. És ez nem azt jelenti, hogy esetleg én majd ugrálni fogok itt az igehirdetés után, mert lehet, hogy egész életemben így fogok járni, és a Chosenben van egy nagyon jó jelenet, amikor a kis Jakab, aki ilyen vicebóca, és megkérdezi Jézustól, hogy hát mindenkit meggyógyítasz? Hát csak engem nem. Én már veled járok 3 éve, ott adtam mindent. És elkezdjük mondani ezeket, nem, hogy hát én mindent neked adtam, Uram. Jaj, néha úgy szégyellem, amikor néha mondok. De ő is elmondja, mert ilyenek vagyunk, hogy miért? Én miért nem? És akkor azt mondja, hogy kis Jakab, te arra nem gondoltál, hogy neked így kell bizonságot tenni rólam? Hogy én a csonkabonkak istene is vagyok? Gondolkozzatok el ezen. És amikor engem megszólított, én tudtam, hogy ő szólt hoznom. Tehát ez ott kezdődött nekem lényegében, nem tudtam még semmit Istenről. De tudtam, hogy ő szólt hoznom, és tudtam azt, hogy van Isten. Ez egy alapvető dolog, ezt higgyétek el, így kezdődik a dolog. Van Isten, van megváltó, és aztán később rájöttem a 3. kulcsszóra is, hogy Isten szeretet. És ezt a szeretetet, ezt csak át kell élnetek, mert ezt elmagyarázni nem tudja nektek senki. Ezt át kell élni. De ott lehet, miért? Mert ő megszólít téged személyesen. És akkor ezt átéled. Az ő hatalmas szeretetét, amiről szól ez az ige is. És akkor én még nem értettem ezt a dolgot, hogy van Isten, van megváltó, és mégis rám nehezedik a keze. Miért nehezedik rám a keze? Kérdezzük sokszor. És hogy miért történnek ezek az események velem? Miért pont velem? Miért kell engem 21-szer megoperálni? Hát mi rosszat tettem? Aztán rájöttem, hogy sokat. De nem tudtam, és nem tudtam azt sem még akkor, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, igazán nem lehet elfutni Isten elől. Szegény Jónas is megpróbálta, nem tudt az ellenkező irányba. Most már annyira élvezem, amikor olvasom, mondom, vigyázz, Jónas, mindjárt, még lapozok egyet, és jössz te vissza. De nem tudtam, és azt gondoltam, hogy talán valahogy el lehet menni a nehézségek elől, talán valami csoda majd történik. És nem tudtam még, hogy nincs hova menekülni Isten elől. Nincsen. Egyszerűen nem tudsz elbújni. Hát a tenger álljon bárhol a világon, megtalál téged. És a Biblia szerint le van írva bizony, hogy tud fenyíteni. Sokszor úgy tűnik, hogy csak azt csinálja, mert nem segít. És tud sok-sok nehézséget adni. De ha már megvan az a hit, hogy van Isten, és hogy ő a megváltó, és hogy szeret engem, ez megvan, akkor valahogy ezen át lehet, vagy legalábbis el lehet viselni, vagy át lehet rajta menni. De aztán rájössz arra, hogy, és most már tudom azt is, hogy Isten keze meg tud szabadítani mindentől. Az összes bűnöttől. De komolyan. Arról is, amire most gondoltál. Attól is meg tud. Minden tud rólad. És meg tud szabadítani. Van ereje az ő vérének.

van erejező szavának, van erejező szeretetének, és meg tud szabadítani, és azt látom sok gyülekezetbe, hogy ott tipegünk az úrvacsora körül, és eljönnek, és elmondják, hogy bocsáss meg, és aztán viszik magukkal a bűnüket. Nem hagyják ott. Az arandokban van egy ilyen képsor igazán, hogy viszi a batyut. Viszi, mert visszük. Mert vinni kell, meg kell felelni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited otthadni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztény vagy. Nekem sokat mondják, hogy az a papi jön temetni, aki mindig vigyorog. Ha mit csinálja? Még a temetésen is az a legnagyobb üzenet, hogy van feltámadás. Hogy van örök élet. Hát ez örömüzenet, még a temetésen is. Erős a szabadításra, megmentésre, gyógyításra is. És meg tud tartani az Isten nehézségek között. Bármilyen nehézségül meg tud tartani. És ezért keres, és ezért beszél hozzád. Azért, hogy megtartson, és tanítani akar, erről szól a Biblia. Tanítani akar, hogy ne járja világ útján. Miért? Mert ha megvan ez a krisztusi megtérése, de azért még maradok a világba is. Ilyen felemás keresztjén leszel. Ahogy én járok, így bicekni fogsz. De hát az nem jó. Az nem jó, mert egy idő után Isten azt mondja, hogy akkor te nem tértél meg. Hát hogy térhettél meg? Hogy szeretheted az Isten például akkor, hogyha gyűlölöd a testvéredet? Nálunk vannak keresztények, hogy hú, úgy tud nézni, amikor imádkozunk. Hú. Úgy imádkozik, aztán beperli a sógornőjét. Valami miatt. Mert neki ez joga. Neki jogai vannak. Ha persze, hogy vannak jogai, de most Krisztusban akkor milyen életet akarunk élni? Ilyen felemásat? Ilyen bicebócat? Mert sokszor ezt éljük. És ez se baj, csak ha Krisztusban vagyok, és ő van a szívemben, ő rámutat erre. És akkor megint lépni kell, lehet bocsánatot kérni hányszor, hogy ott tanítjak? 70-szer, 7-szer. Mindig van bocsánat. Az ő bocsánata az örök. Örök élet is örök. Fel sem tudom fogni, el sem tudom képzelni. De azt tudom, hogy Jézus megszületett erre a világra, megszaggatta Isten ezt az eget, azért, hogy találkozhasson veled. És ezért lett testé az ige, a teremtő ige testéled. Már se fogod megérteni, mert ez egy csoda, ezt hinni kell. Ezt hinni kell. És akkor ott van ez a Pál apostol, igaz, egy nagyon jó példa, szeretném ezt az igét is körülötte, hogy megy a damaszkuszi úton, na kinyírok mindenkit. És akkor nagy fénytalmat, ezt se értjük pontosan ezeket a teofániakat, de valami történik, és leesik a földre, és elveszti el a tosat, megvakul. És akkor ezt mondja neki Krisztus. Szól hozzá személyesen, mert nem mindenki hallja, hallanak valamilyen dörgés, de nem mindenki, ő hallja. És azt mondja neki, amit lehet, hogy ma neked is elmondott, meg fog más igéket mondott neked, de ezt mondja neki. Kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmal tegyelek. Hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapjak bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezt tanítjuk, ez a missziói program. Ezt kell elmondanunk valahogy szeretettel. És én hálát adok, hogy meghallottam a hangját. Néha idétlenkedek, de higgyétek el, hogy a életem legfontosabb eseménye az volt. Hát találkoztam a transzcendenssel, ez a kairosz. Mert Isten szerintem több kairoszt is elkészít. De azért ne nyugodj meg, hogyha hallod a hangját, hogy majd szól még. Ő neki nem biztos, hogy az utolsó kairosza, de lehet, hogy te ma soha többet nem hallod meg a hívószót. Tehát akkor kell lépni, amikor hallod. Amikor hív, akkor kell menni missziózni. Volt egy barátom egész életében, presbiter volt, felügyelő, és beteg volt. Daganatos betegsége volt, de majd 7-8 éve kilódott vele, többször is meggyógyult, visszajött neki, és egyszer nyári tábor csináltunk a gyülekezetébe, és nagyon jó tábor volt. Nem én csináltam, hanem Angliából jöttek fiatalok, ők csináltak. És akkor
jön hozzám, Tilikém, én is a misszió tagja leszek. Mondom, jó, kezdjük holnaptól. Azt mondom, nem, először elmegyek nyugdíjba. Mi volt neki 4 éve nyugdíj. Nyugdíjba elment, de ma csak 2 hónapig élt. És 4 évig járhatott volna az úrral, szolgálhatott volna. De ha sok volt a dolga, ha nem ért rá. Mindig volt valami fontos, jó beteg is volt persze. De a hívást megkapja mindenki. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívta. Mert ő tud, meg tud szólítani. És azt mondja János evangélium, hogy bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Abba, ami ott az újra teremtett világban lesz.

0: az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült felvételről Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkész szolgálatát hallhatják.
1: Isten nem csak talpra állít, nem csak örök életet ad, hanem szolgálatba is küld. Lehet, hogy az a szolgálatot, hogy imádkoznod kell a lelkészért, vagy aki a padban ül, vagy azért, akit azért annyira nem szeretsz abba a gyülekezetbe, mert az imáz gyógyít téged. És lehet, hogy a másikat is. Sosé tudod, hogy mikor fog oda menni az ős ellenség, és kér tőled bocsánatot. Nem tudod, hogy őt mikor szólítja meg az Isten. De ha téged van megszólított, akkor te bocsáss meg. Óriási betegség ez, amikor hiszel Istenbe, imádkozol érte, és nem tudsz megbocsát. Testvérek évtizedekig nem beszélnek egymással. És a jogomörön ismerjük őket, meg kicsi a falu. De azért kell mindenkiért imádkozni mellett, hogy a nagy gyülekezetben az az ismeretlen ugyanezzel küzd. Ugyanezzel. De lehet, hogy baj van a gyerekét. De lehet, hogy baj van a kapcsolattal otthon. Sok minden baja lehet egy embernek. De van rehabilitáció. Mindenből. Mindenből van visszaút. Erről is beszéltünk ma tegnap. Van visszatérés. Mondhatnánk reformációnak is. Van. Van helyreállítás a legreménytelenebb helyzetből is. Mert tönkre lehet menni. Nem akarom most a történelmet elmondani, tudjuk, hogy lesz Mohács 500, sok minden lesz. Minálunk volt deportálás is, volt lakossal csere, igaz-e? Játszottak itt az emberekkel. Micsoda társas játék, nem? Ezt már mondtam tennap is, hogy teljesen mindegy, hogy magyar, szlovák vagy cigány testvér, van nyomorúság az életben, de ebben nem szabad belenyugodni. Egy keresztényben nem nyugodhat bele, hanem a Biblia tanítása szerint tegyen meg mindent a másik emberért. És a legtöbb, nagyon sokszor az imádság, mert nem tudsz mindig segíteni. Pusztít a halál, sokféle rossz családi körülmény, meg ez a korszellem is hat. Erről is akarok beszélni, és könnyű leépülni. Olyanok hagyják el a gyülekezet, nem is gondoltam volna róla, de Timikém, hát máshol jobb. Meg aztán jógáznak, meg mit tudom, sok mindent csinálnak. A múltkor egy fiatal asszonynak temettem a testvérét, és mondja, hogy azt mondja, hát, a gyerek kint volt az udvaron, és megjelent neki a nagyapja. Mondom, milyen ruhában volt? Nem tudok ilyenkor normálisat kérdezni, mert az maga 8 éve halott. De hihetetlen, és tuti, hogy van reinkarnáció. Tibikém, hidd el, a gyerekben látom a nagyapalmat. De hát ezt el kell viselni lelkészként, és próbálok komolyan beszélni, mert valami baj van. Valami baj van. De ebből is van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazi életre. Isten ezt akarja. És ezért adta Jézust. És ha elolvasom ezt az utolsó mondatot, akkor lehet, hogy most még egyszer megérted azt, hogy mit tett érted az Isten. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tudjátok, milyen lehetett Jézus? Hogy nem ismerte a bűnt. Bűné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, hogy nekünk legyen örök életünk. A fiú bűnné lett. És valahol olvastam, hogy az atya éppen nem ceruzát faragott, hanem elfordult, mert az atya nem viseli el a bűnt. És akkor a fiam volt az egész világ bűne. És akkor mondja, hogy miért hatta el engemet ott a kereszten. El se tudjuk képzelni, mit szenvedett ő ott. A mi összes bűnünkért. Még azokért is, amik el sincsenek követve. Úgyhogy van Isten, és ahol Jézus van, ott van rehabilitáció, ott van élet. Ott, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát mindegy, hogy mennyit szenved egy gyülekezet, és mindegy, hogy ki a lelkész. Ha hiszem azt, hogy Isten van, akkor az a gyülekezet előbb-utóbb meggyógyul. Lehet, hogy segíteni kell kintről. Lehet. De csak azt kell megtenni, amit Jézus akar. Még eszembe jut egy történet. Endrefi Géza, lelkész testvérem, tartott egy bibliakört valahol, a Deák téren. Én még valahogy oda cseppentem, nem tudom, valamilyen missziós nap volt. Beültem, és ültem, Géza mondta a szöveget, és akkor a néni azt mondja, Géza, én már nem tudom, hogy mit tegyek. Én már megtettem mindent. Én már ezt csináltam, hívogattam, ide mentem, oda mentem, mindenkivel beszéltem, és sehol senki. És Géza azt mondta, nem tudom, ma milyen néni volt, legyen most milyen. Anyu Éva volt. Évike néni. Jézus ma megváltotta a világot. Tehát ezt oda kell neki engedni. De azt, amit mond, azt tegyük meg, mert valaki jött, akin az Úr lelke pihen, olvastam tennep ezt az igét, és felnyitotta ott Nazaretben a könyvtekercset, és ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tegyük ezt. Úr Jézus Krisztus, adunk azért, hogy te elénk élted az engedelmességet, a te mennyei atyadhoz való csodálatos viszonyulást. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál, mint halálig, egészen a kereszt vannak halálaig. Látod, Uram, sokszor elesettségünket, de tudjuk, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy elevenítsd hitünket, vagy éppen hitet teremts ott, ahol nincs. Köszönjük, hogy Teremtő Isten vagy, te a semmiből is megteremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat adtad, és élhetünk benned, általad. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió nyári konferenciájáról osztottunk meg egy felvételt. Lóci Tibor felvidéki evangélikus lelkészt hallhatták az új teremtés valóságáról. Ez a felvétel és interjúink is meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.luterán.hu rádió menüje alatt. Keressék a Spotify-on műsorunkat Lélekhangoló néven, illetve a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Minket a következő e-mail címen találhatnak meg: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, Erősvár a mi Istenünk.

0: Homokóra csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat, késő éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában, a mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában irodalmi kincsek rovatunkat hallhatják, Hermann Dániel szerkesztésében.
3: Irodalmi kincsek.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit Gyagrás Illegalisták című regényének bemutatóján. Bele is vágunk, hamarosan megérkezik a maga kötet is.

0: mint minden jó dolgra erre is várni kell. És a múltkor, amikor beszélgettünk a tanárúrral, azt kérdeztem tőle, hogy nyilván amikor, tökéletes, meg is jöttek a könyvek, amikor rákeresünk mondjuk az interneten arra, hogy Viski András, akkor azt fogja kidobni egy Kossuth-díjas író, drámaíró, költő, egyetemi tanár, dramatúr, színházi teoretikus. Ami nagyszerűen hangzik, és arra lennék először kíváncsi, hogy akkor most Viski András hogy érzi magát, miben van leginkább benne ezek közül a szerepek közül.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, köszönöm bennek, hogy elvállalta a beszélgetést. Nos, amikor ezt hallom, vagy ilyen kérdést tesznek fel, meg ezt látom, ezt a felsorolást, akkor nekem erről mindig az jut eszembe, hogy íme ez az örök dilettánsnak a definíciója. Tehát az az ember, aki nagyon sok mindennel foglalkozik, de ezt jó szívvel mondom talán, hogy ezt talán nem azért teszi, mert kihelyezett célok vannak előtte, illetőleg azért teszi, mert léteznek ezek a kihelyezett célok, de ezek mindig itt vannak. Tehát ezek mindig valahogy, ha túl patetikusan hangzik, maradjon köztünk, jó, és nem mondják meg senkinek. Ezek számomra mindig önismereti játékok. Azt mondjuk, hogy színház teoretikus. Én teóriát nagyon szeretek olvasni, de nem csak színház teóriát szeretek olvasni. Kvantumfizikát is olvasok. Igen. És olvasok általában bölcseletet, szinte napi ritmusban olvasom ezeket. Tehát, hogyha felháborító volna ez a felsorolás, akkor inkább arra gondoljanak, hogy a világban való létezésemnek a formája. Ez a létformám, így élek.
0: A illegalistákat most már már hivatalosan egy nem teljesen kész trilógiának a második részeként szokták emlegetni, ugye a kitelepítés után. Ugye történetig ez megelőzi a kitelepítést valamivel, és lehet, hogy a legvégén muszáj lesz feltenni a kérdés, akkor mit lehet tudni a harmadikról, de ezt még nem ilyen barbárságot még nem követek el talán. Igazából azt szerettem volna kérdezni, hogy tudva azt, hogy a kitelepítés a hiányzó apa története, illetve az illegalisták a hiányzó anya története, hogy lehet ezt a kettőt nem csak valamiféle kronológia alapján, de együtt értelmezni?
1: Meg kellene szerveznünk a meg nem írt, vagy megírandó könyveknek a fesztiválját. Tehát az eljövendő könyvek hetét gyönyörű volna, mert a könyvek sohasem úgy jönnek el, ahogyan az író bejelenti őket. Az írónak van egy feltételezése erről, de a könyvek mindig egy egészen másodat választanak. Nos, igen, igaz az, hogy az illegalistáknak az anyaga, mint könyvanyag, sokkal közelebb állt a könyvhöz, mint a kitelepítés. De a kitelepítés az egy olyan fajta szöveg, ami úgy íródik, hogy megszületik és íródik, szinte meg is előzi a könyv anyagának az összegyűjtését, szinte hamarabb megszületik. Ez egészen más, és érződik is, hogy milyen különbségek vannak abban, ahogy viszonyulok az anyagomhoz, a nyelvhez, az elbeszülő pozícióhoz, a hanghoz, amit keresünk, és amit a legtovább keresünk. Talán azt mondanám, hogy a kitelepítést azt egy költő írta, az illegalistákat talán inkább egy prózaíró írta. Az egyiket inkább egy költő írta, a másikat inkább egy prózaíró írta, és így el is így ebben az értelemben távolodnak el egymástól, miközben nagyon is egymás közelében vannak, hiszen ez a könyv nagyjából, ennek a könyvnek az elbeszélése nagyjából a 30-as évek elején, hogy 33 körül indul, és olyan 65 körül zárul. A kitelepítés az meg ugye 48 körül indul, és hát 89 küszöbén zárul, ott az illatai már talán érezhetőek egy másfajta világnak, ami eljövendő.
0: Muszáj folyamatosan a két könyvet valahogy együtt tárgyalni, tehát hogy külön nem feltétlenül tudnánk beszélni róla, vagy lehet, de hogy minek. Mielőtt még a következő kérdésre térnék ki, megköszönve egyben az, hogy ilyen nagyszerűen sokan eljöttek, visszajönnék ez a beszélő pozícióba, és kíváncsi lennék arra, hogy ilyen készfelemelése, hogy kik olvasták már az illegalistákat. Az 1, 2, 3, 4, 5.
1: Én sem olvastam.
0: De ez egy nagyszerű lehetőség is, egy könyvben mutató arra, hogy bármiféle kedvet csináljunk az embereknek erre. Arra lennék kíváncsi, hogy a kitelepítés után az illegalistáknak, melynek motivum szempontjából azért erős átfedései vannak az előző kötettel, hogy lehetett és miként kellett új formát találni?
1: Most egy látom egyébként, hogy hányan olvasták, nem baj, nem nagy öröm, de nem baj, az élet nehéz. Úgy, arra is gondoltam, hogy amikor megjelent az illegalisták, akkor te csak miután megjelent, fölmerült bennem az, hogy talán hamarabb jelent meg a Kelleténél. Mert úgy látom, bárhova megyek még mindig, hogy a kitelepítés az, amelyik még nagyon erősen kéri magának a teret, és te valahogy a beszélgetések a kitelepítés visszhangjaival vannak tele. És látom ezt, hogy a németországi könyvkiadóm pontosan így gondolkodik, tehát ezt az illegalistákat 2028-ban kívánják kiadni, mert azt mondják, hogy még nagyon mozog a kitelepítés. Tehát, hogy még nem futott ki. És ez egy érdekes kérdés, hogy elnyomhatja az egyik könyv a másikat, vagy megfojthatja az egyik könyvnek a visszhangjai a másikat. Hát ha nem. Azt álmodtam, hogy valami interjút adtam, és azt mondtam, hogy azt álmodtam, tehát nagyon meleg volt éjszaka is, hogy az illegalisták jobb regény, mint a kitelepítés, és ilyen szallag címmel jelent meg a sajtóban. Tehát, hogy Freud nem alszik, miközben mi alszunk. Én egy olyan írói nemzedéknek vagyok a tagja, vagy abból lettem íróvá, amelyik nemzedék a formában gondolkodik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tud elkezdeni egy könyvet megírni, hogyha nem lát maga előtt egy formát. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy szóval élve, ez egy ilyen Mahleri form, tehát ez egy ilyen nagy forma, ez egy ilyen másfél órás szimfónia. Ez olyan, mint a feltámadás szimfónia, amiben nagyon sokféle dolog van, emlékezzünk vissza, hogy nem csak hangszeres műről beszélünk, hanem vokális mű is egyszer. És ez a sokféle hangosság engem nagyon-nagyon motivált akkor, mikor írtam ezt a könyvet, nagyon sokszor végighallgattam az életművét, szinte folyamatosan. De ahhoz, hogy egy új forma megszülessen, ahhoz meg kell tanulni új mondatokat írni. És én ezzel kezdtem. Elkezdtem tanulni rövid mondatokat írni. A kitelepítésben vannak rövid mondatok, de nem tudok pontot kitenni. Mert féltem a rövid mondatoknak. Tehát egészen más kérnek a rövid mondatok. Egészen másfajta ritmusban jelennek meg. Itt próbáltam megtanulni, aki rövid mondatokat akar megtanulni írni. Egyébként nagyon szép gyakorlat, az Eszterházy Péternek a Márk változatát olvassa nagyon sokat. Ott célul tűzi ki Eszterházy Péter, hogy megtanulj rövid mondatokat írni. És nekem ez egy szép nagy gyakorlat volt, mert én a beszédből indulok ki. Nem az írásból, mindig a beszédből indulok ki. Tehát az apám hangjából valahogy én hallom, hogy beszél a szószék. Na most az meg állandóan fenntartja a mondatot. Ugye, ott, ugye a diákémmal szoktuk ezt beszélni, hogy a dramatikus mondat az fent fejeződik be. Az mindig ajtót nyit, mindig ablakot nyit. Mindig. Na de hát ez a mondattanulás, ez egy nagyon izgalmas gyakorlat, és ez soha nem unalmas, mert a kudarc is mindig izgalmas. Hogy ez egy rossz mondat. Jó, hát akkor jó, akkor ilyet nem kell írni. És másnap megírod megint. Tehát, hogy... Ez történt, ilyen gyakorlatok történtek, miközben persze folyamatosan dolgoztam bizonyos titkosszolgálati anyagokon, és hívogattam történész barátaimat, leginkább Ruxandra Cseszereánót, vagy szobáltam vele. Ő nagyon jó ismerő ennek a kornak, az 50-es évektől errefele, kiváló költő is tudjuk, és író, tehát a legjobb történész, akivel ilyenkor beszélhetünk. És próbáltam tájékozódni, de persze másokkal is, próbáltam tájékozódni, hogy eljussak annak a kornak az érzéki ismeretéig. Hiszen ott nem egy elbeszélő én beszél. És ez a távolságtartás, amit megteremtesz a saját anyagoddal szembe, mindig egészen mást kíván tőled.
0: A titkosszolgálati dokumentáció meg a Mahleri inspiráció mellett még milyen egyéb tényezők voltak a szöveg szerkesztésekor, vagy megalkotásakor? Mit olvasott, mikor ezen dolgozott? Milyen segédeszközöket használt a szó legszorosabb értelemben?
1: Igen, a testvérem lelkész és református teológiát végzett, és azt mondta, hogy vizsgaidőszakban ők úgy imádkoztak, hogy adjad Uram, hogy használhassuk segédeszközeinket, és ilyenkor mindig a puskákra gondoltam. És hogyha valaki ezt említi nekem, akkor hadd Uram, hogy használhassam a segédeszközeimet. Nos, hát a legizgalmas, hogy legyen ilyen, nem tudom, a legizgalmasabb része a munkának az, amikor a felkészülés egészen más világokra viszel téged, amit még soha nem láttál, amit meg nem tapasztaltál, amire nem vagy felkészülve. És azt nem szabad visszautasítani, mert ott olyan izgalom jelenik meg az embernek a testében, meg a mellkasában, ez szó szerint értem, olyan fajta izgalom jelenik meg, hogy valóságos mondatok kezdenek születni. Éles mondat, amiket nem szabad lekerekíteni, hanem hagyni kell, hogy menjen. Mint hogy Végül is ez akkora reklámhelye, ha ennyien olvasták a könyvet. Tehát én úgy futottam bele a Charlie Chaplin részbe, tehát hogy másfél készfogásra vagyok Charlie Chaplintől. Ezt most szó szerint értendő, hogy egyszerűen nem jött, hogy elhiggyem. Hiszen az a szereplőm, az a Richard Rabbi, annak az unokatestvére írt a diktátornak a forgatókönyvét, amit Chaplin letagadott, mire Konrád Berkovics beperelte, és Chaplin elveszítette a pert. Néha azzal álmodom, hogy megöröklöm ezt az összeget, amit akkor Chaplin egyébként a kapás zsebéből csak így kifizetett. Egyébként perenkívüli megegyezéssel végződött, mert Chaplin egyszer csak nem akarta. Teljes magabiztossággal volt jelen a perben. Egyébként úgy ironizálta ezt a brillai, fantasztikus figurát, akinek az édesapja lótenyésztő volt, vulgó lókupec, és aki fantasztikus könyveket írt a cigányokról. Sőt, róla nagyon Konrád Berkovicsnak hívták. Tehát a 30-as években nagyon ismert író. Na most ő Richard Rabbinak volt a unokatestvére, a család volt náluk, ő maga is, akkor neki már Richard Rabbi, az én Richard Rabbinnak nem élt az édesapja. Az édesanyjával ott voltak Brailán, nyaranta, Konstantinápolyban ott a család, úgy jöttek le Konstantinápolyból. És akkor még az én Richard Rabbimat a dervisek élet, a kerengő dervisek élete érdekel. És ez nem a képzelet szülött a részemről. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a valóság, amikor az ember így belemegy ezekbe a dolgokba, akkor a valóság olyan dolgokat nyit fel előtte, hogy az nagyon-nagyon izgalmassá válik. Tehát én ilyen irányokba mentem el, és egy csomó kísértés volt bennem, hogy akkor csak ezt írjam. Hogy csak ezt a dolgot írjam. Ezt a filmet írjam meg. Hogy jön Konstantinápolyból a hajó, és aztán végül is Bukarest, és aztán Moszkva, és előbb Párizs, aztán Moszkva, aztán a legnagyobb romániai illegalista, kommunista per, aminek ő maga volt a koronatanúja. Én őt személyesen ismertem, nekem egy ilyen nagybátyként működött a családban. Az általam Richard Rabbinak nevezett személy, soha nem volt rabbi, csak annyira izgalmas figura volt, egy olyan sajátos mélységgel és zsenialitással viszonyult a világhoz, hogy én magam neveztem így el. Persze rabbi ősöknek a leszármazottja. Ez is tény.
0: A Richard Rabbi vonalon egy kicsit tovább haladva, talán legyen most az a pillanat, a beékelés pillanat, amiről beszéltük, hogy lehet egy rövid részt hallani a szerző hangján.
1: Jó, felolvassak egy rövid részt. Danival megegyeztünk, hogy mit. Ő autorizálta. Nekem ez fontos. Igen. És meg is érkezünk akkor a szamosújvári börtönbe. Igen. Óceán. Sirával megyünk kézenfogva a kórházba, megállunk, összekoncsantjuk a jegygyűrűinket. Két boldog gyermekember a nyílt utcán csókolózunk, nagyon megy. Nem nézzük, hogy néznek. Vajna Gábor nőgyógyász főorvos fogad az első emeleten. Köztes idők vették hatalmukba a várost, magyar időknek mondjuk, és Bécsben döntöttek felőlük. újabban nem közkórház a neve a közkórháznak, mint dr. Costa Romulus igazgató idejében. Az esedékes impérium idejében. Az esedékes impériumok fölváltják egymást, csak mi

0: Jó ember, gratulálok, nyújtja a kezét doktor Vajna. Meg sem hallott, amit mondtam. Sírjon nyugodtan, szép Lukács, ünnepeljen szabadon, itt nem kell viselkednie. Átnyújtja Sirának az asztalán heverő ezüst levélbontó kést. Úgy tartja a kezében, mint egy virágszálat. Inti, hogy tegyem a fülem Sira mesztelen hasára. Sirára hajolok, hallgatózom, a feje alá teszem a jobb kezem. Magzatvíz óceán, hallod? Mondja Sira. Óceán? Az óceánok óceánja, nem tudtad? A víz felszínén futkosnak a gyermekeink. Na? Jaj, hallom, igen. Biztos, hogy csak ketten vannak? Nem elég. Én látom is őket, amikor lezárom a szememet. Próbáld meg. Még semmi. Egy sötét szemű kislány, órocskája környékén elszórt szeplő pöttyei, és egy konok kisfiú, vidám és kemény a szeme, akár szürkéskék kavics. A fiú hozzám hasonlít, a kislány hozzád. Istenem, milyen boldog. Hogy szólítsuk őket, Sira? Ne adjunk nevet nekik. Ne adjunk nevet nekik, szép Lukács. Hát akkor megkímélik az életüket. Kik? Azok, akik engem megöltek. Alex Petri rász fel, zeng az egész barak az okogásomtól, nem lehet aludni tőlem. Le kell szoknod az álmokról, doktor szép. Álmodban sem szabad elszöknöd innen. Ott kell lenned mindenestől, ahogy vagy, ahol vagy, csak akkor lehetsz szabad. Szent életű szamosújvári tanítása, hiszen emlékszel. Hogyan térhetnék vissza az álmomba, Alex Petri? Nem tudom megvédeni a gyermekeim életét. Nem tudom. Vannak gyermekei, doktor szép? Nincsenek.
1: Köszönjük szépen. A Szamosújvár és egyéb helyszínek, amik megjelennek, van-e valami titkos rituális körút, amit a szerző néha szinte ilyen emlékezett helyszínek tesz, amikor fizikailag is ellátogat azokra a helyekre, mondjuk, amiről ír?
0: Nem állítom, hogy minden helyre ellátogattam volna fizikailag is, de majdnem minden helyre. Akkor nagyon fontos ezt megtenni, amikor egészen konkrét érzetekre van szükséged. Például Brainland nem voltam, miközben írtam a regényt. Máskor voltam persze, csak nem ezzel a szemmel. Most a harmadik regényem miatt hosszabb időt kell töltenem majd Szatmár Németiben. De hosszabb időt, hiszen éltem ott majdnem 10 éven át. Ismerem a helyet, de mégis vissza kell térjen hozzám valahogy a város, vagy másképpen. Braille azért lehetett volna most újból, érdekes egyébként, legutóbb, mikor ott voltam, akkor Esterházy Péterrel jártam ott. Igen. Braille-án és Túrcsán is. Legutóbb, mikor igen, hogy azért lett volna fontos, mert például ugye van egy gázló, amit még a 90-es évek elején is úgy hívták, hogy vádul ungurulúj. És ezt nem sikerült feltárnom, hogy miért. Én a magyarok gázlójának hívom, tehát többes számban használom. És ez megmaradt utcanévként egyébként a városban. De aztán nem is olyan régen megváltozott ez az utcanév, és nagyon érdekelt volna, hogy honnan került oda az a megnevezés. Ugye az osztrák-magyar monarchia idején vagyunk, és ez elmegy, tehát hogy olyan élénk volt a kapcsolat Bécs-Braille-val, ezek Ezek

0: magától értetően kapcsolódtak a nyugati világhoz. És ez egy óriási nagy élmény volt nekem. Egy olyan városokról beszélünk, ahol a rendőrfőnök görög volt, a kártyaparti, az görög-török, román, stb. Figurákból állt össze, és ez magától értetődőnek számított abban a világban. Szamosújváron jártam, nem a regény megírásakor, és örülök, hogy megtettem, édesapám még élt akkor, amikor Surányi Zé Andrással és Sívó Júliával filmes barátaim, dokumentumfilmes barátaim, nagyszerű emberek, elvittük az apámat Szamosújvárra a börtönbe, és bezártuk a saját cellájába. Megkerestük a cellát, és ott volt egy olyan is, hogy a papok cellája, ott volt, amikor 60-an voltak ilyen egyházi emberek, minden, tehát az ökumenéről nekem a papok cellája jut eszembe. Tehát ahhoz, hogy az ökumené működjön, nem nagyon ártana a papokat, lelkészeket bezárni. Ez köztünk maradjon. Ha vannak itt lelkészek, elnézést kérek tőlük, de csak azon az alapon állítom ezt, hogy mi reformátusok az egyetemes papságban hiszünk, tehát önmagam bezárására is gondoltam. Okay. Igen, jártam ott, meg ott van ez a Rózsa Sándor legenda, hogy Rózsa Sándor is oda volt bezárva. Azt Mária Terézia korában, azt az épületet eleve börtönnek építették. Ez nagyon fontos, hogy az a szép, az eleve így volt egy elképzelés arról, hogy hogyan kell kinézni egy börtönnek, és ott Szamosújváron a pincesor, ott voltak ezek a apám hangján izolátorok, a magánzárkák. Ezeket néha, ezek a Szamos szintje alatt vannak. Ezért néha úgy is oda zárták őket, hogy térdig vízben álltak. És az volt a cellájuk. És ez nem számított. Emiatt aztán mindenféle betegségeket hoztak magukkal, édesapám is, viágyrab is, tüdőprobléma, stb. És hát voltak olyanok, akikre nagyon nagy szeretettel tudok gondolni, mint Fekete Zsolt Lovacska fotós, nagyon szeretjük őt, a nagyapja, aki kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Egy olyan betegséget hozott magával. Az én keresztanyám, Patócs Erzsike néni, kijött a börtönből, és kevesebb, mint egy év alatt meghalt. Meglátogathattam, megismerhettem, bele is írtam ebbe a könyvbe, mert nagyon nagy hatással volt rám. A finomsága, a szépség, ez egy rendkívül okos nő volt, nem egyetemet végez, de mit is jelent az, hogy az ember egyetemet végez, papírokat szerzünk, és papírokról feledkezünk meg, hanem volt benne valami nagyon sajátos tudás a világról. Szamosújvárt ismerem talán a legjobban, és emiatt aztán egy ilyen szamosújvári 1001 éjszaka története lett a könyv. Tehát egy ilyen, van benne egy ilyen Seherezádé, és akkor ezekből az összegyűjtött történetekből, legalábbis ezeknek a történeteknek egy részéből megírtam ezt a regényt.
1: Megütötte a fülemet a szatmári történet, de mindjárt visszatérek rá. Arra lennék még nagyon kíváncsi, hogy ugye, most, hogy a dokumentációról, meg az inspirációról is szó esett, hogy van-e valami olyan kísérőszöveg, vagy valami olyan kapcsolódó anyag, amivel az olvasó még közelebb tud kerülni ez a világhoz, vagy szinte az írói elképzelést tudja valahogyan megfogni, még hogyha talán nem is a cél legtöbbször.
0: Hát, sok minden volna. Sok minden volna. Igen. De én inkább, és ezt nem fennhelyezásból szeretném megtenni, inkább fordítva ajánlanám engemet a regények, vagy a szépirodalmi művek, vagy a versek szoktak elvinni más könyvek irányába, vagy könyvtárok irányába. Azok kipontják, tehát úgy csermelyek indulnak el belőle, amelyek aztán megdagadnak, és nagyon nagyjá lesznek. Inkább úgy fordítva ajánlanám, persze, hogy a könyv bele van írva egy bibliai formába, de ezt a bibliai formát jobb felfedezni. De amennyiben nem fedezzük fel, akkor sem járunk nagyon rosszul, mert a formának éppen ez az elképesztő ereje, hogy akkor is működik, ha semmit nem tudunk róla. Mert a forma tulajdonképpen a tagolatlannak a tagolása. Ez a nyelv is tagolatlan. Tehát a jelentés megszületése nem egyéb, mint a nyelv tagolása. És éppen ezért, amikor a forma megszületik az olvasóban, akkor a könyv megszületik az olvasóban. Én, mint egy színházi ember vagyok, nagyon az is vagyok, lásd felsorolás. Én nagyon hiszek abban, általában jobban hiszek abban, mint a normális átlag, hogy a könyvnek az életét az olvasó fejezi be ugyanúgy, ahogy a színházi előadást a néző fejezi be. A színház esetében ezt nagyon könnyen tudjuk igazolni, nincs olyan előadás, amire azt mondhatnánk, hogy nem mutatták be valamiért, de zseniális volt. Ez a nem létező előadás, pedig el is készül. Ez izgalmas. Na most a tárművészetek esetében meg az van, hogy az olvasó kézen fogva fogja a könyvet, és viszi magával. És a könyv olyankor még nagyon kicsi. Tehát az olvasó kezében a könyv a szerző számára teljesen ismeretlenné válik. És ez nagyon izgalmas. Hogy mik jönnek vissza az olvasótól. Milyen utakon viszi az olvasó a könyvet, az egy nagyon nagy történet. És létrehozza a könyvnek az életét. Éppen, igen, azt is mondták nekem, már több helyen is, hogy hát, ha az ember túl van az első harmadán a könyvnek, utána már végigolvassa, utána már mondják, hogy udvaroljanak nekem, utána már letehetetlen. Na, de én azt mondanám, akkor kezdjék el a második harmadán. Abszolút meg vagyok győződve felül. Elkezdhetik bárhol. Én nagyon hiszek a regény esetében is abban a könyv formában, ami ne kösse meg semmilyen értelemben az olvasót. Persze ez egy ilyen ravasz dolog, mert ez a könyv mégiscsak egy prológussal kezdődik, mégiscsak van egy ilyen ajánlata az olvasó felé, de minthogy ebbe is beleraktam ilyen belső számozásokat, éppen azért raktam bele a belső számozásokat, hogy bármilyen számnál el lehet kezdeni olvasni a könyvet, és ezek nem oldalszámok, hanem ilyen szekvenciák, ilyen rövidebb, hosszabb, amikor egy mondatos, inkább zenei természetű szekvenciák.
1: De most már kívánkozik belőlem, hogy szakmára vissza kell térni, ugye ezt tudjuk, és muszáj megkérdezzem, hogy akkor a trilógia befejező opusza és szatmár az ilyen értelemben hogyan függ össze?
0: A harmadik könyvet én egy nagyon szigorú pozícióból, író értelemben szigorú, önmagamhoz szigorú pozícióból szeretném megírni. Én igenis el szeretnék számolni valamivel, amit felelősség, etikai értelemben felelősségemnek tartok, mégpedig ez az 1600-1800 oldalnyi titkosszolgálati anyag, ami összegyűlt rólam, tehát mondhatni, hogy egy több kötetnyi monográfiát írt rólam a román Securitate. És megpróbálok ehhez viszonyulni, fikcionalizálni benne a szereplőt. Ez már eleve fikcionalizálva van, hiszen nekem fedőnevem van. Engem úgy hívnak, hogy Viskán. Ez a Sirkán. A Viskán. Nem tudom, mi honnan jön. És megpróbálom eztnek a figurának az életét föltárni, de még nem tartok ott. Én azt hiszem, hogy mire itt mi beszélgetünk, mert tudom is mondani, hogy megszülettek mondatok, nem született meg még semmi. Sőt, annyira nem született meg, hogy most egy kicsit máshol tartok. Ennek a könyvnek a hátterében nagyon sok történet van. Ezek lejegyzett, vagy legalábbis ilyen slágvortok szintjén, ahogy a jegyzetekben szoktuk csinálni, vagy akár megírni ilyen nyersen, vagy felrajzolni, azt is szoktam, hogy felrajzolni, honnan indul, hova megy, és mit csinál. És van most egy olyan egyességünk a kiadóval, hogy megpróbálom megcsinálni a 2.1-et. Tehát ezekből a rövid, minimál történetekből megpróbálok megírni valamennyit. Nézzük meg, hogy mennyit tudok. Mire ide bejöttem volna beszélgetni Danival, a 30-nál tartottam. De ezt úgy képzeljük el, hogy van egy mondatos is benne. Egy mondatos történet is van. Vagy egy szilánk, amit elég élesnek érzékelek ahhoz, hogy megsebezze az olvasót, akkor azt úgy szilánkosra hagyom meg, és nem mesélem el, hanem hagyom ezt a szilánkosságot. Most itt tartunk egyébként. Ezen dolgozom, meglátjuk, hogy mit tudok vele csinálni ennek az évnek úgy a vagy legalábbis az ősznek a végéig. Ezen dolgozom naponta, de nem könyvként fogom fel, hanem, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, mert ez is nagyon patetikusnak fog hangzani, de így élek, mint csinálom. Ez is inkább egy ilyen lelki gyakorlat nekem. Hogy leülök, és megpróbálom kitenni magam annak, hogy egy történet megszülessen bennem, aminek megvan a néhány nem tudom milyen szemcséje, csak hogy nem áll még össze. Vagy egyáltalán nem is tudom, hogy miről szól. És akkor, ha az megszületik bennem, akkor azt a történetet megírom, és általában egy-egy ilyen történet, ha ekkora is, és azt hiszem, hogy megvan, azon még dolgozni kell, általában egy hetet. Ezeknek a rövid történeteknek ez a fantasztikuma, hogy egyszerűen rendkívül hisztériásak. Rendkívül hisztériásak, tehát egyetlen szó annyira ki tudja mozdítani, elcsúszik más irányba ez az egész, és az, hogy mit tegyél a helyébe, hát azt napokig nem tudod. Mert ez nem a szinonima szótár kérdése, hanem egy szó megszületésének a kérdése, ami beleszületik abba a mondatba. Tehát ilyesmivel foglalkozom most, amikor nem itt beszélgetek a könyvétel, de ezt nagyon szívesen csinálom, mert nagyon jó munk, és teljesen szabad vagyok benne, mert az eshetőség is fennáll, hogy nem engedem ki a kezemben. Igen, nagyon fennáll ez az eshetőség. Ha ez nem csinál valamit, mert itt most itt történetekről beszéltünk, de ha könyvként nem csinál valamit, akkor nem engedem ki a kezembe, hanem megvárom, amíg könyvként majd egyszer csinál valamit.
1: Muszáj egy kicsit ugorzak a lelki gyakorlat részén a dolognak. hogy akkor, hogyha a munka az valamiféle lelki gyakorlat, akkor ez a szertartás, az miben nyilvánul meg, hogy néz ki, hogyha nem vagyok nagyon indiszkrét. Nyilván az vagyok, de most feltem.
0: Hogy zajlik le egy napom? Egy napon mindig az előtte való estével kezdődik, újabban van előttünk egy lokál, most nemrég építettük, és akkor a tegnap este nagyon... Nem építettük, építették, nem építették. Ezt most visszahallom, hogy vissza fogom hallani, hallott, hogy a Biskék építették fantasztikus lokál. Café Negro. Hát nem. Nem. Igen, és nagyon boldog férfiak, és csak férfiak voltak egyébként, még éjfélkor is mulatták az én időmet. Mert nem csak rólam van szó. Jó, tehát mindig este kezdődik. Én napi szentírás olvasó vagyok. Ez számomra nem törvény, hanem életmód. Tehát megpróbálom elindítani úgy az életemet, hogy belehelyezem magamat valami egészen más térbe. Tehát egy ilyen radikálisan más térbe, ami viszont egzisztenciálisan nagyon fontos nekem. Utána beállítom a nyelvemet. Ez mit jelent? Hogy előveszek egy olyan szerzőt, akinek olvasom a szövegeit, mindaddig, amíg hallom azt, hogy az én mondataim is visszatértek hozzám. És mikor az én mondataim visszatérnek hozzám, akkor megpróbálok kezdeni valamit azzal, ami előttem van. Az vagy valamilyen állapotban, vagy a nulláról indulok, vagy még nagyon nyers, vagy egészen máshol van. És akkor, ameddig bírom. Tehát így telik el a nagyjából a napom, délután a fiam, két fiával szoktunk úgy focizni, hogy én vagyok a bíró. Műtétem után sem is nem tudok focizni. Én vagyok a bíró, de ott helyben találom ki a szabályokat. Tehát, hogyha mindenféle szabályokat, mert ez a mi kertünk. És abban a kertben úgy lehet focizni, ahogy az a kert megkívánja. És ennek van egy egész metafizikája, és itt mindig jönnek, hogy menjek bíráskodni, hogy nem lehet tudni, hogy meg lehet-e fogni a labdát kézzel, vagy nem. Vagy milyen pillanatban szabad gólt rúgni. Ha olyan pillanatban rúgja a gólt a kisöccsének, amikor nem szabadott volna, akkor sárga lapot kap. És ők ezen nagyon-nagyon jól szórakoznak, hogy most az a nagy kérdés, hogy szabad-e a mi kertünkben a Zidán cselt bemutatni. Ezt próbáljuk most tisztázni. Ezek nagyon nehéz kérdések. Ezek nagyon komoly metafizikai problémák, de hát a pihenésnek a legjobb módja.
2: Irodalmi kincsek.
3: Irodalmi kincsek rovatunkat hallhatták, melyet Hermann Dániel szerkesztett. A következő percekben Eugene Cicero Trio Jazz zenekar zenél nekünk.

0: Ébresztő. Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves Agnusha rádió hallgatóit október 12-én hétfőn. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. A fontos idő 6 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta, a nukleár elektrika a csernavódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Európai Unió tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. Az EP képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy Románia uniós csatlakozása óta 10 közberuházásból 6 európai pénzből valósult meg. Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkenteni a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdaságtámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia. A csernavódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a nukleár elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. A román hatóságok intézkedtek a hűtőrendszerek tartalékainak fenntartásáról, különösen a szivattyúk védelméhez. A nukleár elektriká hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet kizárólag a villamosenergia termelést érinti. Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Ancatinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A minisztérium szerint ez a kérés magába foglalja a hagyományos román nyelvű iskolahálózat megőrzését, valamint az ukrán oktatási reform keretében bármilyen visszalépés jelentő intézkedés elkerülését. Emellett a román fél ismételten hangsúlyozta a román kisebbség képviselőivel folytatott rendszeres, átlátható és érdemi konzultáció fontosságát, többek között a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások tekintetében is. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védő hatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele második részének a 18-tól 25-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Darab Ágnes, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Darab Ágnes vagyok, Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkésze. Isten igéjét a János első leveléből, a második rész 18. versétől a 25. versig olvasom. Gyermekeim, itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írom nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában, az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Kedves rádió hallgatók, a reggelek különleges alkalmak. Amit reggel először a szívünkbe engedünk, az sokszor meghatározza, hogyan tekintünk az egész napra. Lehet, hogy ma is sokféle hang fog megszólítani bennünket. Lesznek emberek, akik tanácsot adnak. Lesznek hírek, amelyek félelmet keltenek. Lesznek helyzetek, amelyek bizonytalanná tesznek. És megszólal majd a saját gondolataink hangja is. De Isten egy másik hangra akarja irányítani a figyelmünket, az ő igéjére. János így kezdi a szakaszt. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Az apostol nem azért mondja ezt, hogy félelmet keltsen. Nem pánikot akar teremteni, hanem éberségre hív. Az utolsó óra arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és ezért az életünknek van örökké való távlatú jelentősége. Sokszor úgy éljük a mindennapokat, mintha csak a mai nap számítana. Fontos, hogy mit kell ma elintézni, fontos, hogy legyen pénzünk, fontos, hogy sikerüljön a munkánk, fontos, hogy rendben legyen a családunk. Ezek valóban fontos dolgok. De van valami még fontosabb. Milyen az Istennel való kapcsolatom? Megmaradok-e Krisztusban? Kész vagyok-e találkozni az Úrral? A reggel ezért nem csak arra való, hogy megtervezzük a napunkat, hanem arra is, hogy Isten előtt rendezzük a szívünket. János komoly figyelmeztetést ad. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most is sok Antikrisztus támad. Az Antikrisztus szó itt Krisztussal szemben álló, Krisztus tagadó tanításra és személyekre utal. János számára a legnagyobb veszély nem egyszerűen az volt, hogy az emberek rosszul viselkednek. A veszély az volt, hogy hamis tanítás jelenik meg Jézusról. Ez nagyon fontos számunkra is. Mert nem minden vallásosnak hangzó gondolat igaz. Nem minden lelki üzenet származik Istentől. Nem mindenki beszél helyesen Jézusról, aki használja Jézus nevét. Ezért a keresztény embernek szüksége van arra, hogy ismerje Isten igéjét. Ha valaki nem ismeri az igazságot, könnyebb megtéveszteni. Ha azonban valaki ismeri Krisztust, ismeri az igét, és naponta kapcsolatban van Istennel, akkor van mihez mérnie azt, amit hall. Isten igéje formálja és őrzi a szívünket. A 24. versben találjuk a kulcsot. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Figyeljük meg ezt a szót. Maradjon. Nem azt mondja János, mindig keresetek valami új tanítást. Nem azt mondja, minden héten legyen valami új lelki élményetek. Hanem azt, maradjatok meg. Ez nagyon fontos üzenet egy olyan világban, amely állandóan változik. A világ azt mondja, válts, próbálj ki valami újat, ne kötelezd el magad.
Ami tegnap igaz volt, az ma már nem biztos, hogy igaz. De Isten igéje azt mondja, maradj meg Krisztusban. Lehet, hogy ma nem érzel különleges lelki élményt, akkor is maradj. Lehet, hogy imádságod száraznak tűnik, akkor is imádkozz. Lehet, hogy nem érted, miért nem engedd meg Isten valamit, akkor is bíz benne. Lehet, hogy nehéz időszakon mész keresztül, akkor se engedd el Krisztus kezét. A hit nem érzés, hanem bizalom. Uram, nem értek mindent, de benned továbbra is bízom. János végül eljut Isten ígéretéhez. És ez az ígéret, amely ő maga ígért nekünk, az örök élet. Micsoda ígéret? A keresztény ember reménysége nem csak erre az életre szól. Nem az a végső reménységünk, hogy egészségben maradunk. Nem az, hogy mindig lesz munkánk. Nem az, hogy minden kapcsolatunk rendezett lesz. Nem az, hogy minden imánkra úgy kapunk választ, ahogy szeretnénk. A mi végső reménységünk az örök élet Jézus Krisztusban. Ezért tudunk reménységgel felkelni akkor is, amikor nehéz nap áll előttünk. Mert tudjuk, ez a nap nem az egész történet. A mi életünk Isten kezében van. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük, hogy igéd által ma is megszólítasz bennünket. Kérünk, őrizd meg minket a tévtanításoktól, a megtévesztéstől, és minden olyan hangtól, amely el akar távolítani Jézus Krisztustól. Adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük az igazságot. Adj nekünk alázatot, hogy elfogadjuk igéd tanítását. Adj nekünk kitartást, hogy akkor is megmaradjunk benned, amikor nehéz. Szent lelked vezessen bennünket ezen a napon. Amikor bizonytalanok vagyunk, emlékeztes bennünket ígéreteidre. Amikor félünk, emlékeztes arra, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor kísértésbe kerülünk, segíts Krisztushoz ragaszkodnunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban nem csak a mai napra, hanem az örökké valóságra is van reménységünk. Segíts, hogy ma is megmaradjunk benned. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Mademoiselle címlapján is jól mutatna. Karcsú alakja tökéletesen illik egy éjfekete estei ruhához. Eleganciája, bája még a dúsgazdagok elit partjain is elkápráztatna mindenkit. Akkor meg mi a csodát keres egy kanálisban? Catherine, Linda Hamilton, a régebben igen népszerű A szépség és a szörnyetek című tévésorozat szereplőjeként gyakran ellátogatott Vincent, a Ron Perlman által megformált férfiállat föld alatti odujába. Oké, ez egy régi történet egy kis új csavarral, semmi több. Mégis arra lennék kíváncsi, hogy mit lát Catherine ebben a férfiben. Mert itt van ugyebár ez az elbűvölő teremtés, mintha egyenesen valamelyik magazin címlapjáról lépett volna elő, s egy olyan férfiba szerelmes, aki leginkább egy oroszlára hasonlít, s a föld alatt él. Ugyan már. Természetesen ez csak a show része. Catherine nem Vincent külseje miatt vonzódik hozzá, hanem éppen annak ellenére. Abba a fickóba szerelmes, aki az oroszlán bőre alatt lapul. Szerelmes az érzékenységébe és az együttérző szívébe. S talán a csodálatos hangjába. És ebben az egész produkcióban az a vonzó, hogy az ilyen szerelem bizony ritka, mint a fehér holló. Ezért hitet el olyan sokunkat a címlaplány mítosza. Tényleg azt hisszük, hogy a külső a minden. S ha egy lány nem néz ki úgy, mint Elle Macpherson, vagy egy fiú úgy, mint Patrick Swayze, akkor már nem is vonzó, de ez tévhit. A tévé, az újságok, a mozi és videófilmek folyamatosan azt súlykolják belénk, hogy mi is a szép és mi nem az. A média gépezet még azt is hozzáteszi, hogy a szép egyenlő a boldoggal. Kérlek, ne hidd, hogy ebből most azt akarom kihozni, a keresztényeknek kötelező rondán kinézni. De arra sem kötelezhet minket senki, hogy úgy nézzünk, mint egy Jordache vagy egy Solofex reklám. Rá kellene ébrednünk arra, hogy a szépség sokkal több az isteni alaknál, a dagadó bicepszeknél és a ragyogó kék szemeknél. A szépség sokkal gyakrabban az ember hozzáállásából és jelleméből fakad. Isten se a külső megjelenése vagy testi adottságai miatt választotta Dávidot Izrael királyává. Isten nem úgy néz, mint ahogy az ember, írja a Biblia. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuel első könyve, 16. részének 7. verse. A szépség, legalábbis az, amit a világ annak gondol, gyakran nem is áldás. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, a szépség az, ami lányokat depresszióba hajszol, s fiúkat foszt meg az önbecsülésüktől. Rengeteg szép ember él a világon magányosan, önbizalom nélkül és elégedetlenül. Igazság szerint, ha a boldogságot a hajad színében vagy a ruhád szabásában keresed, biztos, hogy csalódni fogsz. A ruhák is fontosak többek között, de azért meg kell tanulnunk a külső mögé is nézni. Még ha tetszik is az a személy, akit látsz, jusson eszedbe, hogy sokkal többet kell majd foglalkoznod azzal, amit nem látsz, mint ami most a szemed előtt van.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Reste. Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Parti Nagy Lajos, Kossuth díjas magyar költő, drámaíró, szerkesztő és kritikus tollából származik, és így szól. Az ember egy könyvet ír egész életében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom önöket, hogyha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig Kukta rovatunkba várom önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig, ahogy megszokhatták, állította az zárjuk reggeli adásunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6:30, rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta, a nukleár elektrika a csernavódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban, az Európai Unió tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. A csernavódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a nukleár elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Ankatinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védőhatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel. Boldizsár Ezeik Annával.

Október 12-e az év 285. szökő években a 286. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 80 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1492-re nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Kolumbusz Kristóf kikötött a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és felfedezte Amerikát.

1872-ben ezen a napon első Ferenc József király szentesítette a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 3 évvel később, 1875-ben Esztergomban megnyílt a Keresztyén Múzeum. 1877-ben Budapesten átadták az összekötő vasutat, mai nevekkel Kőbánya Felső, Kelenföld és az összekötő vasúti hidat. 1902. október 12-én leleplezték Fadrusz János Mátyás király szobrát Kolozsvár főterén. ...1928-ban ezen a napon először használtak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1933-ban ezen a napon nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 1956-ban ezen a napon a legfőbb ügyészség utasítására letartóztatták Farkas Mihály volt honvédelmi minisztert. 1964-ben útnak indult az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1968. október 12-én megkezdődtek a 19. nyári olimpiai játékok Mexikóvárosban. 1971-ben ezen a napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. ...1975-ben nyitották meg a Magyar Nemzeti Galériát.

2003-ban ezen a napon volt Michael Schumacher 6. világbajnoki címe a Forma 1-ben, amely csúcsot jelentett a sportág történetében. A fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 12-én. Az 1537-ben ezen a napon született 6. Eduárd angol király. 1558-ban látta meg a napvilágot 3. Miksa, osztrák főherceg. 1798-ban született első Péter brazil császár, mint 4. Péter Portugália királya. A 1872-ben ezen a napon megszületett Ralph Vaughan Williams angol zeneszerző. A 1882-ben ezen a napon született Gulácsi Lajos magyar festőművész. 1898. október 12-én látta meg a napvilágot Révai József magyar kommunista politikus, miniszter, író, Kossuth díjas, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Luciano Pavarotti, olasz opera énekes, tenor. 1941-ben látta meg a napvilágot Vajer Tamás, díszlettervező, kétszeres Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész. 1946-ban született Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1953. október 12-én született Parti Nagy Lajos, magyar író, költő. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 12-én. 638-ban ezen a napon hunyt el első Honorius pápa. 642-ben elhunyt 4. János pápa. 1492. október 12-én távozott az élők sorából Piero della Francesca, olasz matematikus, művészetelméleti író, a korai reneszánsz, az itáliai Quattrocento festészetének mestere. 1504-ben hunyt el Korvin János, horvát, szlavon, bán, első Mátyás király természetes fia. 1576-ban elhunyt Miksa, magyar király. 1730-ban távozott az élők sorából 4. Frigyes, dán király. 1825-ben hunyt el Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1902-ben elhunyt Adler Mór, magyar festőművész. 22 évvel később, 1924-ben hunyt el Anatole France, Nobel-díjas francia író.

Október 12-e, Spanyolország nemzeti ünnepe. Az Amerikai Egyesült Államokban a mai a Kolumbusz nap, Amerika felfedezésének napja. Október 12-e az egyenlítői Guinea függetlenségének napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: A mai kukta rovatunkban a klasszikus rakott krumpli receptjét hoztam el önöknek.

Először is lássuk, milyen hozzávalók szükségesek hozzá, ha egy darab 20x30 cm-es tepsihez szeretnénk elkészíteni. 1,5 kg krumpli, 10 darab tojás, 200 g lillahagyma, 200 g kolbász, 20 ml olaj, 800 g tejföl, 2 teáskanál mustár, 3 kereszt fokhagyma, 2 teáskanál étkezési keményítő, só, bors, 200 g szeletelt békön, 500 g vaj és 250 g trapista sajt.

Most lássuk az elkészítési módját. Ehhez a rakott krumpli recepthez először a burgonyát bő, enyhén sós vízben majdnem puhára főzzük. A tojásokat szintén 10 perc alatt készre főzzük. A lillehagymát szeletekre vágjuk, és egy kevés olajon üvegesre pirítjuk. A tejfölben elkeverjük a mustárt, az úzott fokhagymát, a keményítőt, és hosszúk borsozzuk. A békönt ropogósra pirítjuk. A tepsi alját kikenjük vajjal, és elkezdjük rétegezni a hozzávalókat. Minden réteget enyhén megsózunk. Először teszünk egy réteget a megfőtt és karikára vágott krumpliból, és az egészet meglocsoljuk egy adag tejföllel. Ezután jöhet a szintén főtt, karikára vágott tojás, amit megszórunk egy adag pirított hagymával. Teszünk egy réteget a kolbászból és a békönből, majd ismét jöhet egy réteg tejföl. Ezt a sort addig ismételjük, amíg el nem fogynak az alapanyagok. A végén tejföllel zárjuk a sort, majd az egészet megszórjuk a reszelt sajttal, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25-30 perc alatt készre sütjük.

Most lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek a klasszikus rakott krumpli receptjéhez. Ha egy darab 20x30 cm-es tepsihez szeretnénk elkészíteni, 1,5 kg krumpli, 10 darab tojás, 200 g lillahagyma, 200 g kolbász, 20 ml olaj, 800 g tejföl, 2 teáskanál mustár, 3 kereszt fokhagyma, 2 teáskanál étkezési keményítő, só, bors, 200 g szeletelt békön, 500 g vaj és 250 g trapista sajt. Amennyiben ebédre vagy esetleg vacsorára szeretnék elkészíteni, a pontos receptet leírva megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Rúgta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Boldizsár Szeik Annával.
3: Október 12-én Miksa, Rezső, Szerafina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyaristására használták. A Rezső magyar eredetű név, Rudolf férfi név magyarosítása, a Rézső, Réső családnévből. A Szerafina héber német eredetű név, a Szeráf férfi név női párja. Jelentése tündöklő, nemes. Köszöntünk tehát október 12-én minden Miksa, Rezső, Szerafina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük az LGT-től az Elfelejtett Szó című dalukkal, Isten éltesse őket. A következő percekben a Bagashi Brothers Company énekel nekünk.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádióhallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szandit hallják. Ebben az órában hamarosan hírekkel jelentkezek, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk továbbadásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom tehát Önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta, a nukleár elektrika a csernovódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban, az Európai Unió tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. Az EP képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy Románia uniós csatlakozása óta 10 közberuházásból 6 európai pénzből valósult meg. Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkenteni a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdaságtámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia. A csernovódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a nukleár elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. A román hatóságok intézkedtek a hűtőrendszerek tartalékainak fenntartásáról, különösen a szivattyúk védelméhez. A nukleár elektriká hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet kizárólag a villamosenergia termelést érinti. Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Ankatinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A minisztérium szerint ez a kérés magába foglalja a hagyományos román nyelvű iskolahálózat megőrzését, valamint az ukrán oktatási reform keretében bármilyen visszalépés jelentő intézkedés elkerülését. Emellett a román fél ismételten hangsúlyozta a román kisebbség képviselőivel folytatott rendszeres, átlátható és érdemi konzultáció fontosságát, többek között a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások tekintetében is. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védő hatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete János apostol első levele második részének a 18-tól 25-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Darab Ágnes, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységől című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Darab Ágnes vagyok, Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkésze. Isten igéjét a János első leveléből, a második rész 18. versétől a 25. versig olvasom. Gyermekeim, itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írom nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában, az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Kedves rádió hallgatók, a reggelek különleges alkalmak. Amit reggel először a szívünkbe engedünk, az sokszor meghatározza, hogyan tekintünk az egész napra. Lehet, hogy ma is sokféle hang fog megszólítani bennünket. Lesznek emberek, akik tanácsot adnak. Lesznek hírek, amelyek félelmet keltenek. Lesznek helyzetek, amelyek bizonytalanná tesznek. És megszólal majd a saját gondolataink hangja is. De Isten egy másik hangra akarja irányítani a figyelmünket, az ő igéjére. János így kezdi a szakaszt. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Az apostol nem azért mondja ezt, hogy félelmet keltsen. Nem pánikot akar teremteni, hanem éberségre hív. Az utolsó óra arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és ezért az életünknek van örökké való távlatú jelentősége. Sokszor úgy éljük a mindennapokat, mintha csak a mai nap számítana. Fontos, hogy mit kell ma elintézni, fontos, hogy legyen pénzünk, fontos, hogy sikerüljön a munkánk, fontos, hogy rendben legyen a családunk. Ezek valóban fontos dolgok. De van valami még fontosabb. Milyen az Istennel való kapcsolatom? Megmaradok-e Krisztusban? Kész vagyok-e találkozni az Úrral? A reggel ezért nem csak arra való, hogy megtervezzük a napunkat, hanem arra is, hogy Isten előtt rendezzük a szívünket. János komoly figyelmeztetést ad. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most is sok Antikrisztus támad. Az Antikrisztus szó itt Krisztussal szemben álló, Krisztus tagadó tanításra és személyekre utal. János számára a legnagyobb veszély nem egyszerűen az volt, hogy az emberek rosszul viselkednek. A veszély az volt, hogy hamis tanítás jelenik meg Jézusról. Ez nagyon fontos számunkra is. Mert nem minden vallásosnak hangzó gondolat igaz. Nem minden lelki üzenet származik Istentől. Nem mindenki beszél helyesen Jézusról, aki használja Jézus nevét. Ezért a keresztény embernek szüksége van arra, hogy ismerje Isten igéjét. Ha valaki nem ismeri az igazságot, könnyebb megtéveszteni. Ha azonban valaki ismeri Krisztust, ismeri az igét, és naponta kapcsolatban van Istennel, akkor van mihez mérnie azt, amit hall. Isten igéje formálja és őrzi a szívünket. A 24. versben találjuk a kulcsot. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Figyeljük meg ezt a szót, maradjon. Nem azt mondja János, mindig keresetek valami új tanítást. Nem azt mondja, minden héten legyen valami új lelki élményetek, hanem azt, maradjatok meg. Ez nagyon fontos üzenet egy olyan világban, amely állandóan változik. A világ azt mondja, válts, próbálj ki valami újat, ne kötelezd el magad.
Ami tegnap igaz volt, az ma már nem biztos, hogy igaz. De Isten igéje azt mondja, maradj meg Krisztusban. Lehet, hogy ma nem érzel különleges lelki élményt, akkor is maradj. Lehet, hogy imádságod száraznak tűnik, akkor is imádkozz. Lehet, hogy nem érted, miért nem engedd meg Isten valamit, akkor is bízz benne. Lehet, hogy nehéz időszakon mész keresztül, akkor se engedd el Krisztus kezét. A hit nem érzés, hanem bizalom. Uram, nem értek mindent, de benned továbbra is bízom. János végül eljut Isten ígéretéhez, és ez az ígéret, amely ő maga ígért nekünk, az örök élet. Micsoda ígéret! A keresztény ember reménysége nem csak erre az életre szól. Nem az a végső reménységünk, hogy egészségben maradunk. Nem az, hogy mindig lesz munkánk. Nem az, hogy minden kapcsolatunk rendezett lesz. Nem az, hogy minden imánkra úgy kapunk választ, ahogy szeretnénk. Ami végső reménységünk, az örök élet Jézus Krisztusban. Ezért tudunk reménységgel felkelni akkor is, amikor nehéz nap áll előttünk. Mert tudjuk, ez a nap nem az egész történet. A mi életünk Isten kezében van. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük, hogy igéd által ma is megszólítasz bennünket. Kérünk, őrizd meg minket a tévtanításoktól, a megtévesztéstől, és minden olyan hangtól, amely el akar távolítani Jézus Krisztustól. Adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük az igazságot. Adj nekünk alázatot, hogy elfogadjuk igéd tanítását. Adj nekünk kitartást, hogy akkor is megmaradjunk benned, amikor nehéz. Szent lelked vezessen bennünket ezen a napon. Amikor bizonytalanok vagyunk, emlékeztes bennünket ígéreteidre. Amikor félünk, emlékeztes arra, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor kísértésbe kerülünk, segíts Krisztushoz ragaszkodnunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban nem csak a mai napra, hanem az örökké valóságra is van reménységünk. Segíts, hogy ma is megmaradjunk benned. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

és egy kanálisban. Catherine, Linda Hamilton, a régebben igen népszerű A szépség és a szörnyetek című tévésorozat szereplőjeként gyakran ellátogatott Vincent, a Ron Perlman által megformált férfi állat föld alatti odujába. Oké, ez egy régi történet, egy kis új csavarral, semmi több. Mégis arra lennék kíváncsi, hogy mit lát Catherine ebben a férfiben. Mert itt van ugyebár ez az elbűvölő teremtés, mintha egyenesen valamelyik magazin címlapjáról lépett volna elő, s egy olyan férfiba szerelmes, aki leginkább egy oroszlánra hasonlít, s a föld alatt él. Ugyan már. Természetesen ez csak a show része. Catherine nem Vincent külseje miatt vonzódik hozzá, hanem éppen annak ellenére. Abba a fickóba szerelmes, aki az oroszlán bőre alatt lapul. Szerelmes az érzékenységébe és az együttérző szívébe. S talán a csodálatos hangjába. És ebben az egész produkcióban az a vonzó, hogy az ilyen szerelem bizony ritka, mint a fehér holló. Ezért hitet el olyan sokunkat a címlaplány mítosza. Tényleg azt hisszük, hogy a külső a minden. S ha egy lány nem néz ki úgy, mint Elle Macpherson, vagy egy fiú úgy, mint Patrick Swayze, akkor már nem is vonzó, de ez tévhit. A tévé, az újságok, a mozi és videófilmek folyamatosan azt súlykolják belénk, hogy mi is a szép és mi nem az. A média gépezet még azt is hozzáteszi, hogy a szép egyenlő a boldoggal. Kérlek, ne hidd, hogy ebből most azt akarom kihozni, a keresztényeknek kötelező rondán kinézni. De arra sem kötelezhet minket senki, hogy úgy nézzünk, mint egy Jordash vagy egy Solofex reklám. Rá kellene ébrednünk arra, hogy a szépség sokkal több az isteni alaknál, a dagadó bicepszeknél és a ragyogó kék szemeknél. A szépség sokkal gyakrabban az ember hozzáállásából és jelleméből fakad. Isten se a külső megjelenése vagy testi adottságai miatt választotta Dávidot Izrael királyává. Isten nem úgy néz, mint ahogy az ember, írja a Biblia. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuel első könyve, 16. részének 7. verse. A szépség, legalábbis az, amit a világ annak gondol, gyakran nem is áldás. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, a szépség az, ami lányokat depresszióba hajszol, s fiúkat foszt meg az önbecsülésüktől. Rengeteg szép ember él a világon magányosan, önbizalom nélkül és elégedetlenül. Igazság szerint, ha a boldogságot a hajad színében vagy a ruhád szabásában keresed, biztos, hogy csalódni fogsz. A ruhák is fontosak többek között, de azért meg kell tanulnunk a külső mögé is nézni. Még ha tetszik is az a személy, akit látsz, jusson eszedbe, hogy sokkal többet kell majd foglalkoznod azzal, amit nem látsz, mint ami most a szemed előtt van.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben a fél órában hamarosan hírösszefoglalónk jön. Utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta, a nukleár elektrika a Csernavódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban, az Európai Unió tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. A Csernavódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a nukleár elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Ankatinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védő hatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. 10 éves jubileumát ünnepeli a szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum, amely fontos szerepet tölt be a helyi magyar közösség életében. Október 17-én ünnepséggel idézik fel az iskola elmúlt 10 évének meghatározó pillanatait. Az intézmény történetéről, eredményeiről és a jubileumi ünnepségről Székely Melinda magyar tanárral beszélgettem. Idén ugye 10 éves a szamosújvári Kemény Zsigmond elméleti liceum. Mit jelent ez a jubileumi év az iskola közösség számára?
1: Óriási feladatot jelent, ugyanis minden olyan kerek évforduló, ami egy intézmény, egy ember, egy akármilyen közösség életébe bekövetkezik, az feladatokat jelent. Ilyenkor az ember visszatekint arra, amit megvalósított, listázza a kudarcait is ugyanakkor, úgyhogy mi ennek a munkának néztünk elébe az idén.
0: Hogyan alakult az iskola az elmúlt 10 évben, és miben változott a kezdetekhez képest?
1: Sokban alakult, de sok tekintetben igyekeztünk meg is tartani olyan kialakított hagyományokat, amelyek kezdettől fogva végigkísérik a munkánkat. Ugye a kialakuláskor 2016-ban mi 3-4 különböző intézményből érkeztünk, ugyanis hosszú évtizedekig a városban csak tagozatos iskolákban működött a magyar oktatás. Ez azt jelenti, hogy román középiskolákba ágyazva egy-egy magyar osztály létezett, illetve román általános iskolákba ágyazva. Így a városban működő intézményekből váltunk ki, és költöztünk össze ebbe az új korszerű épületbe. Úgy éreztük már a kezdetekkor, hogy ez egy óriási felelősség. Akkor, amikor 10 évvel ezelőtt ez a munka elindult, az első lépés ugye az volt, hogy összehangolódjunk. A különböző iskolákból való érkezésünk, az különböző hagyományokat, különböző szokásokat, sokat feltételezett, és ez a 10 év az összecsiszolódásról is szólt. De ugyanakkor a kezdetektől tudtuk és vállaltuk is azt, hogy ez a korszerű épület, az megfelelő infrastruktúra kötelez bennünket, és óriási felelősséget ruház ránk, hogy azt, amit megkaptunk, azt megfelelő tartalommal tudjuk feltölteni, úgyhogy ezen munkálkodtunk az évek alatt. Azt hiszem, hogy sikerült megerősödnünk, sikerült olyan szokásokat, hagyományokat, illetve olyan tanulási eredményeket felmutatnunk, amelyek ennek az összecsiszolódásnak a nagyon szép gyümölcsei lettek.
0: A jubileumi év mottója ugye Kemény Zsigmond gondolata adja. Ez pontosan az, hogy ha álmodni akarunk, ne elégedjünk meg csak éjjel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjunk egyúttal az egész lehetetlenséget. Miért éppen ezt az idézetet választották?
1: Nem volt könnyű helyzet akkor, amikor ezt az intézményt létre kellett hozni. A TÉKA alapítványnak ebben óriási jelentősége van, és különösen Balázs Bécsi Attila elnök úrnak, aki mert akkor nagyot álmodni. Amikor nekünk 10 évvel ezelőtt akkori pedagógusoknak mondogatta, vagy beszélt erről az álmáról, elég sokan legyintettünk, mert nem hittünk abban, hogy ez valós lehetőségé válhat számunkra, és ez amiatt volt, mert iszonyú nagy munkát jelentett. De nem csak munkát, hanem odafigyelést, stratégiát, egy kicsi szerencsét is talán, és ha nem lett volna ez az álom, akkor lehet, hogy meg se valósul az, ami most a Kemény Zsigmond elméleti liceum. Úgy gondoljuk, hogy azért jó ez a motto, vagy azért megfelelő a mi történetünkre ez a Kemény Zsigmond idézet, mert ugye a romantika korának a szülötteként, nagy írójaként, közéleti szereplőjeként annak a kornak a kánonja és a gondolkodása a paradigmái szerint nyilatkozott, írt, és abban a kontextusban az álom, a fantázia, de egyáltalán az álmok megvalósíthatóságába vetett hit az óriási jelentőségű volt. És egy kicsit ezt a magatartást éreztük mi is a miénknek, hogy volt ez az álom, és ha valaki ezt nem álmodta volna meg, vagy hogyha ezt nem találtuk volna, találta volna ki Balázs Bécsi Attila, akkor most nem lennénk itt, és nem tudnánk ünnepelni az iskolánk 10 éves évfordulóját. Tehát nincs lehetetlen. Egy kicsit arról is szól. Másrészt, szintén Kemény Zsigmondra visszatérve, ugye ő mezőség szülöttje, illetve hát igazából csak itt halt meg, Pusztakamaráson a sírja is itt található, de ezért mi mezőséghez tartozónak érezzük őt, és a mi iskolánk az egy mezőségi szorványközpont is ugyanakkor. Tehát nem csak arra figyelünk, hogy itt a diákjainkból mérnökök, orvosok, tudósok és egyéb mesterségekhez értő emberek legyenek, vagy merjenek próbálkozni majd az egyetemi tanulmányaik során nagyjává, válni, hanem igyekszünk a mezőséget is egy kicsit még menteni, vagy menteni belőle, ami még telhető. Szorványvidéken a magyarság az pusztulóban van, ezt látjuk magunk körül, és ugye Kalos Zoltán kezdeményezéséből született meg a 90-es évek elején az a gondolat, vagy az a tett, hogy összegyűjteni a mezőség elszórt falvaiban még élő magyar gyerekeket egy központba. Kalos Zoli bácsi Válaszúton hozott létre akkor egy szorványiskolát, ahova ezeket a gyerekeket összegyűjtötte, és amikor ők ugye az elemi osztályaikból kinőttek, akkor szükségessé vált annak a folytatása, hogy ők szintén magyar kontextusban tudjanak tovább tanulni, és akkor született meg annak a gondolata, hogy ez történjen Szamosújváron tovább, úgyhogy a Válaszúton 1-4 osztályban végző gyerekek, azok általában Szamosújvárra jönnek általános iskolába, és itt maradnak középiskolába is. Tehát ezek a gyerekek, akik a mi liceumunkban járnak, ezek körülbelül 30, de van olyan év, hogy 30-nál több településről is hozzánk jönnek. Egy nagyon kemény magot képez ugye a Szamosújvár és a Szamosújvár környékén található magyar településeknek a diáksága, de egészen messze menően a Szamosvölgyén, be a tóvidékre, tehát mezőség egészen kicsi eldugott falvaiba is el tudunk jutni, el szoktunk menni, bemutatjuk az iskolát, megkeressük azokat a magyar gyerekeket, akik még ott élnek, és idehozzuk őket. Így a mi iskolánkba tanulhatnak, és az iskolánk partnerintézményeként működő Téka Alapítvány keretében létező Szorvány Kollégiumban élhetik ugye a heti mindennapjaikat, hétvégén pedig hazatérnek.
0: Október 17-én tartják a jubileumi ünnepséget. Milyen programokkal készülnek aznapra?
1: Igyekeztünk valódi ünnepet formálni ebből a jubileumból. 9 órakor kezdünk egy Kemény Zsigmondról szóló tudományos konferenciával, ahol a Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarának a tanárai fognak előadásokat tartani, illetve a mi szűkebb környezetünkből származó kollégák is bemutatókat tartanak, akik Kemény Zsigmond életével és munkásságával foglalkoztak. Ezt követően egy alumni találkozó lesz, amit először szervezünk. Ez egy vendégdiák találkozó, ahova visszavárjuk azokat a tanítványainkat, akik 10 év alatt nálunk végeztek. Ezt sok-sok játékkal fűszerezzük, fotózkodással, parádkozással. Ez 4 óráig fog zajlani. 4 órakor a régi pedagógusainkat hívjuk vissza, akik szintén vagy nyugdíjba mentek, vagy elmentek a mi iskolánkból más intézményekbe tanítani, és akik szintén úgy érezzük, hogy sokat tettek a mi intézményünkért, úgyhogy velük lesz egy 1 órás találkozó. 5 órától pedig egy nagyon komoly és az iskolánk értékeit felmutató gálaműsorra kerül sor, ahol táncos előadások, verses összefoglalók, természetesen beszédek hangzanak majd el, és hát egy kis meglepetéssel is készülünk, az elemiseink egy meseelőadást fognak ezen a műsoron bemutatni. A gála műsor lejárta után pedig szintén itt a mi iskolánkban, az udvaron található Téka Szorvány Kollégium ebédlőjében egy állófogadást fogunk szervezni. És hát a tegnapi nagy hír, amit itt most beharangozhatok, azt hiszem most már, mert teljesen nyilvános, úgy tudom, hogy a sajtóban is megjelent, hogy Magyarország kultuszminisztere is hozzánk látogat, úgyhogy az ő megnyitója fogja tulajdonképpen az egész esemény sorozatot elindítani szombaton.
0: Ha jól olvastam Facebookon talán, akkor évkönyvvel is készülnek a 10 év ünnepségére. Ezt mikor tekinthetik meg a közönség?
1: Az évkönyvet azt ennek a 10 évnek a munkásságára visszatekintve hozták létre a kollégáim. Már tavalyi év folyamán elkezdődött a vele való foglalkozás, és ez az egész nyarunkat is igénybe vette, ugyanis többen is írtunk ebbe az évkönyvbe a sikereinkről, az élményekről, az egyáltalán a számvetés munkái kerültek be ebbe az évkönyvbe, sok-sok fotóval, úgyhogy ennek a könyvnek most egyelőre bemutatót nem szervezünk, viszont megtekinthetik, és ajándékot is tervezünk belőle adni azoknak, akik részt vesznek a szombati eseményeken.
0: Ha most egy kicsit előre tekintünk, mit szeretnének, milyen legyen a Kemény Zsigmond Liceum újabb 10 év múlva, és milyen elérhetetlen vágyakat szeretnének megvalósítani?
1: Ó, ez nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy az, ami mindig a szemünk előtt lebeg, már elmondtam, de megismétlem. Egyrészt hűek kívánunk maradni a Kemény Zsigmondi hagyatéknak, és úgy gondoljuk, hogy a mezőség az nekünk óriási feladatunk. A mezőségi kultúrát átmenekíteni azon a hídon, ami ugye szimbolikusan az iskolánknak a küldetésében is metaforaként megjelenik. Úgy gondolom, hogy a mezőség és a mezőségi kultúrának a tovább örökítése, a menekítése és a megtartása az célunk lesz a további 10 évben is. Másrészt pedig azt hiszem, hogy az a modern infrastruktúra, amivel mi indultunk és amit kaptunk, az továbbra is kötelez bennünket. Tehát ha a világ olyan tempóban és olyan irányba fejlődik, amilyen már a jelenben is látható, ugye egyre technologizáltabbá válnak a tanulási folyamatok, akkor ez is célunk, hogy föl tudjunk zárkozni továbbra és ezekhez az irányvonalakhoz. Úgy gondolom, hogy a jövő, az elkövetkezendő 10 év is ugyanúgy arról fog szólni, hogy annak a tanulási szintnek az elérése lesz a fő célunk, amit eddig is szem előtt tartottunk. Nem csak mezőség szorványiskolája vagyunk, hanem Kolozs megye egyik jelentős tanintézménye is, azt hiszem, és mindig igyekszünk a közelünkben működő középiskolák szintjére föltornázni magunkat. Tehát úgy gondolom, hogy ezt csak is úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő tanerő tanít itt a mi iskolánkba, hogyha megfelelően nyitottak vagyunk, és hogyha a diákjainkat nem csak fizikára, matematikára, biológiára tanítjuk, hanem a közösségi érzést is erősítjük bennük, hogy összetartozunk, hogy elég erősek vagyunk felzárkózni, hogy elég erősek vagyunk azon a pályán helyt állni, amit a modern, globalizálódó társadalom kínál számunkra.
0: Az elmúlt percekben Székely Melindával a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Liceum magyar tanárát hallották. A következő percekben a napáhítata csendül fel Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Gyengeségemben. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 28. verse. A következő percekben Jana Ibragimová, dél-koreai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy ideig a szüleimtől távol eső országban éltem. Édesanyám megbetegedett és kórházba került, majd hónapokig tartó fájdalmas kezelés után elhunyt. Mivel nem tudtam hazautazni, ezért a bátyámat támogattam a távolból, hogy el tudjon utazni a temetésre és gondoskodhasson gyászoló apánkról. 2 évvel később apánk agyvérzést kapott, ami miatt nem tudott mozogni és beszélni. Megtakarításaimat arra fordítottam, hogy támogassam a bátyámat, aki gondoskodott apánkról. Aztán a bátyám több hónapra bekerült a kórházba. Ki tud törődni most az apánkkal? Nem tudom, hogyan végződik a történet, de azt tudom, hogy mindig van remény Isten megváltásában. Nem akarok másokat terhelni, ezért ritkán osztom meg másokkal életem részleteit a legközelebbi barátaimon kívül. De bízom abban, hogy idővel Isten válaszai, gondoskodása és védelme megfordítja ezt a helyzetet. És ha Isten válaszai eltérnek attól, amit remélek, és amiért imádkozom, akkor is dicsérni fogom Istent. A gyengeségeimmel és nehézségeimmel fogok dicsekedni, mert Isten bennük és rajtuk keresztül hathatósan munkálkodik.

Imádkozzunk! Úr Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy velünk vagy, még akkor is, ha gyengék vagyunk, és baj esetén Te vagy, ami mindig jelenlévő segítségünk. Amen.

Amikor gyenge vagyok, Krisztus erős, mondja ezt Jene Ibragimová, dél-koreai testvérünk. Ma imádkozzunk a hozzátartozóikat gondozókért.

Ezzel hétfő ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon online. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Parti Nagy Lajos, Kossuth díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő és kritikus tollából származik, aki 1953. október 12-én született, és így szól. Az ember egy könyvet ír egész életében. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, kellemes hétkezdést kívánok. Viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta a Nukleár Elektrika a Csernavódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Európai Unió tanácsának ír elnökség által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. Az EP képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy Románia uniós csatlakozása óta 10 közberuházásból 6 európai pénzből valósult meg. Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkenteni a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdaságtámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia. A Csernavódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a Nukleár Elektrika. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. A román hatóságok intézkedtek a hűtőrendszerek tartalékainak fenntartásáról, különösen a szivattyúk védelméhez. A Nukleár Elektrika hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet kizárólag a villamosenergia termelést érinti. Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Ankatinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A minisztérium szerint ez a kérés magába foglalja a hagyományos román nyelvű iskolahálózat megőrzését, valamint az ukrán oktatási reform keretében bármilyen visszalépés jelentő intézkedés elkerülését. Emellett a román fél ismételten hangsúlyozta a román kisebbség képviselőivel folytatott rendszeres, átlátható és érdemi konzultáció fontosságát, többek között a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások tekintetében is. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védőhatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet jelenléte Ukrajnában.
9: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek.
8: Irodalomterápiás foglalkozások kamaszoknak.
10: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk.
8: Szüreti hagyományok Kárpátalján.
11: Hát a hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka.
8: A Vásznon a legfrissebb magyar filmek 26. filmtetfest.
12: Minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtet Festen.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Az Ökumenikus Segélyszervezet évek óta jelen van Ukrajnában. A háború 2022-es eszkalációja óta pedig minden korábbinál nagyobb.

0: jobb humanitárius segítségnyújtást végez az országban. A szervezet munkája a Kárpátaljától egészen a háború sújtotta keleti és déli térségekig terjed, a humanitárius segítség mellett pedig hosszú távú programokkal és a helyi közösségek támogatásával is igyekeznek enyhíteni a háború következményeit. Az ukrajnai humanitárius helyzetről, a jelenlegi programokról és a segítségnyújtás tapasztalatairól Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, mesélj ennek a mostani irodanyításnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
2: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában. Érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk. Az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már 4 irodában keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogy ön is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezés források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi 4 iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
1: Azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
2: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mint pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
1: Térjünk vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
2: Ahogy említettem, sajnos a forráshiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal, pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. Két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
1: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
2: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszer, szállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
1: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
2: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
1: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
2: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink, tehát lehetne ezt nyilván továbbfejleszteni. Azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
1: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
2: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
1: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről, hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
2: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztott további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
2: Köszönjük szépen!
0: Az elmúlt percekben Dékány Bencével, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. Irodalomterápiás csoport indul a 9-11. Osztályos diákoknak a Mesekuckóban október 5-től december 7-ig. A foglalkozásokat Molnár Szilvia, mester is hallgató vezeti, aki Lélekoldalak néven is elérhető a közösségi médiában. A résztvevőkre történetek, beszélgetések, írás és játék vár, lényeg a kíváncsiság, a gondolkodás és megtapasztalás. Molnár Szilviával Pilbák Kincső beszélgetett.
1: Irodalomterápiás csoport indul 9-11. Osztályos diákok számára a kolozsvári Mesekuckóban Molnár Szilvia vezetésével, aki a foglalkozásokról és az irodalomterápiához kapcsolódó személyes kötődéséről mesélt. Kezdjük azzal, hogy mutatkozz be és mondd el azt, hogy mit is jelent az irodalomterápia neked az életedbe, hogyan lett az életed része.
2: Molnár Szilvia vagyok, gyimesi, hogyha hallatszik a társzólásomon, jelenleg egyetemista, mesterképzésen, és most végeztem el Szegeden az irodalomterápiás továbbképzést. Azt hiszem, hogy egészen kiskorom óta mindig is használtam irodalomterápiát, és irodalomterápiásból csak nem tudatosan. Mindig is sokat írtam és olvastam, és mindig is egy ilyen menekülő út volt számomra az irodalom. Egészen pici koromtól, mióta már körülbelül írni tudok. És szerintem egyetemen jöttem rá arra, hogy létezik olyan, hogy irodalomterápia. Itt Romániában képzés sem láttam egyébként, és annyira nem elterjedt. Úgyhogy hozzám így a magyarországi hírek egy kicsit későn értek el. Érdekelni kezdett, rájöttem, hogy mi ez, és mivel érdekelt, így elmentem, és megtanultam.
1: Tartottál te már ilyen foglalkozásokat? Hogyan néztek azok ki, kiknek szóltak?
2: Az államvizsga dolgozatomhoz, a szakdolgozatomhoz volt olyan lehetőségem, hogy megtartott irodalomterápiák jegyzőkönyvéből készüljön ez a dolgozat, és ennek keretében tartottam Nagyenyeden szintén 9-12 osztályosoknak irodalomterápiát. Ez is ugyanúgy, mint amit most meghirdettünk. 6 alkalomra, egymásra épülő alkalomra redukálódott, és szintén ugye ezzel a korosztállyal foglalkoztam. Ott is ugyanúgy az identitás, az ember helye a világban, az identitás kérdések és krízisekkel foglalkoztunk. Semmi, ami túlságosan megterhelő lenne, de kicsit minden, ami érdekelheti az embereket, és amiből fejlődni tudunk.
1: És hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, hogyan épül fel?
2: Az első alkalomkor mindig lefektetjük a határokat, hogy meg tudjam teremteni a biztonságot, hogy mindenki tényleg úgy tudjon jönni, hogy nem kell félnie semmitől. Ez a nulladik pont, és egyébként körülbelül minden irodalomterápiás foglalkozáson van egy felvezető rész, általában

0: ez a ráhangolódás szolgálja meg, hogy minél könnyebben meg tudjanak nyílni az emberek. Ennek vannak különböző módszerei. Aztán javarészt egy szöveggel, de nem mindig, én nem csak szövegekkel szeretek foglalkozni. Azt megbeszéljük, utána azt még feldolgozzuk egyéb gyakorlatokkal, itt jöhet mondjuk be az írás és más módszerek is. És a végén mindig szeretem azt, hogy reflektáljunk arra, hogy mi is történt velünk, hogyan megyünk el innen, mit viszünk magunkkal, mit hagyunk itt, és mit fogunk kezdeni azután, miután hazaértünk.
1: És a szövegeken kívül mi az, ami még a segítségedre lehet?
0: Nagyon sokat használok képkártyákat. Ennek vannak különböző kifejezetten terápiás célra és nem terápiás célra kitalált módszerei, anyagai. Egyébként azt, amit szövegként értelmezünk, is nagyon sokrétű, mert szerintem egy nagyon jól megszerkesztett plakát is lehet egy ilyen katalizátor, hogyha az éppen meg tudja mozgatni az egyénben azt, amivel neki most éppen dolga van. De mozgásos és kreatív gyakorlatokat, művészetterápiát is, egyedül a dráma az, ami nem áll hozzám kifejezetten közel, de minden más felé nyitott vagyok.
1: És kiknek ajánlottam úgy egy ilyen terápia, illetve mennyire van konkrétan terápiás hatása?
0: Van klinikai irodalomterápia is, de ez nem az, amit én csinálok. Én a fejlesztő irodalomterápiának mondjuk ezt. Ez semmiképp sem azt jelenti, hogy bárkit is fejlesztünk és megjavítunk. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek dolgozunk, akik nem a klinikai populációt érintik. Igazából mindenkinek ajánlom, aki szeretne önmagával foglalkozni, vagy foglalkoztatják a világról, önmagáról, a társas kapcsolatairól és bármiről kérdése, mert ennek az a célja, hogy beszéljünk, halljunk a saját gondolatainkat, lássuk, hogyha leírjuk, kapjunk visszajelzést, mert amire gondolt a költő is valószínűleg ugyanarra gondolt, mint én most, mert szerintem a költészet is értelmezhető irodalomterápiás megközelítésből. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlom, ezt a csoportot most kifejezetten kamaszoknak hirdettük meg, 9-12 osztásoknak, 11-nek, mert 12-esek már így is elég leterheltek. De nincs egyébként szerintem korosztálya. Meseterápia az, ahol inkább az óvodáskorúaknak ajánlott, az kicsit konkrétabb módszertana van annak, mint az irodalomterápiának, de az irodalomterápia alfaja a meseterápia, de bárki, akit foglalkoztat ez.
1: És említetted, hogy hát szabályok vannak lefektetve itt konkrétan. Mikre gondoltál?
0: Minden, ami a biztonságban tartásról szól, ez legyen az, hogy hogyan kezeljük a mondani valónkat, mit mondhatunk, nem véleményezzünk másokat, például mindenkinek joga van a saját világában, a saját módszerei és lehetőségei szerint megtapasztalni azt, ami éppen körülveszi, de a testi biztonságot is jelenti egyébként, hogy nem zökkentjük ki, nem telepedünk rá másokra, vagy én mindig szoktam mondani, hogy nyugodtan bárki kimehet mosdószünetben, már a 100 perc azért eléggé hosszúkás.
1: Miért pont a kamaszokat választottad korosztály?
0: Ez egy jó kérdés egyébként, mert én egyszerűen nyitott vagyok az egyetemisták és a kamaszok felé is, és úgy jött ki, hogy a kamaszok az első lépés, akik felé most nyitunk. Talán azért is, mert már foglalkoztam velük, és szeretném jól csinálni azt, amit csinálok, és már tudom azt, hogy hogyan kellene körülbelül csináljam azt, amit csinálok, hogy mindenkinek jövedelmező legyen ez, és én egyébként azért is vagyok kifejezetten a kamaszok felé is nyitott, mert rettentően csodásak a kamaszok szerintem. Nem is szeretem azt mondani, hogy kamaszok, és nem is szeretem kamaszként kezelni a kamaszokat mindig felnőttként, mert nagyon jók a gondolataik, nagyon inspirálóak, nagyon céltudatosak, okosak, ügyesek, tudják, hogy hogy kell elérni azt, amit akarnak, mivel hogyan kell foglalkozni. Szóval övék a világ, és mi ebből csak tanulni tudunk.
1: Miben különbözik az írásterápiától az irodalomterápia, mivel ad másabbat?
0: Az írásterápia az irodalomterápiának egy része, egyébként mi is használjuk, annyi különbséggel, hogy nem csak írásterápia, és például nem ez az irodalomterápia, amit én használok, az nem traumafeldolgozásra fekteti a hangsúlyt. Írásterápiát nem használok, mert én nem terápiát kínálok, hanem fejlesztő tevékenységet. Kreatív írást és expresszív írást szoktam én használni, de mindig csak egy olyan szintekig, amíg az az egyéneknek jó, és nem arról szól, hogy a traumáinkat most nagyon megbolygassuk, és azokkal dolgozunk, mert még egyszer mondom, én nem vagyok pszichológus, és ez a kompetencia határaimon kívül esik. Tudom azt, hogy mit tudok kínálni, és mit nem, és nem az a célom, hogy bárkitnek is megváltsam az életét, hanem az, hogy valami jót adjak.
1: És akkor konkrétan erről a meghirdetett terápiáról beszélj, kérlek, hogy mit kell róla tudni, hol tudnak jelentkezni.
0: Van nekem is Instagram és Facebook oldalam, az a neve, hogy Lélek oldalak, és a Mesekuckó is meghirdette. Oda van kirakva egy Google Forms kérdőív, ami majd 10 jelentkezőt követően lezárul, mert a létszámkorlátunk az 10 fő, hogy minőségében tudjunk dolgozni. Ezt majd követni fogja egy interjúbeszélgetés, ami nem kikérdezés, hanem ismerkedős jelleggel van, hogy szülő is és gyermek is tudja, hogy igazából kivel fognak találkozni majd a kamaszok, és megismerjenek engemet, és ezért tartottam ezt fontosnak, hogy szóba álljunk egymással, és azt követően majd én e-mailben fogom a megadott e-mail címekre visszaküldeni a végleges választ.
2: Az elmúlt percekben Molnár Szilviával beszélgettünk. Kárpátalja. Az ősz beköszöntével Kárpátalján is előtérbe kerülnek a régi szüreti hagyományok. A szüret egykor nem csak a szőlő betakarításáról szólt, hanem igazi közösségi esemény volt, amelyhez mulatságok, szüreti bálok és felvonulások is kapcsolódtak. De az őszi időszakhoz számos más hagyomány is kötődött, köztük az őszi lakodalmak, amelyeknek szintén megvoltak a maguk szokásai és különleges mozzanatai. A kárpátaljai szüreti és őszi lakodalmi hagyományokról dr. Kész Margittal, néprajzkutatóval beszélgetünk.
3: A hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában, valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is nevezik, október, november, ez a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén mesélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlők ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen

0: hogy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például Nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekére ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, azt már általában ilyen komolynak tartották, tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, na azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
1: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát és mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő-nősülő családtagoknak, és mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
0: Nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész élet gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagy ünnepi ruhája, amiben templomba jár. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, mint később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából pénzbe annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette, tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, aki ment csigatésztát készíteni, az vitt például tojást, megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
1: Ősszel a pásztorok, illetve anyájak is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jöttek?
0: Igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
1: Pont tegnap volt, igen.
0: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négylábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk 4 szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is. Nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
2: Az elmúlt percekben dr. Kész Margit néprajzkutatóval beszélgettünk.

0: Erdély. Október 7-én kezdődött a 26. Filmtetfest erdélyi magyar filmszemle, amely idén is a legfrissebb magyar filmes alkotásokat hozza el az erdélyi közönségnek. A fesztivált Kolozsváron és további 16 erdélyi településen rendezik meg egészen október 11-éig. A programban nagyjátékfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek mellett idén is helyet kap a fiatal erdélyi filmeseket bemutató filmgalop verseny, valamint számos közönség találkozó és szakmai program. Az idei filmtetfestről és a program újdonságairól kérdeztük Buzogány Klára szervezőt, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén ugye 26. alkalommal szervezitek meg a filmtetfestet. Milyen nagy játékfilmekkel készültök? Igazából láttam, hogy nagyon sok nagy játékfilm idén itt Romániában premierként jelenik meg.
2: Igen, minden évben igyekszünk az előző egy év legjobb nagy játékfilmjeit összeválogatni, és ezek mellé néhány klasszikust is betenni, amit valamilyen apropóval érdemes előhúzni a tarsolyunkból, vagy a filmarchívumból, és szerencsére mindig sikerül néhány olyant is megmutatni a közönségnek, amit először lehet látni Romániában a Filmtetfesten, és ilyen idén például a nyitófilmünk a Földszint, amit néhány hete mutattak be Velencében, tehát abszolút friss és ropogós, de nem is tudom, sorolhatnám a Mami Blue-t, aminek angol címe van, de egyébként teljesen magyarul beszélő film, és ez egy csodálatos dráma, egy lassacskán megvakuló anyáról, meg a fiáról, mert végül is ketten a főszereplők, akik próbálnak megbirkózni ezzel a válsághelyzettel. Azt hiszem, a Mambo Maternica az egyszer volt vetítve Romániában, éppen a múlt héten Sepsiszentgyörgyön, tehát szinte-szinte az is premier, de a Pipásnak is akkor volt egyedül vetítése, ez ugye egy megtörtént esetet dolgoz fel, egy sorozatgyilkosról szól, akinek a férfi ruhája alatt, tehát kiderül, hogy egy nő bujkált végig, és igazából nem egy krimiről van szó, hanem egy komoly drámáról. Folytathatnám a Blue Heronnal, aminek az az érdekessége, hogy a rendezője Kanadában él, és ő egy híres magyar díszlettervezőnek a leszármazottja, és pont egy ilyen bevándorlós történetet dolgoz fel a saját életéből is inspirálódva.
1: Ahogy említetted, klasszikus filmek is mindig terítéken vannak a Filmtetfesten. Idén milyen filmekkel rukkoltok elő a nézőknek?
2: Három olyan filmet sikerült elhoznunk, ami közel áll hozzánk is, a szívünkhöz is. Kettőn nagyon jól szórakoztunk, akkor, amikor először láttuk, akkor, amikor újra elővettük, és remélem, hogy a közönség is ugyanígy fog ezekre gondolni. Hát az egészséges erotika az egy ropogós szatíra, és ugyanúgy a Falfúró című film is, Szomjas György filmje, amit talán egy kicsivel kevesebben ismernek, mint az egészséges erotikát, de közös bennük, hogy mind a kettő a Kádár rendszernek az utolsó napjait, éveit, hónapjait karikírozza ki, és hát a kisember szemszögéből nézi ezt az időszakot. Ezen kívül pedig nagyon örülünk, hogy a Werkmeister harmóniákat is műsorra tudjuk tűzni, ez ugye Tar Bélának az egyik főműve, és két szomorú, vagy kevésbé szomorú aktualitása is van. Az egyik, hogy ugye Tar Bélát elveszítette a magyarság, lehet így általánosítva fogalmazni, azt hiszem idén januárban. A másik aktualitása, ami sokkal derűsebb, az az, hogy a film Krasznahorkai László egyik regényét dolgozza fel, és hát Krasznahorkairól tudjuk, hogy nemrég Nobel-díjat kapott.
1: A film Galupnál tartunk, idén kis játékfilmekkel tudtak jelentkezni, és 12 filmet választottatok ki. Milyen témák jelennek meg a filmekbe, illetve hol és mikor szavazhat majd a közönség?
2: Őket a Filmgalop nevű versenyszekciónkban kell keresni. Fiatal erdélyi filmeseknek a fikciós rövidfilmjeit válogattuk idén össze. Róluk így összességében azt kell tudni, hogy fiatalok és iszonyú tehetségesek, és nagyon-nagyon jól látszik ebből a válogatásból, hogy ők hogy néznek most ebben a pillanatban a világra, és mi az ő mondani valójuk róla. Nagyon változatosak a témák, és általában az alkotóknak a hétköznapi valóságából ihletődnek, ha lehet így mondani, de van közöttük olyan, ami teljesen el is rugaszkodik ettől a valóságtól. Van például horror eszközökkel megoldott ballada adaptáció, ugye az Ágnes asszony, az Arany János balladájának egy sajátos feldolgozása, Van animációs mese, egy ilyen szomorkás, gyönyörű melodráma közöttük, de most így igazságtalan kettőt kiemelnem. Igazából mindegyikben van valami különleges, és mindegyiknek van egy jellegzetes, sajátos filmnyelve, és úgy gondolom, hogy ettől nagyon értékes és erős ez a válogatás. Az összes film elérhető lesz a filmtetfest.ron a fesztivál ideje alatt és kizárólag alatta, és ugyanitt lehet szavazni a kedvencükre, hiszen nem csak fődíja van a filmgalopnak, amit egy háromtagú zsűri fog odaítélni, hanem lesz egy közönségdíja is, és erről igenis a nézők döntenek. De ettől függetlenül, hogy igyekszünk mindenkit oda irányítani, hogy szavazzanak a filmekre, amiket már megnéztek nyilván, mindenkinek javasoljuk, hogy nézzék meg moziban ezeket az alkotásokat, mert ez az év most különösen olyan, hogy részletgazdag, képekkel dolgozó, igazán moziba kívánkozó filmek vannak ebben a szekcióban.
1: Ugye nem csak filmek lesznek, hanem szakmai programok is. Idén a programoknak mi a tematikája?
2: Kicsit véletlenül is alakult úgy, hogy elég nagy hangsúlyt helyezünk idén a rövid filmekre. Egyrészt van egy konferencia, ami rövidfilmek és digitális média használat általában, hát ezt a területet kutatja, és van egy kerekasztalunk is, amire különböző szakmákból érkező, de rövidfilmekkel kapcsolatban álló szakembereket hívtunk meg. Ugye van egy producerünk, egy vágónk és egy fesztiváligazgatónk, aki kimondottan rövidfilmekkel foglalkozik, úgymond a hétköznapokban. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek az embereknek feltenni azt a kérdést, hogy mitől jó a rövid film, és mik azok a jellegzetes hibák vagy csapdák, amikbe a filmesek beleesnek, és amitől végül az ő dédelgetett alkotásuk végül nem működik. De azt hiszem, hogy olyan tanácsokat is tudnak ők adni, amik viszont használhatók ahhoz, hogy valaki filmet kezd készíteni, és ugye manapság egyre többen vagyunk, akik valamilyen formájú mozgóképet rögzítünk, akár a saját telefonunkkal, tehát hogy mi az, amitől a produktumunk az működőképes lesz, és leköti a nézőt. Az egyik legfontosabb szakmai programunknak az újratervezés címet adtuk. A vendégünk lesz Ugrin Julianna, dokumentumfilmes producer, aki a Nemzeti Filmintézet ideiglenes igazgatóságának az elnöke jelenleg, és arról fog mesélni, hogy milyen kihívásokkal szembesült az intézmény nemrég létrejött vezetősége, hiszen ugye egy kormányváltás után az NFI-nek a vezetősége is változott. Illetve szintén érdekes lesz, hogy a beszélgetés második felében határon túli filmes szakemberek fognak beszélni, mesélni arról, hogy az ő szemszögükből hogyan néz ki ez a változás, vagy mire számítanak, vagy hát arra számítunk, hogy ez egy érdekes és tartalmas kerekasztal beszélgetés lesz, ami talán mindenkinek hasznos, és annak, aki pedig csak egyszerűen kíváncsi résztvevőként ül be rá, annak is érdekes lesz. Hát egy kicsit képet kaphatunk arról, hogy hol is tart ma a magyar filmszakma.
1: Erre a szakmai programokra ugye bárki bemehet, igazából nem kell a szakmában lévő személy legyen.
2: Nem, egyáltalán. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogyha valakit érdekel, mert diák, mert akár a hétköznapokban folytat valamilyen olyan tevékenységet, amihez érzi, hogy ez hasznos tudás lehetne, ő tudjon beülni és hallgathassa végig ezeket az előadásokat, teljesen fel ő maga kérdéseket, és hát olyan is nem egyszer volt, hogy lejárt az egész, és utána folytatódott a beszélgetés mondjuk egy kávé mellett valahol.
1: Ezekre előre kell jelentkezni, regisztrálni valahol, vagy csak a program helyszínére oda mennek és beülnek?
2: A szakmai programokra nem szükséges regisztrálni, egyszerűen oda lehet jönni és elfoglalni a helyet a teremben, viszont a filmvetítésekre szükséges jegyet váltani. Ez igaz, hogy nulla lej értékű, tehát nullás jegyekről van szó, viszont ahhoz, hogy legyen helyünk a teremben, érdemes lefoglalni idejében, és hát azt szoktuk kérni mindig, hogy olyan negyed órával előtte érkezzenek meg azoknak, akik jegyük van, hogy a fennmaradó esetleges üres helyekre aztán beengedhessünk azokat, akiknek
0: nem sikerült nullás jegyet váltaniuk.
1: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy 3-4 film itt Romániában lesz először vetítve. Lehet tudni, hogy a fesztivál után itt Kolozsváron tegyük fel, hol lehet majd, vagy mikor lehet őket újra megnézni, aki esetleg lemarad a vetítésről?
2: Hát teljes moziprogramot nem tudnék most mondani, viszont nem titok, hogy a Filmtett Egyesületnél filmforgalmazással is foglalkozunk, és van néhány olyan film, amit utána elhozunk a mozikba, és ilyen például a Földszint, aminek lesznek később is vetítései. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki jut el a fesztiválra, és hát véges a hely, tehát néhány száz hely van a moziban, viszont utána lesznek még vetítések, és igazából érdemes figyelni a programot is, meg a forgalmazói oldalunkat is, ahova rendszeresen feltöltjük ezeket a vetítési időpontokat.
1: A szakmai beszélgetések mellett és a filmvetítések mellett ugye gyerekprogramot is szoktatok szervezni. Idén mivel készültök a csöpségeknek?
2: Idén két csokor klasszikus magyar rajzfilmünk lesz, ezek Macskási Gyulának a rajzfilmjei, hát őt a magyar Walt Disneyként tartották számon, úgyhogy olyan igazi, jóízű magyar rajzfilmeket fogunk megmutatni szombat-vasárnap reggel a kicsiknek, mint tudom is én, a Két borsökröcske, vagy a Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül nagy név, legnagyobb név a magyar animációs művészetben, ugye Dargai Attila, akinek a Szaffiát fogjuk még vetíteni. És hogy ki lehessen próbálni és kézbe venni, hogy mi az a film, amit ugye már egyre kevésbé lehet, erről a Nemzeti Filmintézetnek a munkatársai fognak gondoskodni. Lesz egy kis klassz műhelyünk a művészmoziban, ahova tényleg bárki bejöhet, és megnézhet ilyen filmes, mozgóképes játékokat tulajdonképpen, tehát kézzel rajzolhatsz fázisrajzokat, és azokat megpörgetheted, vagy filmszalagot hoznak, és arra lehet rajzolni, ezt a gyerekek szokták szeretni.
0: Az elmúlt percekben Buzogány Klárát, a Filmtett Fest szervezőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta a Nukleár Elektrika a Csernavódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Európai Unió tanácsának ír elnökség által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agepress hírügynökség. Az EP képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy Románia uniós csatlakozása óta 10 közberuházásból 6 európai pénzből valósult meg. Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkenteni a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdaságtámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia. A Csernavódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Dunavi szintjétől függ, tájékoztatott tegnap a Nukleár Elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agepres hírügynökség. A román hatóságok intézkedtek a hűtőrendszerek tartalékainak fenntartásáról, különösen a szivattyúk védelméhez. A Nukleár Elektriká hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet kizárólag a villamosenergia termelést érinti. Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Anka Tinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A minisztérium szerint ez a kérés magába foglalja a hagyományos román nyelvű iskolahálózat megőrzését, valamint az ukrán oktatási reform keretében bármilyen visszalépés jelentő intézkedés elkerülését. Emellett a román fél ismételten hangsúlyozta a román kisebbség képviselőivel folytatott rendszeres, átlátható és érdemi konzultáció fontosságát, többek között a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások tekintetében is. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védő hatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agepres hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
3: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Azsia Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Zenélő köntös.
7: Nagy Ivolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm a Zenélő köntös kedves hallgatóit! Mozart kóstolónk 5. részében a G alaphangra írt művekből szemelgettem néhányat. Kevesen tudják, hogy Mozart nem csak zongoristának volt kiváló, hanem hegedűsnek is. 1772 és 1777 között ő volt a Salzburgi udvar zenekarának hangversenymestere. Beosztásánál fogva bizonyára neki magának kellett játszania azokat a szóló részeket, amelyeket a városkában annyira közkedvelt divertimentókba és szerenádokba illesztett, és nyugodtan tekinthetjük ezeket a hegedű versenyei előképének. A G-dur hegedűverseny Mozart korai művei közül már a mesterművek közé tartozik.

Első tételét David Oistrakh előadásában és zenei vezetésével hallgatjuk meg. Közreműködik a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekara, a felvétel 1968-ban készült.

Mozart G-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Dávid Oistrakh előadásában. Következzen most két moll hangnemű példa. A varázsfúvolában Taminónak, ha meg akarja menteni Paminát, a hallgatás próbáját is ki kell állnia, ezt azonban a lány nem tudja, és azt hiszi, hogy szerelme már nem szereti őt. Fájdalmában a halált hívja. Ha felidézünk magunkban egy sírós emléket, az elcsukló, szaggatott lélegzetvételünk érzetére tökéletesen ráismerünk az ária kíséretében, amelyet együntetű érzékenységgel szólaltat meg a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara. Paminát Regula Müllemann személyesíti meg, vezényel Tarmo Peltokoski, a felvétel 2023-ban készült.

Regula Müllemann előadásában hallottuk Pamina áriáját a Varázsfuvolából. Mozartnál a G-moll a mély fájdalom és tragikum kifejezője. Közel 3 évvel korábban keletkezett az atmoszférájában igen hasonló G-moll szimfónia, amelyben Mozart gúzsba kötő szavak nélkül önti hangokba szíve parttalan panaszát. Önérzetén kilátástalan anyagi helyzete ejtett sebet, lelkét pedig alig fél éves kislányának halála gyötörte meg. A szimfónia első tételének részletét a berlini filharmonikusok előadásában hallgatjuk meg. Vezényel Karl Böhm.

Mozart 40-es számú G-moll szimfóniájának első tételéből hallottunk részletet. Befejezésül vigasztaló dur példát választottam a G-hanghoz. A Mozarthoz hasonló életkorban tragikus hirtelenséggel elhunyt Fritz Wunderlich előadásában hallgatjuk meg Don Ottavio Dalla sua pace kezdetű áriáját. Mozart a Don Giovanni ősbemutatója után a bécsi változathoz komponálta. Sugárzik belőle a feltétlen hűség és a jellembeli nemesség. Mindkettőre nagy szükségünk van e válságos időkben.

0: Don Ottavio áriáját Fritz Wunderlich előadásában hallottuk. Ezzel véget ért a Mozart kóstoló októberi kiadása. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Megcsappanhat Románia uniós forrásai a következő 7 évben. Tisztázta a nukleár elektrike a Csernobil.

0: Vódai atomerőmű leállításának nukleáris kockázatát. Románia felszólította Ukrajnát, hogy tartsa meg a román iskolákat. A családorvosok arra kérnek, hogy adassuk be az influenza elleni oltást. Kolozsváron az előrejelzések szerint ma felhős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Románia a jelenleginél kevesebb uniós forráshoz juthat a 2028-2034-es költségvetési ciklusban, az Európai Unió tanácsának ír elnöksége által előterjesztett javaslata alapján. Figyelmeztetett tegnap a Facebook oldalán Viktor Negrescu, szociáldemokrata európai parlamenti képviselő. Az ír elnökség az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 141 milliárd euróval, 8%-kal csökkenteni az Európai Unió több éves pénzügyi keretét, idézi a politikus bejegyzését az Agile Press hírügynökség. Az EP képviselő szerint Románia számára különösen nagy a tét, mert az uniós forrásokból utakat, iskolákat, kórházakat, mezőgazdasági és vidékfejlesztési programokat, vállalkozásokat és munkahelyteremtést finanszíroznak. Emlékeztetett, hogy Románia uniós csatlakozása óta 10 közberuházásból 6 európai pénzből valósult meg. Negrescu kifogásolta, hogy a javaslat hektáronként 130-ról 90 euróra csökkenteni a mezőgazdasági támogatások alsó küszöbét. Szerinte Romániának a gazdaságtámogatások teljes felzárkóztatását és a vidékfejlesztés számára elkülönített forrásokat kellene szorgalmaznia. A csernovódai atomerőmű 1-es és 2-es reaktorát továbbra is biztonságosan leállítva tartják, ami semmilyen nukleáris kockázatot nem jelent a lakosságra vagy a környezetre. Az újraindításuk pedig a Duna vízszintjétől függ, tájékoztatott tegnap a Nukleár Elektriká. Az atomerőmű több olyan hűtőrendszerrel rendelkezik, amelyeket eltérő hűtővízszintekre terveztek, így a nukleáris biztonsági funkciók a leállás idején is teljes körűen biztosítottak, idézi a vállalat közleményét az Agile Press hírügynökség. A román hatóságok intézkedtek a hűtőrendszerek tartalékainak fenntartásáról, különösen a szivattyúk védelméhez. A Nukleár Elektriká hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet kizárólag a villamosenergia termelést érinti. Az 1-es és 2-es reaktort akkor indítják újra, amint a Duna vízszintje ezt lehetővé teszi. Meg kell őrizni az ukrajnai román tannyelvű iskolákat, és el kell kerülni azokat az intézkedéseket, amelyek hátrányosan érinthetik a román kisebbség oktatását. Szögezte le a román külügyminisztérium pénteken, miután aznap a két ország külügyminisztériumainak képviselői politikai egyeztetéseket folytattak a témában. Románia képviseletében Anka Tinka stratégiai és globális ügyekért felelős államtitkár tárgyalt Olekszandr Miscsenko ukrán külügyminisztérium helyettessel. A külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélések a regionális biztonsági helyzetre, az ukrajnai háború alakulására, valamint a két ország közötti együttműködés megerősítésének kialakításaira irányultak. Az ukrajnai román nyelvű oktatás tekintetében a román fél hangsúlyozta annak szükségességét, hogy minden szinten biztosítják a román nyelvű oktatás folytonosságát, fenntarthatóságát és ahhoz való megfelelő hozzáférést, áll a külügyminisztérium közleményében. A minisztérium szerint ez a kérés magába foglalja a hagyományos román nyelvű iskolahálózat megőrzését, valamint az ukrán oktatási reform keretében bármilyen visszalépés jelentő intézkedés elkerülését. Emellett a román fél ismételten hangsúlyozta a román kisebbség képviselőivel folytatott rendszeres, átlátható és érdemi konzultáció fontosságát, többek között a jelenleg tárgyalt jogszabályi módosítások tekintetében is. A Családorvosok Országos Társasága arra kéri a lakosságot, hogy keressék fel a családorvosukat, és egyeztessenek időpontot az influenza elleni védőoltás beadására. Érdemes még azelőtt beadatni az oltást, hogy az influenza vírus intenzíven terjedni kezdene. Diana Mercián, a szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy a vakcina nem azonnal fejti ki védőhatását, ehhez mintegy 2 hétre van szükség, idézi a szakmai szervezet tegnapi közleményét az Agile Press hírügynökség. A Családorvosok Társasága emlékeztetett arra, hogy az influenza nem egy egyszerű megfázás, hanem tüdőgyulladáshoz, kórházi kezeléshez, súlyos esetben halálhoz is vezethet, különösen a veszélyeztetett csoportokban. A családorvosok idén külön felhívják a figyelmet a gyermekek oltásának fontosságára. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhőségboltra számíthatunk Kolozsváron. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 7 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Vasárnapi beszélgetés.
7: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban, melynek témája a fiatalok hozzáállása a hithez. Ez a második része ennek a rovatnak, az ezelőtti az Adorjáni László lelkésszel készült, és most abban lesz különböző ez a rovat, hogy itt fiatalokkal fogunk beszélgetni erről a témáról, hogy ezt az oldalát is megtekintsük. Itt van velünk Bányai Erzsébet, Sallai Tekla és Kun Tamás, akit már ismerhetnek a szempontok rovatunkból. Mindhármunknak van kötődés a református egyházhoz, és kíváncsian várom, hogy milyen válaszokat adnak a kérdéseimre. Akkor az első kérdésem az az, hogy ti hogyan gyakoroljátok a hitetek?
8: Most legaktívabb módon szerintem a hitemet úgy élem ki, hogy vasárnaponként elmegyek Isten tiszteletre. Még lehet, hogy hogyha elkap egy ilyen buzgóság, akkor még elmegyek egy ilyen fiatal ifis közösségbe is. Ez már egyre gyakoribb, viszont nem érzem annyira hiányát. És azon kívül a mindennapokban, nem tudom, a belső monológom, vagy néha... Hogyha úgy érzem, hogy aki megdorgál, az most nem én vagyok, hanem a jó Isten, akkor ott is megérzem a hitemet. És esténként, mikor lefekvés előtt imádkozom.
9: Szerintem ahhoz képest, hogy lelkész gyerek vagyok, nem úgy, ahogy azt az emberek elvárnák, vagy hogy feltételeznék rólam. Igazából az utóbbi időben alig jártam templomba, most kezdtem el néha járogatni. Hát este imádkozok, és mostanában olvasom a napi ígét, és a mai ígét. És ki van téve a kis widgetnek a telefonomra. Mert amúgy nekem is van egy olyan folyamatos belső monológom a jó Istennel, amikor

0: annak nevezem. Igazából ennyi.
1: Hát én úgy érzem, hogy a, nem tudom, a szakmámon keresztül gyakorlom a legjobban, mivel hogy gyógypedagógus vagyok, akkor, akkor hát kell hozzá hit, hogy higgyek abba, hogy fejlődést érhetek el egy olyan gyerekkel, akit mondjuk úgy mondva kidobtak, lemondtak róla. Érzem ezt például szülőkkel is, amikor beszélek, és biztatom őket, hogy menjenek tovább, vagy így, hogy ne, amikor megrendül az ő hitük, akkor én adok nekik egy kis hitet, és ezt úgy érzem, hogy nem tudnám anélkül csinálni, hogy esténként nem monológba, vagy beszélgetésben nem mélyülnék el Istennel.
2: Milyen kihívásokkal szembesülhetnek a fiatalok mondjuk a hitük gyakorlása során szerintetek? Van-e ilyen?
3: Most látod, ez érdekes, mert mikor elküldted a kérdéseket és felolvastam, hirtelen nem jutott eszembe semmi. Tehát nem éreztem soha azt, hogy bármilyen kihívásom lenne azzal kapcsolatban, hogy én megélem a hitemet. Esetleg, ugye én református kollégiumban jártam, lehet, hogy akkor voltak valami sztereotípiák, hogy nem tudom, milyen szent fazék vagyok, hogy én református iskolában járok, és hogy állandóan csak imádkozni tanítanak minket. De ezt se éltem meg úgy, hogy na most le lett törve a szarvam, és többet nem ifatom magam reformátusnak, mert nem tudom, hogy a többi gyermek mit fog rám szólni, vagy hasonló. Soha nem éreztem azt, hogy bármi hátrányom lenne azért, mert hogy én megélem a hitemet. Mondjuk nem is vagyok, és nem is voltam soha az a fajta, aki próbáltam ráerőltetni másra, hogy nézd meg, hogy én milyen tisztán élek, és hogy vegyél rólam példát, mert az én utam a helyes. Nem mondom, hogy nem esik jól, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy én valamit másképp csinálok, de ezt szeretem, nem tudom, nem szeretem ezt aktívan csinálni, hogyha valaki tényleg úgy gondolja, hogy amit én csinálok, az más, és valakinek ez tetszik, és azért kezd el valamit csinálni, annak hálás vagyok, hogy ezt észreveszi, és hogy esetleg, hogyha meg is jegyzi, de amúgy nincs bennem egy ilyen, nem tudom, misszionárius hajlam, hogy én most megtérítsem a világot kimondottképpen.
0: Szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy főleg az generációsok körében kicsit gáz lett hinni, vagy beszélni arról, és hogyha valakinek nincsen elég erős személyisége vagy önismerete, akkor nem meri ezt kijelenteni nagyobb társaságokban, azért mert fél, hogy mit szólnak hozzá a többiek. És amúgy nekem, most reflektálva arra, amit Tamás mondott, osztálytársak voltunk, és nekem arra még, hogy református iskolába végeztem, még rájött az is, hogy papgyerek vagyok, és amikor kikerültem egyetemre, ez így nagyon arcon csapott, hogy nem tudom ugyanazt a lelkiséget megélni, amiben én azelőtt éltem évekig, és plusz még a liceum alatt is. Úgyhogy én szerintem legfőképpen az, hogy most már gáz lett.
2: Hát gáz vagy igazából szerintem az is, hogy nem tudom, én például megéltem azt, hogy engem kicsúfoltak a hitemért. Tehát gyerekként volt téma azért így gyerekkorban arról, hogy ki miben hisz, és ugye emlékszem, hogy valakinek egyszer mondtam, hogy én hiszek Istenben, és következő nap az iskolában a csúfolódás tárgya lettem emiatt, mert hogy én hiszek Istenben.
3: És akik csúfolodtak, azok mi behittek?
2: Nem tudom. Szerintem az is egy ilyen pubertás periódus.
3: Ja, hát biztos.
2: Amikor aztán minden probléma, amit csinálsz, és amit nem csinálsz, az is probléma.
1: Hát igen, ez is a pubertás korban végül is a szabályok döntögetése, és keresed magadat, és na, lehet, hogy azok a személyek most lassacskán megtalálják a hitüket, vagy már megtalálták. Hát én még szerintem az is akadály lehet a fiatalok körében, maga a világa milyen, hogy zajos, pörgős, és nem nehezen tudsz elmélyülni, elcsendesedni, és emiatt akadály lehet, hogy megtalálja a hitét, vagy nem, vagy megtalálja önmagát, és utána a hitét, vagy nem.
0: Szerintem kapcsolódik ehhez a kérdéshez az, hogy van egy nagyon erős sztereotipizálás az emberekben, vagy a társadalomban arról, hogy milyen egy vallásos ember. Uh-huh. És nagyon beskatujázzuk. És lehet, hogy ha azt a sémát vennénk, ahogy az emberek leírják a vallásos embereket, akkor valószínűleg egyikünk se szeretném, tudom, abba beletartozni, mert olyan nagyon nagyon durván körül van határolva. És ebben van egy ilyen nagyon erős...
3: Nem tudom, ezzel kapcsolatban amúgy eszembe jutott egy osztálytársam egyszer azt mondta, hogy Tamás, én úgy képzelem el a református embert, ahogy te nézel ki. Azt mondja, az annyira jól esett az a bók, lehet, hogy nem szánt a bóknak, de nekem nagyon jól esett.
0: Beskatujázzák azokat az embereket, és úgy, ahogy Tamás mondta, hogy elkönyvelik szent fazéknak. Nem, szerintem te is emlékszel első éven a Jézusos csajra.
2: Hát igen.
0: Ja. Ugye egy ilyen egyszerű történetből nagyon csúnya a dolgok születnek.
2: Igen, nagyon elvitték azt az egészet. Mert hogy elvittük, mert mi sem vagyunk szentek a témában. Akkor a következő kérdés, hogy szerintetek miért van az, hogy az emberek, még azok is, akik nem hisznek Istenben, vagy ateisták, a nehéz időkben hirtelen mégis Istenhez fordulnak, és imádkoznak. Mert ezt nagyon érdekesnek találom, hogy amikor az ember azt mondja, hogy nem hisz Istenben, és hogy így nem hiszek, így nem hiszek, de amikor ott van, nem tudom, egy ilyen nagyon nagy probléma előtt, akkor mégis hozzáimádkozik. Ezt így nagyon sokszor hallod így az internetről is, vagy ha mondják neked barátok, de szerintem még így az emberben is megtörténik, hogy amikor kicsit eltávolodik Istentől, inkább csak akkor talál hozzá vissza, amikor probléma adódik fel. Tehát, hogy nem tudom, éppen szükség van segítségre, és akkor hirtelen eszünkbe jut imádkozni.
0: Szerintem olyankor az embereknek a tudatalattia működik. Uh-huh. És válsághelyzetben általában a tudatalattink működik. Szerintem ez egy további folytatása lehetne a kérdésnek, hogy akkor ilyenkor azoknak az embereknek a tudatalattia miért úgy aktiválódik, hogy akkor mégis Istenhez fordulnak. De szerintem inkább a gyerekkorból visszamaradt emlékek, meg ez, hogy ja Istenem, mit csináljak, vagy nem tudom, lehet, hogy inkább ezek miatt van az, hogy akkor ilyenkor hozzáfordulnak, hogy úgy berögződött nekik.
2: Hát és hogyha olyan környezetben nevelkedik az ember, ahol nem hisz neki Istenben, tehát a családja sem.
0: Akkor meg csak simán a társadalom.
1: Hát meg szerintem az embernél van ez, hogyha már minden elveszett, hogy már tényleg nem látod a kiutat, akkor a transzcendens világ fele próbálsz választ kapni, vagy hogy segítséget kérni, és ez lehet az emberiségnek úgy visszamenőleg nézve, hogy azért mindig volt az embernek vagy egy istene, vagy több istene, vagy mindenféléje volt, és akkor ez ugye az emberhez tartozik.
3: Én szerintem is az emberben azért bele van kódolva, még hogyha nem is tudja, hogy azt minek nevezze, vagy minek tudatosítja egy felsőbb identitásban csak hisz, legyen az bármi is. Ugye a Bibliában is megjelentek, hogy nem tudom, bálványokat állítanak, és azt kezdik el is isteníteni, mert kell nekik valami, hogy igen, hogy igenis, hogyha abban hiszünk, és ahhoz imádkozunk, akkor biztos, hogy megoldódik a problémánk. Vagy nem tudom, esőtáncot járunk, és akkor biztos, hogy megered az eső. Szóval igen, ez az utolsó, végső megoldás, hogy valami már muszáj történjen, mert annyira tehetetlenek vagyunk. Mondjuk az tényleg érdekes, hogy miért kell megvárni azt, hogy végső megoldáshoz jussunk.
1: Hát én úgy érzem, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy megoldjuk magunk, megyünk, mint a kicsi gyerek, hogy megoldom, nem kell segítség, hagyjál anya, de amikor látod, hogy hups, itt most már a poklok van, jaj, akkor kéne egy kis szülői atyai jó tanács, és akkor...
0: Kicsit olyan, de amikor, nem tudom, amikor az ember megbetegszik, és akkor rájön, hogy nem képes mindenre.
1: Igen.
0: Egy ideig azt hiszed, hogy mindent meg tudsz csinálni egyedül, igen. És akkor utána jön egy olyan válság az életedben, amikor azt mondod, hogy lehet, hogy mégis kevés vagyok.
2: Igen. És ez érdekes, hogy szerintem hogy az idősebb korral is jár. Tehát, hogy szerintem a hit az úgy valamilyen szinten nő, hogy egyre idősödsz, mert úgy, nem, ugye, na, vesztesz nyilván az erődből, a fizikai képességeidből, mindenből is, egészségből is, és akkor nem tudom, kicsit olyan, mint hogyha egy kezdenél visszatalálni Istenhez. Én ezt látom így az idősebb generációnak, itt én ismerek nyilvánvalóan.
3: Ez így.

0: A szociális médiát ebben a térben is, mert azért tele van az internet is, és az ilyen közösségi média oldalak is ilyen hamis profétákkal, hogy nevezzük. És eléggé, hát, hogy az ember tényleg úgy érzi magát, hogy nagyon padlóban, bele tud menni egy ilyen, bele tud mélyülni egy olyan közösségbe, vagy egy olyan valakibe, akiben nagyon sokat képzel. Nem tudom, én amennyire kiélem a hitemet a szociális médiában vagy az interneten, az, hogy nem tudom, van Biblia alkalmazásom, vagy lehet néha meghallgatok egy keresztény dalt a YouTube-on, vagy hasonló. Vagy lehet, hogy Facebookon megnézek egy live Isten tiszteletet akár. Én őszintén nem tudom, annyira nem tapasztaltam negatívumot, mert annyira nem ástam bele magam az internetes, social médiás keresztény életbe.
1: Hát, de itt mondjuk kitérhetünk arra is, hogy nem feltétlenül, amit látsz az interneten, vagy az ilyen közösségek az interneten, amik hisznek Istenben, vagy vallásosak, hanem milyen hatással van maga a közösségi média, tehát az Instagram, a TikTok. Én úgy látom, hogy ugye mivel nagyon sok a zaj, ezért sokkal nehezebben találunk Istenre, mert annyi egyéb dolog van, ami leköti az ember figyelmét, hogy már nincs is időnk nagyon kapcsolódni sem. Néha még egymással sem, de Istennel még annyira sem.
2: Igen, mondjuk ez is benne van, amit te mondasz, hogy mindig a modern ember betegsége, hogy sosincs semmire se ideje. Az, hogy olvasni, vagy leülni, vagy mondjuk Bibliát, bármit olvasni, vagy leülni, és egy kicsit a gondolataidba merülni. Erre nincs időnk. Hát, mert pörgünk, mert izé. De ha az ember megnézni a mindennapjait, hogy mondjuk hazamegy, eszik, és utána mondjuk leül és pörgeti az Instát, abból lehet faragni, vagy ki lehet hagyni, és akkor már lenne időd. Vagy igen, hogyha kerítünk időt arra, amit szeretnénk, vagy amit fontosnak találunk, akkor lehet. És egyetértek Tamással is, hogyha jó célra használod a szociális médiát, akkor azzal nincs semmi baj, sőt, említetted a live Isten tiszteletet, hogy szerintem ez is a kulcsa, hogy a fiatalokhoz eljuttassuk nem tudom, az Isten tiszteleteket, vagy ilyesmi, hogy könnyebben bekapcsolódik mondjuk online, mint hogy most felkeljes, elmenjen, és minden, hogy az bármikor meghallgathatod, hogy van itt azért jó is benne, amellett, hogy mondjuk eltereli a figyelmedet.
3: Igazából nem tudott nagyon más mondani, mint a többiek. És közben gondolkoztam, hogy vajon nekem mi a sorrendem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én is reggel hamarabb megnyitom az Instát, mint a Biblia alkalmazást. De legalább megnyitom a Biblia alkalmazást.
2: Az
3: és legalább a telefonomon van, mert hogyha nem lenne ott, akkor nem venném elő magamtól a Bibliát, hogy kikeressem, lássam, hogy ma hova nyílik ki. Úgyhogy ez, de nem tudom, hogy azt az alkalmazást mennyire nevezhetjük közösségi médiának. Ha beleszámítom a Biblia alkalmazást, akkor nyilván segít. Amúgy meg lehet, hogy nem is feltétlenül van hatással így a közösségi média, hogyha úgy veszik, hogy csak a Facebook vagy az Insta, ami ugye inkább hogy maradjunk a Facebooknál. Hogy ez lehet, hogy annyira nem is tudja befolyásolni.
2: Hát a Facebook már lehet, nem, de vannak az új dolgok, a
0: nem tudom, hogyha például megnyitsz egy live Isten tiszteletet, és ott megnézed a komment szekciókat, hogy mik történnek ott, vagy ilyesmi. Jó, ott a legtöbb az ilyen ámmenek, meg hasonlók, de például láttam olyat
3: hát
0: is.
3: Belenéztem jobban is, mert is ennek bántam.
2: Igen, meg ez a pörgetés például Isten is, hogy viszont nem érdekel, csak így viszont pörgeted, egynél mondjuk megállsz, de azt nem tudom, a 10-ből egynél megállsz, vagy ilyesmi, és csak így...
0: Mondjuk én általában, amikor pörgetek, van, nem tudom, 10 videóból egy legalább egy olyan, hogy Jézus szeret téged, és hogy nem tudom, én akkor nem tudom, egy kicsit felháborodok, vagy nem tudom, lehet dühös vagyok, hogy most itt is keresel engem. Tudom, én nem tudom jelnek venni, hogy ezt most végig kell hallgassam, vagy ilyesmi. Aha. Mindig eltekerem, nem tudom, vagy megijedek, vagy egyszerűen frusztrált leszek, hogy miért kell ide is belevinni. Igen, lehet, hogy inkább az van.
2: Lehet.
1: Ebből a szempontból az ilyen közösségi média platformok azért el tudnak vinni egy ilyen nagyon vad irányba, tehát az ilyen

0: Igen,
1: szektor. Mert tényleg, mondjam, az algoritmus úgy működik, hogy csak szépen eted lassan-lassan, tehát mondjuk fogyasztasz egy tartalmat, ami még annyira nem durva, de aztán egyre több, és aztán ki tudja, hogy mibe viszi az embert maga az, amit ott lát. És
0: hát igen.
1: azért az idősebb generációt könnyebb megvezetni.
2: Nagyon, főleg így az AI képekkel, amik generálnak, hogy Jézus megjelent a pirítósomon, vagy hasonlók, csak ott van a generált kép, csak mondják, jaj,
0: ez egy
2: halleluja, amen.
0: Igen.
3: Hát vagy hogy a felvágott, levágott fába.
2: Igen,
0: igen,
2: mindenhol.
3: Tipikus, de nem mondok fel kezdetben. De tényleg, itt szerintem lehet, hogy ebben az esetben nem is annyira klisé az, hogy lehet jóra is, rosszra is. Csak akkor megint visszatérünk oda, mint a Gen Z-vel, hogy ha nincs az embernek elég erős hite elsősorban, és elég erős személyisége, akkor vagy nagyon elviszik, és általában negatív irányba.
1: Igen.
0: Igen, könnyebben befolyásolható így. Aha.
1: Jó. Erzsike, te említetted, hogy szerinted könnyebben, jobban elérhetné az egyház a fiatalokat, mondjuk így online területen, és akkor pont tartozik ide egy kérdés, hogy hogyan tudná az egyház jobban elérni a fiatalokat, mondjuk ezen kívül. Hogyan tudná őket jobban bevonni? Mert ugye szerintem sokunknak az a problémája, hogy túl elavult már az, ami ott történik, és nem tudom, szerintetek hogyan lehetne ezen változtatni, hogy ezt egy kicsit feldobják a fiatalok számára is, és jobban bevonják őket, mert pontosan emiatt szerintem nagyon az Isten tiszteletekre sem tudunk úgy elmenni, mert ott végigülni, én az interakciót, meg az ilyen szórakoztató dolgokat tartanám, meg mélyebb beszélgetéseket is jónak tartanék. Ki mit gondol?
2: Kényes téma, amúgy nagyon kényes téma. Szállom
3: is a témám. Hát szerintem ideje, hogy az egyház kicsit a célcsoportját áthelyezze a fiatalokra. Ha nem is teljes mértékben rájuk kerül a fókusz, mert még mindig ott vannak az idősebbek, akikre nyilván figyelni kell, és nekik jók ezek a módszerek, amikkel az egyház most él. De nem szabad elfelejteni azt, hogy igazából a következő presbiterek, a következő oszlopos egyháztagok, azok mi kellene legyünk. És lehet, hogy csúnya dolog, de hogy azt látom, hogy nem, erre nem figyelnek általában az egyházak. Mi csak ott vagyunk fiatalok, megyünk kifire, na, ha látnak a templomba, örülnek, ha nem, akkor nem jött el, mert alszik. De hogy azért egy kicsit jobban kellene figyelni, és a mi nyelvünkön szólni hozzánk. Ez a legfontosabb.
0: Hát
3: és ott mindig megijednek, hogy de akkor nem tudom, szlengekbe beszéljenek, vagy nem tudom milyen nagyon modern dolgokra, de nem, csak egyszerűen ezt a nagyon hivatalos stílust egy kicsit le lehet vetközni.
1: Igen, szerintem is.
0: Hát igen, meg én azt is látom, hogy te is mondtad, hogy megfigyelni a fiatalokat, hogy a mostani fiatalt mit érdekli, hogy mi ami az ő érdeklődési köre. Azt látom a mostani fiatalokon, hogy azért eléggé tudatosak, eléggé szeretik elemezni magukat önismeret terén, szerintem jobban fejlettebbek, mint mi voltunk akkor időben, és lehet itt kéne, igen, lehet, hogy itt kéne, hogy ebben a témában kéne mozogni, és itt, hogy valami önismerettel és a hittel összekapcsolni a dolgokat, és olyan témákat, olyan esteket, olyan workshopokat, olyan embereket meghívni, akik ebben a témában vannak, hogy mondjuk pszichológus, de még egyházban is ember, mondjuk lelkész feleség, vagy lelkész lány, és közben pszichológus. És akkor szerintem még ez is jó lenne, hogy megnézni, megfigyelni a célcsoportot, hogy most ha a fiatalok, akkor ők mit szeretnek. Mire van szükség? Most
3: kicsit beletörődtek abba, hogy a mai fiatalok nem is keresik Istent, vagy hogy nekik úgyse fontos a hit, holott szerintem, ha nem is fogalmazzák meg sokan magukba kifejezetten azt, hogy de keresik Istent, valamint mindenki keres.
0: Igen, és...
3: Ezt így elkönyvelték, hogy a fiatalabb generációt nem érinti meg, és nem érdekli, holott ugyanolyan szükségünk lenne rá, csak egy kicsit más útvonalakon kellene megközelíteni. Igen. És mondjuk megmutatni a mai fiataloknak, hogy nem abból áll egy keresztény fiatal élete, hogy imádkozik napestig, és nem tudom, bokáig érő szoknyát hord, hanem ugyanolyan életet élünk, mint más, csak megvan az a lelki menedék, ahova el tudunk menni, mondjuk, hogyha valami problémánk van.
1: Most nekem eszembe jutottak az ilyen amerikai istentiszteletek, a feketék.
0: Na, azok nagyon jó, azok nagyon tetszenek. Az nagyon.
1: Ezt annyira élvezetesnek találom, és vicces lenne elképzelni azt itthon.
3: Hát, nálunk megtörtént. Ne hagyhatod amúgy. Ez egy 10-12 éve eljött egy gospel énekes és a templomba, és nagyon nagy botrány lett belőle. És amúgy gyönyörű volt. Hát olyan hangot tényleg nem hallottam életemben, csak a néni táncolt. Amúgy visszafogottan, de táncolt, és kiakadtak.
2: Igen, lehet, ez is egy probléma nálunk amúgy, hogy az idősebb generáció miatt van egy ilyen... Igen, és bennük van ez az erős sztereotípiás dolog, hogy és minden szabály már le van téve, a kövek már meg ott vannak, azokat megmozgatni nem szabad, mert összedől a templom.
3: Ja, azért ezt ne felejtsük el, hogy ha meg akarnak szólítani minket, akkor ugyanúgy egy helyre fogunk járni azokkal az idősebbekkel, akik amúgy igen, nagyon szigorúak.
1: Hát igen.
0: De lehet olyant is, hogy jó, az mondjuk munka, sok idő, plusz energia, hogy oké, van az istentisztelet, és azon kívül szólítja meg a fiatalt. Az istentiszteletbe is bele-bele csempészhet, de azon kívül, csak az persze, oda ember kell, oda energia kell, oda, hogy beleálljon, és ezt megcsinálja.
1: Hát szerintem...
0: A lelkész, és hívjon, és meghívott legyen. Na, hogy ez azért...
1: Hát szerintem ugye erre lenne nyitottság. Mert azért tudsz ezen változtatni, és hogyha elegen vannak, akiket érdekel a téma, és szeretnének ezen változtatni, akkor lehet ebben lépést tenni szerintem.
0: Lehet, tényleg attól függ, hogy milyen az egyház, és milyen az egyházfő. Én például most... adventistáknál láttam azt, hogy vannak estek, mindenféle est, hogy nem tudom, önismereti, hogy párkapcsolati, hogy és hívnak embereket, és tartanak, hogy mondjuk a stressz, és akkor bemutatja, hogy mi a stressz, stressz megküzdési stratégiák, meg minden, és ezt így mondja a barátnőm, hogy megyek. Ilyen estre, olyan estre, és nagyon sok, például ilyen, mondom, ilyen önismereti, pszichológiai témába biztos belecsempészik a vallást is, meg szerintem azért ezek kötődhet.
2: Igen, de amúgy érdekes, hogy jó, hogy az ilyen új vallások, amitől amúgy mi félünk, mert ilyen agymosós dolgok, azért ők csinálják.
0: Lehetne tőlük tanulni egy kicsit valamit, hogy igen, csak ők mumusok a mi szemünkben nézve, hogy nem. Nem fogod.
3: A fiatalok megszólításában szerintem abszolút lehetne a neoprotestáns egyházaktól, vagy a szabad keresztény.
0: Hogy miért mennek oda el?
2: Hát én voltam baptista ifin, ami ott lezajlott, és aztán ami után ott lezajlott, és mennyi támogatás és odafigyelés volt nekik nyújtva, az így lesokkolt. Ez nagyon sok volt. Jó, az már egy kicsit túlzás volt, de tényleg az, hogy mennyi mindent nyújtottak a fiatalabb generációnak, és mennyi fiatal volt utána a templomba, le a kalappal, az tényleg nagyon szép volt, és érdekes volt. Jó, volt egy olyan része is, ami már egy kicsit nekem sok volt, de attól még élveztem.
0: Igen. Igen, lehetne, meg lehetne nézni, hogy miért mennek el oda, miért mennek inkább ezekbe az egyházakba, mint hozzánk, mondjuk.
1: Hát azt is.
0: Hogy lehet tanulni és ellopni. Ami működik, ami jó, nem a...
1: Hát nem bűn.
0: Hát...
3: Na, meg lehet nézni, hogyha egyébként például egy baptista gyülekezet, vagy egy adventista gyülekezet, mennyire aktív a TikTokon.
1: Uh-huh.
3: És amúgy tényleg vannak egész jó példák, és lehet jól csinálni.
0: Igen, mert ott könnyebben eléred a fiatalságot, mert hogy inkább azt... nézi. És nem a Facebookon. Mert ahogy hallom most már a fiatalok, hogy Facebook, ó, hagyjál békén Facebook, hát Facebook az. Facebook, TikTok meg, Biril meg, ilyenek, hogy nem Facebook. Még az Instagram is az városocská lecseng. Csak mi öregek.
1: Én nem TikTokozok.
0: Én sem, csak hallom.
1: Az Istenben való hit és a lelki egészség között szerintetek van-e párhuzam? Vagy van-e kettőnek köze egymáshoz?
3: Nagyon kettős szerintem.
1: Mert?
3: Mert láttam már amúgy olyan nagyon depressziós embert, akinek amúgy nagyon erős hite van. És látszólag nagyon jó kapcsolata a jó Istennel, és olyan állítólag ateistát is, aki tök jól van, köszöni szépen, éli az életét, és jól érzi magát a világba.
2: Ez most az a kérdés, hogy az Istenbe való hit, vagy maga a hit, mert hogy igazából mindenki hisz valamiben, és mindenki tud jól hinni valamiben, és szerintem az a bizonyos hit, az mindenkinek kell ahhoz, hogy a lelki egészsége az jó legyen. Most nem tudom, tehát ismerek a teistát, aki éppen nem nevezi Istennek azt, amiben hisz, de tudja, hogy van valami körülötte, és annak van, nem tudom, befolyása az életére, vagy a lelki állapotára.
3: Hát nem tudom, akkor vegyük például azt, hogyha beszélhetünk arról, hogy akkor a sajátunkra, vagy mint keresztény fiatalnak a lelki egészségére van-e hatása az Istennel való kapcsolatnak, akkor szerintem egyértelműen van. Akkor egyértelműen minden kérdésedre a választ valahogy úgy keresed rajta keresztül.
2: Emlékszem, még fiatalabb koromban mindig imádkoztam valami bizonyos dologért, azt volt, hogy megkaptam, volt, hogy nem kaptam meg, volt, hogy elveszítettem, akkor nagyon dühös voltam, utána szittam a jó Istent, hogy lehet, hogy megadta és elvette, és minden egyéb. És akkor emlékszem, hogy olyankor mindig nyitottam ki a Bibliát, és akkor így lapoztam, hogy igen, ilyen most a szerencsés számomat fogom kilapozni, és akkor az első szó, vagy ami lesz, és akkor az lesz az én válaszom, a kérdésem, és igen, érdekes dolgok ezek, hogy mondjuk én is ilyen esetben akkor érzem a legjobban, mikor úgy érzem, hogy padlón vagyok, vagy ilyesmi. Mondjuk a mostanában inkább akkor érzem a legjobban az Istennel való kapcsolatot, mikor felismerem azt, hogy nekem mennyire jó. Nem az, amikor mennyire rossz, hogy most oda kell forduljak Istenhez, hanem most meg kell köszönjem Istennek, mert most tényleg nagyon jól vagyok.
0: Hát igen, és én is azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy a hit és a lelki egészségnek van kapcsolata. Én mindig azt mondom, hogy sokszor mondom úgy, hogy nem, ha beszélgetek valakivel, nem megnevezem, hogy na, én, hogy amikor te hiszel Istenbe, hanem azt mondom, hogy amikor te hiszel, mindegy, hogy miben, oda szoktam tenni, hogy mindegy, mindenkinek változó, valaki Istenbe, valaki a sorsba, valaki Mohamed, mert mindegy, hogy az változik, de van az a hit, hogy valakihez fordulsz. Valaki azt szokta mondani, hogy az ő neveltetéséből kifolyólag, úgy gondolja, nincs kapcsolat Istennel, mert úgy nevelték, hogy nincs Isten, de hogy nincs kapcsolat Istennel. De ha rossz lelki állapotban van, akkor tud az segíteni neki, hogy mondjuk hát olyanféle monológot folytat, mondjuk az elhunyt nagytatájával, vagy valaki fent, hogy ez is a transzcendens világ, hogy fent valaki, hogy tőle kéred a segítséget, hogy mindegy, tényleg a hit a lényeg, nem az, hogy most kibe hiszel, hogy mi a neve, hogy most milyen neven nevezzük, az most már mindegy, hogy az mindenki úgy nevezi, ahogy szeretné. De van, meg amikor én is, amikor padlón vagyok, akkor gyakoribb, hogy kérem a segítségét, mert érzem, hogy egyedül már nem tudom megoldani. De ahogy mondta Tamás, már van, elértem azt a kort, hogy már amikor valami sikerül, vagy valami nagyon jól megy, akkor is így megköszönöm, hogy megyek az utcán, és jaj, köszönöm, hogy ez most sikerült, köszönöm. Hogy szerintem ő az első, akinek meg szoktam köszönni, utána mondjuk a környezetemnek, ha hozzájárult sikeremhez.
1: Igen, a hálaadás szerintem egy nagyon fontos része a mindennapoknak, mert sokszor igen. elfelejtjük azt, hogy milyen jó dolgunk van néha. Csak így akkor realizálod, mikor mondjuk látsz magad körül olyan embereket, akiknek tényleg most nagyon nyomorúságos, nagyon rossz, és akkor úgy egy kicsit így pofon üt az élet, hogy van amiért hálás lenned, és nem kell folyton panaszkodni. Hogy szerintetek a család mekkora befolyással bír? Az én nyilván a hit témájában. Mert én például láttam teljesen olyan embert, akinek a családja nagyon-nagyon istenhívő, nagyon vallásos, de maga az ember az nem. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten van bírása ennek, tehát, hogy van befolyása a családnak, a fiataloknak a hitében, de hogy mekkora vagy vajon?
2: Hát én magamból kiindulva nekem igenis nagy befolyása volt olyan értelemben, hogy én lényegében ebbe születtem bele. Tehát én reformátusnak születtem, én kicsi babakorom óta templomba járok, és nekem ez volt a mintám. De már ugye amíg gyerek voltam, addig az volt, hogy megfogták a kezemet és elvittek templomba, utána meg volt az az időszak, amikor na kisfiam, jössz templomba? Nem? Na semmi gond, akkor maradt a citon. Szóval megkérdezték, hogyha akarok-e menni, ne legyen az, hogy akkor lenyomják a torkomon, hogy aztán az alakul ki, hogy én nem leszek soha hívő, és nem is elfordulok Istentől azért, mert hogy rám erőszakolták a hitet. Tehát nálam szerencsére ez egy ilyen happy endinges dolog lett. Viszont ismerek olyan példát is, aki például ahogy te is mondtad, hogy a család nagyon, nagyon istenfélő, nagyon hívők, minden után is imádkozunk, és nyilvánvalóan, hogyha a gyermek ezt egy, nem tudom, egy ilyen nagyon erős szabályként látja, és hogyha nem ezt követi, akkor nem tudom, esetleg meg is dorgálják, vagy hasonló, persze, hogy el fog fordulni tőle. Viszont látom olyat is, hogy a család egyáltalán nem volt hívő, és a gyermek pedig kereste azt, hogy valahol megtalálja ezt. Vagy lehet, hogy pont dacból is azért is elment templomba, mert az édesapja nem engedte meg neki. Szóval érdekes dolgok ezek.
3: Szerintem a család alapvetően csak a biciklit tudja alánk adni. Nyilván, hogyha látjuk a példát, akkor nagy valószínűséggel azon az úton fogunk elindulni, de egy bizonyos kor után már nem fogják megfogni a kezünket. Vagy odajönni este, hogy na, gyere, kisfiam, kislányom, imádkozzunk együtt, mondjunk egy én Istenem, jó Istenemet, hanem ideális esetben a saját utadra fognak hagyni. És én például sokkal szívesebben járok el templomba itt Kolozsváron, mert tudom, hogy itt nem várják el. És otthon valahogy, hogyha rajtam volt ez a nyomás, hogy ott elvárják, és nem is feltétlenül a szüleim, hanem a gyülekezet, akkor ott nem tudom, éreztem, hogy nem azért megyek, mert én vágyok rá, vagy mert szeretnék, hanem azért, mert elvárják. És amikor ebből a környezetből kikerültem, akkor utána jó volt érezni azt, hogy igen, el akarok menni templomba. És akkor most már tényleg magamért akarok elmenni.
0: Hát végül is én azt gondolom, hogy a gyerek mint a követő, ahogy mondta Tamás is, hogy a gyerek eleinte azt csinálja, amit a szülei. Mert végül is a család, a szülők, azok elsődleges szociális környezet a gyereknek. Szóval, hogy elmegyünk templomba, mert megyünk templomba, mit csinálunk vasárnap. Utána persze a kamaszkorba döntögeti a sok szabályt, meg minden, de ez muszáj, ez kell a fejlődése szempontjából. És na, fontos, hogy a szülők hogy reagálják le, hogy amikor mondjuk azt mondja, hogy nem megyek, hogy hagynak utána, hogy jó, rendben, akkor most nem jössz, semmi gond. Vagy görcsösen ragaszkodnak, hogy ez így kell csinálni. Hát igen, van erre példa, ahogy mondtátok is, hogy van, hogy jól sikerül a nevelés, van, hogy nem. De amúgy úgy szokott lenni, hogyha a gyerek azt látja, abban nő föl, lehet, hogy elhatárolódik, de majd felnőtt korában, majd amikor nagy nehézsége lesz, ez lesz az első dolog, amiért fog nyúlni, hogy mondjuk segítségképpen, mert ezt látta, és ez. ez neki a megszokott, vagy a...
3: Szerintem mindenképpen meg kéne maradni a csak a példamutatás szintjén, mert így, hogyha elgondolkodom, rengeteg olyan lelkész gyereket ismerek, akik miután a szülői szigor alól kikerültek, és nem is csak azután, mint kikerültek, hanem így, mikor egy kicsit öntudatra ébredtek, akkor nagyon elfordultak, sőt, ateisták is lettek, pont azért, mert akkor a szigorúság volt otthon, és akkor a nyomás, hogy inkább elfordultak Istentől emiatt.
0: Hát igen, nehéz.
3: Nem terelgetni lehet, de irányítani
1: nem egészség.
3: Nem egészség.
0: Hát igen, nehéz, meg a lelkész gyerekeknél más is van, hogy ott vannak, mindenki figyeli, a lelkésznek a lánya, a lelkésznek a fia, a lelkésznek a felesége, hát az úgy él, ahogy kell, hát ahogy a nagykönyve meg van írva. Nos, az a nyomás az nehéz, hogy általában azt látom, hogy a feleségek, hogy a lelkésznek a felesége megtanul vele élni, valahogy megtanulja. A gyerek úgy nehéz neki, hogy...
3: A gyerek el tud
0: költözni, vagy ilyesmi. Hát a lelkész feleség is el tud, ha akar. De nehéz, mert ő beleszület abba, és akkor ezt vagy elfogadod, vagy megszöksz, vagy ilyesmi, hogy... Megszokod, vagy megszoksz?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy a lényegében a lelkész család az egy olyan, mint egy ilyen sztár család ott a gyerekezetben. Ők az ilyen hollywoodi sztárok, és az idős nénik, ők a paparazzi, és mindent is követnek.
0: Persze.
3: Pont ma beszéltük a kolléganőimmel ezt az ilyen gyerekkori kérdés, mikor mész az utcán falon, és akkor te kié vagy? És akkor mindenki mondta, hogy mit kellett mondjam, és mondom, hogy érezték, hogy tekletem, mit szoktál mondani, és mondtam, hogy azt, hogy én a nagypapé. Mindig megvolt ez, hogy én kié vagyok. De érdekes, hogy én például a szüleim felől sosem éreztem a nyomást, hogy te ezt kell csináld. Viszont a gyülekezet felől...
0: Ott már...
3: Nem közvetlenül, nyilván, de onnan nagyon erősen, hogy éreztem azt, hogy nagyon, nekik nagyon meg kell felelni, még akkor is, hogyha a szemembe soha nem mondtak semmit.
1: De szerintem ez amúgy falun teljesen más, hogy mint városban.
0: Igen, az egy zártabb...
2: Csak igen, lehet, hogy nem
1: azon.
0: Hát zártabb.
3: Hogyha el vagy kerülve közösség. Egy ideje, és akkor hazamész, nem tudom, karácsonykor megjelensz a templomba, és akkor hallod, hogy jaj, ott a papnak a lánya. Mi van rajta? Hogy néz ki? Megfestett a haját, levágta a haját, mit csinált magával?
1: Hát jó, az ilyen pletyka, az mindenhol megvan, tehát, hogy ez szerintem az emberiségnek a... az élete az, hogy pletykáljon és véleményt formáljon valamilyen szinten, szóval ez változni nem fog, még ha szép akkor is, még ha nem szép akkor is.
0: Hát csak megtanulsz vele te élni, és megtanulod, hogy Mari néni ezt szokta mondani, meg minden, hogy...
3: Ennek ellenére nem ez... fordítottak, nem fordítottak el az egyháztól. Nagyon.
1: Hát igen, én viszont úgy gondolom, hogy azért nem rossz néha egy kicsi nyomás a családtól. Tehát most gyerekként teljesen megértem azt, hogyha Isten tiszteletre nem szeretne elmenni az ember, mert őszintén a gyerek mit csinálod? Tényleg izgálgák, mennének folyton, és akkor ezért jó az, hogy kihozzák őket a templomból, és vannak azok a foglalkozások, amiket Isten tiszteletek alatt szoktak tartani. Én valahogy, ahányszor mentünk Isten tiszteletre, amikor gyerekek voltunk, én nem szerettem, de aztán végül mindig elküldtek, és a végén jól alakult, és pont így volt az ilyen nyári... Hát az ilyen találkozókon, nem tudom, mi volt a nevük.
0: Hát ilyen gyerek
1: hallásából. Csak nem táboroztál, hanem minden nap bejöttél egy hétig a templomhoz, hogy bementél, és azokra sem akartam menni, de aztán valahogy mindig megmondták, hogy nem muszáj menni, ez nem így van. És akkor elmentem, és jó volt. Tehát szerintem nem árt, hogyha egy kicsit lököd a gyermeket. Nem kell mindent utána hagyni.
3: Jó, nyilván hát csak persze. A gyermeki makasságot és a saját akaratot azt kell szerintem különíteni egymástól.
2: Én mondjuk szerintem az van benne, fontos az, hogy az a gyerek azt azért érezze, hogy a szülő megbízik benne, mert lehet, hogy nekem volt olyanom, hogy nem tudom, édesanyám azt hitte, hogyha most nem fogok elmenni templomba, akkor egyből elzüllök, és egyből nem tudom, milyen szerekhez fogok fordulni, hogyha éppen az egyik vasárnapi miséről kimaradtam. Szerintem inkább ez az, ami jobban elfordítja a gyermeket attól, hogy nem fogja megélni a hitét éppen emiatt. Mert nem tudom, legalábbis én ezt éreztem, hogy nem bíztak bennem, és akkor esetleg azért lett volna az, hogy elfordulok. Hát, és végülis ők úgy tartották, hogy már pedig igenis, mert hogy aki nem templomba jár, az csak rossz ember lehet.
0: Hát igen, ez végül is ez a nevelés, a neveléssel is így van, bármi nevelésével, hogy gyerekkorban mit mondasz, hogy elküldöd gyerek hétre, mész. Persze a gyerek nem akar menni, mert izgul, mert nem, de elmész, jó lesz minden, és általában mindig jó. És kamaszkorban pedig fontos megadni a bizalmat a gyerekednek, hogy te megtanítottad mindenre, megadtad a csomagot, a kezdőcsomagot az élethez, és akkor te bízol, hogy jó lesz, hogy jól fog dönteni, hogy képes megcsinálni a dolgokat, de hogyha feléje úgy állsz, hogy bizalmatlan vagy, hogy jaj, biztos rossz felé mész, és biztos letérsz majd a jó útra, akkor a gyerek nem érzi a te bizalmadat, és hogy nem is gyerek, ez már kamasz. A kamasznak szerintem a bizalom az a lényeges. A bizalom, és hogy ott légy, jelen légy, hogy ne tűnjél el az életéből.
1: De szerintem néha nem elég csak bizalmat adni. Tehát, hogy persze nagyon...
0: Jó, fontos, persze.
1: De azért szerintem jó, ha egy kicsit irányítod még a fiatalt, mert főleg tiniként ugye azért csinálunk nagy hülyeségeket.
0: Persze, jó irányítani, csak nem mindig tudod. A kamaszt nem mindig tudod, de lehet rá hatással lenni, de nincs akkora hatásod, mint gyermekkorban. A kicsi gyermekkorban. Hogy,
2: mint a kicsi kutya hogy... a bárányt, hogy a bárány az megy magán, a béget, és akkor néha ham.
0: Igen, kb. Ezt tudod csinálni.
1: Akkor egy érdekes kérdéshez érkeztünk. Az összeegyeztethető-e a hit és a tudomány? Annak fejlődései és találmányai. És itt én arra gondoltam ezzel a kérdéssel, hogy általában az emberek vagy a tudományt istenítik, vagy mit mondjam, vagy pedig nagyon hisznek. De szerintem én például a középutat találom a legmegfelelőbbnek, de hogy érdekes ez az egész, hogy akik az ilyen tudományos dolgokban hisznek, azok nagyon elutasítják Istent. Én inkább látok hajlandóságot a hívők felől, hogy ők meg a tudományhoz jobban hozzáállnak, de akik a tudományban hisznek, az én tapasztalatom eddig az volt, hogy ők nagyon istenellenesek, vagy hitellenesek, hogy nem lehet az, hogy Isten teremtette ezt a világot, mert így és így jött létre a világ.
2: Nem tudom, én van néhány ilyen nagyon okos ember, fizikusok és filozófusok, akiket szoktam hallgatni, akik nem tudom, egyikőjük se tagadta meg. Jó, lehet, hogy nem Istennek hívják, vagy ilyesmi, vagy azt mondják, hogy igen, akit egyesek Istennek hívnak, mert hogy ők is hisznek egy nagyobb hatalomba, hogy igenis ott van, mert hogy a tudomány mindent meg tud magyarázni egy bizonyos pontig. És az a bizonyos pont, arra még nem tudott, és valószínűleg nem is fog tudni adni magyarázatot a tudomány, ott megállt a tudomány, ott valamilyen felsőbb hatalom van. Hogy ez, hogy valamitől el kellett kezdődjön az egész. És az a valami, az hívjuk szerintem mi Istennek.
0: Hát szerintem amióta ember van, és az ember fejlődni szeretne, ez mindig kérdés volt, hogy a tudomány és a hit, és ez mindig az harc is volt, hogy eleinte ne ábrázoljunk, hogy eleinte nem lehetett ábrázolni Istent. Nem ábrázolhatod Istent, mert hogy ő nem egy ember, hogy te nem festheted föl a falra, hogy azért is voltak ezek, hogy a freskókat lemeszelték, meg ilyesmi, mert nem ábrázolhatod Istent úgy, mint ember. Jó, mondja a Bibliából, saját képmásaként teremtette az embert, de akkor se neked, de halandóként nem szabad ilyen nagy valamit te ábrázolj egy falra felfestve. Itt is voltak viták, most már ezért nem vitáznak az emberek, de szerintem ahogy fejlődik az ember, meg szeretne fejlődni, mindig van ez, hogy a tudomány és a hit között mindig voltak viták. Hát azért érdekes, hogy a nagyon vallásos társadalmak azért visszahúzó társadalmak, hogy megfigyelhetjük, nem tudom, az ortodoxt, hogy nagyon vallásos, nagyon sok szabály van, és emiatt mintha egy kicsit le lennének maradva a többi valláshoz képest, meg a többi társadalomhoz képest.
1: Kicsit.
0: Hát nem tudom, így Romániában
2: lát. Székek a templom.
0: Nem tudom, de... De úgy nem tudom, észrevettem, hogy Romániában, hogy uralkodó vallás az ortodox. Szerintem még ezért is, ennek is betudható, hogy egy kicsit Románia nem annyira fejlődött ország. Hát nem fejlett. Hát nem fejlett ország Románia.
1: Ez inkább a balkán hatás.
2: Hát mondjuk de igen.
0: De benne van a vallás is.
2: Egy nagyon balkáni dolog. De amúgy emiatt szerencsések is vagyunk, hogy van nekünk ortodox vallás itt a Balkánon, mert hogy nagyon sok mindentől meg is óv.
0: Hát megóv, persze, megóv, mert vannak ilyen nagyon erős szabályai, és megóv, és nem egy nagyon erős szűrő rendszer, de lehet, hogy sok mindent olyant is megszűr, ami nem kell lenne, és jó lenne. Én úgy érzem, hogy azért lehet visszahúzó erről is a vallás a tudomány téren, hogy nem tud fejlődni.
2: Igen, mondjuk, hogyha két féletet nézzünk a tudomány és a vallás között, ugye mindig az volt, hogy az ember lényegében Istennél akart válni azzal, hogy mindent is meg akar teremteni, a vallásos ember pedig mindig azt mondta, hogy de nem lehetünk mi istenek, mert hogy igen, ugye ott volt a Bábel tornya, már a Bibliában ott volt, hogy ugye el akartuk érni a mennyországot, olyan magas tornyot akartunk építeni. Most is ugyanez, ugye nem tudom, a világűrbe akarunk kerülni, és oda akarunk kikörtözni a Marsra, és minden egyéb dolog van benne. Szóval megértem azt is, hogy és ugye a tudományos ember pedig meg akarja magyarázni, hogy már pedig nincsen, és hogy minden az evolúciónak köszönhető, és hogy minden egyéb íz, és akkor jön a vallásos ember, hogy akkor miért nincsen majom, aki most már ember lesz, és hogy hol van akkor az evolúció.
0: Igen, ezt szerintem amióta ember van, ez fennáll, ez a két vita, hogy két félről a vita, hogy... De ez szerintem nem gond, hogy vannak olyanok, akik végül is megcáfolják, meg azzal fejlődik az ember, meg minden, és szerintem nagyon sokan visszatérnek oda, hogy amúgy lehet, hogy van valami, hogy, mert nem tudják bebizonyítani.
2: Szerintem ez a két véglet, vagy hogyha például lenne egy ember, aki reprezentálja mind a két végletet, az nem egyik oldalon se a jó meglátása. Nem? A legjobb az igazán okos ember a tudományos területen is az, aki elfogadja mind a kettőt, és tudja, hogy mind a kettő is megvan. És a vallásos közegben is az ember, aki mind a kettőt el tudja fogadni, az annak
0: pontosan
2: van. Ne legyen az, hogy most kizárjuk mind a két dolgot, mert hogy ez nem fér meg a hitemmel, és a hitben nem fér meg a tudomány, és a tudományban nem fér meg a hit.
0: Hát pontosan,
2: így lassítjuk mi egymást így igen. Folyamatosan. A tudományt ez lassítja, és a vallást ez lassítja.
0: Igen.
1: Tehát akkor a kettőnek inkább csak negatív hatása van egymásra.
0: Hát nincs el negatív hatás, attól függ, hogyha tudsz egyensúlyt tartani a kettő között, hogy ha nem lendülsz át az egyik oldalra, ló egyik oldalra a másikra. Nehéz egyensúlyt tartani minden téren, de hogyha ha tudsz egy egészséges egyensúlyt tartani, akkor szerintem az nem is visszahúzó elő, sőt, előre visz.
1: Hozzászólhattak.
0: Szegény. Nem tudok szólni.
3: Nem, itt nem lehet fekete-fehéren gondolkozni, és szerintem sem nekem, sem egyikünknek sincs kellő teológiai vagy tudományos tudásunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk észszerűen válaszolni. Én laikus, keresztény, egyszerű emberként annyit szoktam kérdezni, hogy ha nincsen Isten, akkor kiadott az embernek elég értelmet és lehetőséget arra, hogy fejlődni tudjon és haladni a tudományba. Nem tudom.
1: Tökéletes.
3: Ez az én laikus válaszom erre a kérdésre mindig.
1: Tökéletes zárnyozó kérdés.
3: Ez a kettő így összehetethető.
1: Hogyan segíthet a mindennapi stressz és szorongás leküzdésében a hitünk? Vagy segíthet-e egyáltalán? Nektek van-e ehhez bármiféle nem tudom, gyakorlatotok, vagy valamit csináltok-e ilyenkor, ami köthető a hitetekhez? Vagy mondanátok-e ilyesmire példát?
2: Mondj.
3: Nekem a Biblia alkalmazásban van egy ilyen külön mappám, ahol csak olyan idézetek, vagyis igék, kérem szépen, vannak lementve, amiket általában akkor veszek elő, amikor nagyon rántör a pánik, vagy a szorongás. Azt mondom, hogy enyhíteni tud, legyőzni, oda több kell.
1: Hát oda önerő is kell mindenféleképpen.
3: Segíts magadon, és az Isten is megsegít.
1: Pontosan.
2: Én emlékszem, gyerekként volt olyan, hogy a környék, ahol én lakom, az egy kicsit ilyen nagyon, nem tudom, a kellemetlenebb fajtához tartozik. És állandóan valahányszor hazajöttem iskolából, bennem volt egy ilyen szorongás érzés, hogy na most vajon ki fog hozzám szólni, ki fog megfogni, vagy valami mást, akármit csinálni. Akkor mindig eszembe juttattam magamnak, hogy de a jó Isten figyel engem, és nem engedi, hogy bántódásra messe. És ez annyira belém rögzült, hogy most lehet, hogy nem szoktam, nem tudom, ugyanúgy elmondani magamnak, hogyha valami szorongás ér, de ott van bennem, és állandóan tudom azt, hogy engem igenis a jó Isten az megóv, és nem hagyja, hogy bántódásra messe. Hogyha nem vagyok elég. Néha hagyja, hogy azért fenékre esek, hogy tanuljak a hibáimban.
0: Az muszáj, az elengedhetetlen. Igen, én is így érzem, hogy amikor az ember mondjuk egyedül érzi magát, szorong, akkor segít a hit, hogy ne érezze egyedül magát, hogy ezért lenne fontos a fiatalok körébe, hogy mindenkinek segíteni, hogy megtalálja a hitét, mert a mai világban tényleg stresszes a világ, pörgős a világ, minden, de ha van egy hited, akkor az a hit az tényleg hozzájárul ahhoz, hogy ne érezd magad egyedül, mert mindig van ott valaki, mindegy, hogy nevezzük, de mindig van ott veled valaki, és nem vagy egyedül a problémáidba, és átsegít a nehéz időkön és nehéz pillanatokon ketten.
2: Én sokszor úgy érzem, mint hogyha maga az élet egy ilyen felfele mászás lenne a hegyen, és nekem a hit az a biztosító kötél, ami mindig ott van, hogyha például megcsúsznék, vagy megbotlanék, akkor, hogyha hátra is esek, akkor az a hit kötél az ott van, és fenntart, és akkor ott is lesz, megtart addig, amíg vissza tudok kapaszkodni a hegyre, és akkor tudok felfele menni tovább. Tehát úgy érzem, hogy az a kötél, hogyha nincsen ott, kötél nélkül mászni nem olyan egyszerű. És aztán...
0: Lehetni lehet, de...
2: Igen,
0: de...
2: Igen.
3: Olyan magas.
4: Vasárnapi beszélgetés.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit október 12-én hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Parti Nagy Lajos Kossuth Díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő is kritikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember egy könyvet ír egész életében. Hamarosan a nap állítata csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 30 perctől látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, a mai témánk az öregek világnapja lesz. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban egy Benedek Elek mesét osztunk meg, majd a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük egy dallal. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perctől versovatunkban Lukácsi Vilma Utasok vagyunk című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Lukács Orsolya.

Mai áhítatunk címe: Gyengeségemben. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 28. verse. A következő percekben Jana Ibragimová, dél-koreai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy ideig a szüleimtől távol eső országban éltem. Édesanyám megbetegedett és kórházba került, majd hónapokig tartó fájdalmas kezelés után elhunyt. Mivel nem tudtam hazautazni, ezért a bátyámat támogattam a távolból, hogy el tudjon utazni a temetésre és gondoskodhasson gyászoló apánkról. 2 évvel később apánk agyvérzést kapott, ami miatt nem tudott mozogni és beszélni. Megtakarításaimat arra fordítottam, hogy támogassam a bátyámat, aki gondoskodott apánkról. Aztán a bátyám több hónapra bekerült a kórházba. Ki tud törődni most az apánkkal? Nem tudom, hogyan végződik a történet, de azt tudom, hogy mindig van remény Isten megváltásában. Nem akarok másokat terhelni, ezért ritkán osztom meg másokkal életem részleteit a legközelebbi barátaimon kívül. De bízom abban, hogy idővel Isten válaszai, gondoskodása és védelme megfordítja ezt a helyzetet. És ha Isten válaszai eltérnek attól, amit remélek, és amiért imádkozom, akkor is dicsérni fogom Istent. A gyengeségeimmel és nehézségeimmel fogok dicsekedni, mert Isten bennük és rajtuk keresztül hathatósan munkálkodik.

Imádkozzunk! Úr Jézus, segíts emlékeznünk arra, hogy velünk vagy, még akkor is, ha gyengék vagyunk, és baj esetén Te vagy, ami mindig jelenlévő segítségünk. Amen.

Amikor gyenge vagyok, Krisztus erős, mondja ezt Jana Ibragimová, dél-koreai testvérünk. Ma imádkozzunk a hozzátartozóikat gondozókért.

Október 12-e az év 285. szökő években a 286. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 80 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1492-re nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Kolumbusz Kristóf kikötött a Bahama-szigeteken, a mai San Salvadoron, és felfedezte Amerikát.

1872-ben ezen a napon első Ferenc József király szentesítette a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. Három évvel később, 1875-ben Esztergomban megnyílt a Keresztyén Múzeum. 1877-ben Budapesten átadták az összekötő vasutat, mai nevekkel Kőbánya felső, Kelenföld és az összekötő vasúti hidat. 1902. október 12-én leleplezték Fadrusz János Mátyás király szobrát Kolozsvár főterén. ban ezen a napon először használtak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1933-ban ezen a napon nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 1956-ban ezen a napon a legfőbb ügyészség utasítására letartóztatták Farkas Mihály volt honvédelmi minisztert. ben útnak indult az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1968. október 12-én megkezdődtek a 19. nyári olimpiai játékok Mexikóvárosban. 1971-ben ezen a napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalt. ben nyitották meg a Magyar Nemzeti Galériát.

2003-ban ezen a napon volt Michael Schumacher 6. világbajnoki címe a Forma 1-ben, amely csúcsot jelentett a sportág történetében. A fontosabb történelmi események után következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 12-én. Ezer 537-ben ez

A napon született 6. Eduárd angol király. 1558-ban látta meg a napvilágot 3. Miksa, osztrák főherceg. 1798-ban született első Péter brazil császár, mint 4. Péter Portugália királya. ...1872-ben ezen a napon megszületett Ralph Vaughan Williams angol zeneszerző. ...1882-ben ezen a napon született Gulácsi Lajos magyar festőművész. ...1898. október 12-én látta meg a napvilágot Révai József, magyar kommunista politikus, miniszter, író, Kossuth díjas, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1935-ben ezen a napon született Luciano Pavarotti, olasz opera énekes, tenor. 1941-ben látta meg a napvilágot Vajer Tamás, díszlettervező, kétszeres Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész. 1946-ban született Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó. 1953. október 12-én született Parti Nagy Lajos, magyar író, költő. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 12-én. 638-ban ezen a napon hunyt el első Honorius pápa. 642-ben elhunyt 4. János pápa. 1492. október 12-én távozott az élők sorából Piero della Francesca, olasz matematikus, művészetelméleti író, a korai reneszánsz, az itáliai Quattrocento festészetének mestere. 1504-ben hunyt el Korvin János, horvát, szlavon, bán, első Mátyás király természetes fia. 1576-ban elhunyt Miksa, magyar király. 1730-ban távozott az élők sorából 4. Frigyes, dán király. 1825-ben hunyt el Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1902-ben elhunyt Adler Mór, magyar festőművész. 22 évvel később, 1924-ben hunyt el Anatole France, Nobel-díjas francia író.

Október 12-e Spanyolország nemzeti ünnepe. Az Amerikai Egyesült Államokban a mai a Kolumbusz nap, Amerika felfedezésének napja. Október 12-e az egyenlítői Guinea függetlenségének napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró István. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája az Öregek Világnapja. Egy általános tájékoztatóval indítjuk műsorunkat a Pulzus Rádió szerkesztésében, majd egy szakértői véleménnyel folytatjuk az Ágnusz Rádió szerkesztésében. Utána pedig bizonyságtételt hallhatnak az Európa Rádió szerkesztésében, műsorunkat pedig igei tanítással zárjuk, szintén az Európa Rádió közreműködésével.

0: A következő percekben következzen egy általános tájékoztató az Öregek Világnapjáról a Pulzus Rádió szerkesztésében.
1: Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert fáradtságos életüket kérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt és a szellem nyitottabb, és az öreg ember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt. Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen mullandó teste, hanem hogy ki lakik benne, Müller Péter. Napjainkban kb. 600 millió 60 év feletti személy él a világon. Számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben rendezték meg az idősek világnapját. Azóta minden év október első hétfőjén emlékezünk meg a környezetünkben élő szépkorúakról. A megemlékezés célja, hogy figyeljünk az idősek problémáira, középpontba helyezzék a méltóság teljes öregkort, valamint az időseket visszaintegrálják a gazdaságba. Európában az aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az idősek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a munkaerő hiányt, valamint segítve a teljes értékű élet fenntartását. Az idősek világnapja lehetőséget nyújt, hogy megköszönjük az idős embereknek mindazt, amit a társadalomért tesznek. A 2001-es népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, vagyis már betöltötte a 60. életévét. Területi elosztásban Budapest, illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti arány pedig igen egyenetlen, az idősek 61%-a nő. Az előző népszámláláshoz képest jelentősen csökkent a többgenerációs családok száma, az idős emberek többsége egyedül vagy másik időssel él együtt. Az öregedő magyar társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. A rugalmas munkavégzés hiánya ebben az esetben is megnehezíti az elhelyezkedést. Magyarországon jellemzően a diplomás és az érettségizett idősek nem esnek ki olyan könnyen a munkaerőpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei rosszabbak ebből a szempontból. Az ember akkor öregszik meg, amikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért valamikor a fogát csikorgatta. Móra Ferenc.
0: Általános tájékoztatót hallhattak a Pulzus Rádió szerkesztésében. Rovatunkat egy szakértői véleménnyel folytatjuk az Ágnusz Rádió szerkesztésében. Az öregek világnapjának fontosságáról, megünnepléséről, az idősekről és a velük való foglalkozásról, személyes tapasztalatokról beszélgettünk Kozma Annával, a kolozsvári Fébé idősek otthonának szociális munkásával. Miért fontos, miért jó az, hogy az évben egy napot az idősekre, az öregekre szentel az egész világ?

0: pontosan emiatt szerintem, hogy legyen egy olyan nap, amikor rájuk figyelünk, amikor kimondottan egy nap, ami róluk szól. Azt gondolom, hogy manapság, hát mivel egy idősödő társadalomban élünk, ezért sokan, tehát hogy nagyon sokféleképpen lehet az idősekre tekinteni, amíg aktívak és benne vannak a menetben, addig nagyon jó unokákra vigyáz, jön, megy, pörög, aztán ahogy fogyatkozik az ereje, akkor már egyre kevésbé vehető igénybe, úgymond, és kicsit háttérbe szorulnak, úgyhogy azt hiszem, hogy nekik is, és azoknak is, akik aktívak, és akik még teljes erejükben vannak, igazán megérdemelnek ők is egy napot, van anyák napja, gyerekek napja, most már apukák napját, akkor legyen már egy idősek világnapja is, hogy ami igazán csak róluk szól. Ezen a napon tudatosíthatjuk akár mi magunk számára, hogy mit jelentenek, vagy mit jelenthetnek nekünk az idősek, hogy erre különösen ez a nap odafigyeljünk, és úgymond egy felkiáltójel, illetve az időseknek is fontos, hogy ami rajtuk múlik, azt megtegyék. Akár ilyen kicsi dolgok, de hogy minél tovább aktívak maradjanak, hogy ne burkolózzanak be, és ne vonuljanak el a társadalomtól, mert igenis szükség van rájuk is. Az előző években is már, tehát mindig erre hangsúlyt fektettünk. Általában olyasmiket szoktunk csinálni, amivel tudjuk, hogy örömet szerezünk nekik. A gyülekezethez tartozik az idősek otthon, és a gyülekezethez tartozik egy óvoda is, és akkor velük intenzív kapcsolatban vagyunk, és tavaly azt is úgy emlékszem, hogy már kicsit összefolynak az évek, hogy ők látogattak meg, és ők lepték meg az időseket. Akkor volt ilyen, hogy ilyen kedvenc sütiket rendeltek, és akkor mi azt beszereztük, és közösen elfogyasztottuk. Idén pedig még nem árulom el teljesen, de ha minden a tervek szerint megy, akkor egy nagyon kedvenc ilyen zene csapat fog érkezni, és ő fogja boldogítani őket.
1: Ők személyesen az eddigi tapasztalataid szerint hogyan élték meg ezt a napot?
0: Személytől függ. Nagyon sokan vannak, akik demenciával élő idősek, ők annyira nem is nagyon tudják ezt már úgy nagyon hova tenni, nem tudnak mit kezdeni vele. Akkor azok az idősek, akik tényleg pozitívan élik meg az idősek otthonát, ők tudják élvezni ezeket az alkalmakat, ők tényleg mindent beleadnak, és aktívan részt tudnak venni benne, és az, akik úgy nem tudtak beletörődni a helyzetükbe, azt akármit csinálhatunk, és akármivel próbálkozhatunk, az elég nehéz is.
1: Szerinted ki tekinthető idősnek, vagy hol van az a határ, amikor azt mondhatjuk, hogy idős?
0: Mindig nagymamám jut eszembe erről, ő mindig azt mondta, hogy ő nem idős, annyi idős vagy, ahány évesnek érzed magad. És ő mindig 20-25 évesnek érezte magát, és úgy is élt, és ez olyan példaértékű volt mindig számomra, hogy sosem panaszkodott, és nem volt az, hogy jaj, itt fáj, jaj, ott fáj, jaj, milyen öreg vagyok, hanem tényleg próbálta a maximumot kihozni belőle. És azt hiszem, hogy tényleg a hozzáállása fontos, hogy hogy állsz te hozzá a korodhoz, az életedhez, mindenhez.
1: Nagyon sokszor sokan, meg sok ember dilemmába esik, vagy gondolkozik, mikor egy szeretett személy akár családból, akár a közvetlen közelből idősödik, és akár eljön egy olyan pont abba a helyzetbe, hogy akkor azon gondolkoznak, hogy akár otthon maradjon az idős, a családtag, vagy esetleg öreg otthonba. Az idősek a te tapasztalataid alapján hogyan viszonyulnak ők ehhez a kérdéshez? Hogyan élik meg ezt?
0: Hát ez is teljesen személyiségtől függő dolog. Tehát, hogy vannak nagyon pozitív, nagyon sikertörténetek, akik tényleg kivirultak, és nagyon-nagyon jót tett nekik az ott lét, és tehát, hogy a család is, és mindenki visszajelzett, hogy ez mennyire jó dolog volt, és jó döntés. Ez nagyon-nagyon ritka, de volt olyan idős is, aki saját döntése volt az, hogy bejöjjön. Az is egy sikertörténet volt, és van, aki ezt nagyon nehezen éli meg. Általában megszokják, meg nagyon nehéz, azt hiszem, tehát, hogy időskorban egy teljesen új féle életformát így megszokni, meg alkalmazkodni, akár szobatárshoz, akár egy közösséghez. Általában a közösség mint olyan jó hatással van az idősekre, az, hogy nincsenek egyedül, az, hogy minden nap van valami, történik valami, benne vannak egy kicsit a mozgásban.
1: Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolni tudják azt, hogy egy öreg otthonba való létezés az, ahogy az előbb említette, sikertörténetté váljon?
0: Nagyban függ a személyiségétől, hogy ő képes-e még ilyen új dolgokat, vagy új helyzeteket befogadni. Hogy az egészségügyi állapota, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetbe jön ő be. Tehát, hogy nálunk vannak, minden nap van különböző ilyen foglalkoztatások, játékok, mindenféle memóriatréningtől elkezdve zenés alkalmak. Tehát, hogy ezekben, aki részt tud venni, és rá tud ezekre hangolódni, akkor ezek nagyban tudják segíteni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a család, a hozzátartozók vagy rokonok, az ő hozzáállásuk, hogy ők hogy vannak a családtaggal, hogy jönnek el látogatni, mennyire vannak, tehát hogy mennyire tartják vele a kapcsolatot, mennyire tudják támogatni ebben, ezek mind befolyásolják.
1: Mesélnél kérlek az öreg otthon életéről egy picit részletesebben.
0: Egy kisebb otthonról van szó, 25 személy lakik ott, ebből van 5 fogyatékkal élő fiatalabb, és a többi 20 az idős, románok, magyarok vegyesen. Van egy maci kutyánk, ő mindenki kedvence. Van egy szociális munkás kolléganőm, ketten vagyunk szociális munkások, és inkább ő az, aki naponta programokat szervez, különböző tevékenységeket együtt vagy közösen. Vannak heti foglalkozások, amik ismétlődőek, akár kézi munka, ezek általában hetente vannak, akkor van idős torna, ami külön nekik van, ez amikor egy önkéntes végzi, az úgy hetente van, akkor vannak különböző memóriatréningek, az is úgy heti egy alkalommal szokott lenni, de vannak ilyen tematikus tevékenységek, amik kimondottan egy évszakhoz kapcsolódnak, amikor akár kimegyünk a nagy parkba és gesztenyét szedünk, vagy színes leveleket gyűjtünk, vagy ki szoktunk menni, kirándulni velük ide-oda, palackára szoktunk menni, ott kukoricát fejtünk, meg ilyen olyan őszi tevékenységeket csinálunk, vagy diót törünk, készülünk, a kalácsot készítünk decemberben, karácsony előtt. Szóval vannak ilyen tematikus dolgok, amiket bizonyos időnként szoktunk csinálni, ez általában változik.
1: Nagyon-nagyon sok esetben az idős emberek háttérbe szorulnak. Hogyha úgy általánosában meg szeretnénk határozni azt, hogy a hétköznapi embereknek, úgy mint ember, hogy hogyan viszonyuljon az idősekhez, akkor te mit gondolsz, hogy mire vágynak ők? Hogyan kell fordulni akár középkoroknak, akár fiataloknak az idősek felé?
0: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy hogyan viszonyulunk mi hozzájuk, az nagyban kihat arra, hogy ők mennyi ideig maradnak aktívak. Ha úgymond igénybe vannak véve, értékelve vannak, az őket fellendíti és energiát adhat nekik. Az, hogyha úgymond háttérbe szorulnak, vagy úgy nem érzik magukat eléggé értékesnek, vagy fontosnak, azt gondolom, hogy ez semmi jóhoz nem vezet. Szerintem nagyon fontos az, hogy értékeljük a bölcsességüket, a tapasztalataikat meghallgassuk. Nagyon sokat tudunk tanulni tőlük.
1: Kiemelném azt, hogy nagyon fontos az, hogy az idős ember, az öregek is aktívak tudjanak maradni, és érezzék azt, hogy fontosak. Szerinted mivel lehet bátorítani, bíztatni őket, hogy attól, hogy esetleg az idő eltelt, vagy hogy ők már öregek, vagy idősek, hogy ki lehessen őket ebből az idézőjelbe komfortzónából húzni, tényleg aktívak és erőteljesek legyenek. Hogyan lehet szerinted legjobban ezt megközelíteni, hogy ezt ki lehessen belőlük hozni?
0: Most eszembe jut 2-3 idős nyugdíjas, akik az öreg otthonba önkénteskednek, és most itt az a hely, ahol megköszönöm nekik, és hajrá, hajrá, és nagyon köszönjük szépen, hogy ők vannak, és hogy ennyire aktívan besegítenek, amiben tudnak, akár kézi munkában, varrásban, ezt-azt meg kell csinálni, jönnek, ott vannak, akár az ápolásban, akár az idősek etetésében, hihetetlen energiájuk van, és annyira vagány nézni, hogy már hány éves, és még mindig annyira aktív, és semmi baja nincsen, és nem panaszkodik, és hogy ezek olyan nagyon-nagyon nagy dolgok. Valamibe, amit ők szeretnek, mindenki, amit szeret, amihez ideje, kedve van, a hobbiát, hogy minél inkább kiélje, és minél maximálisan kihasználja azt, amit még tud csinálni.
1: Röviden mesélnél arról, hogy te hogyan éled meg ezt, hogy minden nap együtt lehetsz velük, minden nap foglalkozhatsz velük, és akár személyes tapasztalatokról, akár az, hogy ez mit jelent számodra.
0: Én most már lassan azt hiszem 7. éve, hogy velük dolgozom, együtt dolgozunk. Hát azt hiszem, hogy egy idősek otthonában nagyon változó tud lenni, vannak nagyon vagány napok, amik igen energiát adnak, és vannak olyan napok, amikor nehéz pillanatokkal szembesülünk egyfolytában, betegségekkel, akár halállal. Tehát, hogy ezek úgy mind igénybe vesznek, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan energiaforrásod, vagy erőforrásod, ami téged fel tud tölteni, és erőt ad neked abban, hogy ezt minél tovább, több ideig tudjad csinálni.
2: Az elmúlt percekben egy szakértői tájékoztatót hallottak az Agnus Rádió szerkesztésében. Az öregek világnapjának fontosságáról, megünnepléséről, az idősekről és a velük való foglalkozásról beszélgettünk Kozma Annával, a Fébé Idősek Otthonának szociális munkásával. A folytatásban egy bizonyságtétel következik az Európa Rádió szerkesztésében. Nagy Lajosné Irénke a Debreceni Városi Szociális Szolgálatnál dolgozik, a Pallagi úti idősek otthona intézményvezető helyettese. 1990 óta dolgozik szociális területen, volt házi, segítségnyújtó, otthoni, szakápolási vezető, nappali ellátás vezető, vezető gondozó, valamint az egyes számú gondozási központ gondozó szolgálat vezetője. Munkájáról, életéről és a mindennapokról beszél nekünk őszintén. Szirák Sára interjúja következik.
3: Hogy kezdett el dolgozni a szociális területen és ebben az intézményben?
4: Én 1990-ben jöttem a Városi Szociális Szolgálathoz, akkor még Egyesített Szociális Intézmény néven működött. A területi ellátásban dolgoztam, mint házi segítségnyújtó, és itt végeztem el a főiskolát az intézménynél, tehát az intézmény támogatott ebben. A diploma megszerzése után otthoni szakápolási szolgálat vezető lettem, illetve a egyes számú gondozási központ gondozószolgálat vezetője. És addig pedig voltam nappali ellátás vezető, vezető gondozó, tehát szépen a lépcsőfokokat bejártam. 2005-től vagyok az intézményvezető helyettese, Szabóni Orosz Éváé.
3: És mint intézményvezető helyettes milyen munkafeladatokat kell ellátnia?
4: Tulajdonképpen az egész intézmény működését és szakmai munkáját és munkaügyi feladataira is rálátásomnak kell lenni, illetve hát az intézmény vezető munkájának a segítése a feladatom.
3: Ebben az otthonban körülbelül hányan laknak most?
4: Az idősek otthonában itt a Pallagi út 9 szám alatt 325 fő lakik. Ezen kívül még van egy tartós bentlakásos intézményünk, a Szávai Gyula utcai telephelyen, ott pedig 32 fő fogadására alkalmas az intézmény.
3: Milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki bekerüljön ezekbe az intézményekbe?
4: Tehát a tartós bentlakásos intézményben is, illetve az átmeneti ellátásban is egy gondozási szükségletfelmérés történik, előgondozás, és amennyiben ezeknek a kritériumoknak itt megfelel, 4-es fokozatú a gondozási szükséglete, abban az esetben tudjuk felvenni, ezt a helyi rendelet, illetve a szakmai jogszabályok pontosan szabályozzák. Illetve aki demencia szakvéleménnyel rendelkezik, őket fel tudjuk venni a demens részlegünkre. Ez egy 50 férőhelyes, 2017. szeptemberében került felújításra és átadásra.
3: Az, hogy valaki 4-es fokozatnak felel meg, az mit jelent pontosan?
4: A gondozási szükségletet felmérő szakember állapítja meg, illetve a házi orvos közösen, és akkor így az intézményvezető értékeli ki. Pontszámok alapján kerül ez megállapításra.
3: És akik a demens osztályon vannak, ők általában milyen állapotba kerülnek ide be?
4: Ugye itt a tartós bentlakásos intézményi elhelyezésnél a demens részlegen szükséges, hogy ha demencia súlyos, illetve középsúlyos fokát igazoló szakvéleménnyel rendelkezzenek, ebben az esetben tudjuk ide felvenni őket. Amennyiben a szakvélemény ezt így nem állapítja meg, akkor lehetőség van a nappali ellátásban két telephelyünkön biztosítani a szolgáltatást, de ez csak nappalra, illetve itt is próbálunk a hozzátartozóknak úgy segíteni, hogy a nyitvatartási időnket meghosszabbítottuk, és reggel 7 órától délután 5 óráig van nyitva munkanapokon. Kandia utcán szombaton is lehetőség van az ellátottak fogadására.
3: És aki itt lakik, az milyen lehetőségeket kap, milyen segítséget kap, vagy hogyan telik egy napja?
4: Ugye itt is van egy házi rend, az étkezések bizonyos időpontokban vannak, tehát azért, hogy a 325 embernek ezt biztosítani tudjuk, illetve különböző foglalkozásokat biztosítunk az ellátottaknak, amely azt szolgálja, hogy egy picit kikapcsolódjanak, társasági életet éljenek, lehetőség van kézműves foglalkozásra, énekkari próbák vannak, különböző felekezetek tartanak itt egyházi órákat, ahol az ellátottak érdeklődésüknek megfelelően részt vehetnek, aztán kirándulások szoktak lenni, akár úgy, hogy egy fellépés kapcsán másik településre elmegyünk, kapcsolatot ápolunk a társintézményekkel, és meghívásokat kapunk, építjük a generációk között a kapcsolatot. Nagyon jó a kapcsolat az iskolákkal, a fiatal generáció különböző alkalmakkor jönnek és műsorokat adnak, így a nőnap alkalmából, anyák napja alkalmából. Már rendhagyó, hogy a kertben egy szabadtéri programot szervezünk egy játékos vetélkedő keretében, és ilyenkor megmutathatják az idősebb generáció tagjai, hogy milyen népi játékokat játszottak, illetve a fiatalabb generáció pedig a most élő, akár elektronikus eszközöket tudják megmutatni az ellátottaknak, így az okostelefont, az internet használatot, stb.
3: Akkor nagyon vegyes és színes a kép és a programkínálat, és mit gondol, hogy miért fontos az, hogy létezzenek ilyen idős otthonok, akár itt Magyarországon, vagy a világot nézve?
4: Én azt tapasztalom, hogy nagy az érdeklődés, hisz hosszú várólistánk van mindegyik részlegre vonatkozóan. Mivel a családok leterheltek, dolgozniuk kell, még régen ugye a generációk egymást segítették, egy háztartáson belül éltek, tudtak vigyázni a nagymamák az unokákra, de ugyanakkor sokszor fiatalabb generáció oda tudott figyelni az idősebbekre, tudott neki egy pohár vizet adni, vagy esetleg segíteni felállni. Sajnos ez a mai rohanó világban már így nem kivitelezhető. Ugye a lakások is általában úgy épülnek meg, hogy nem több generációsak, és ezért van szükség arra, hogy felnőtt korosztály még dolgozni tudjon. Úgy gondolom, hogy ez így Magyarországon elfogadott, és szerencsés megoldás is, hogy vannak ilyen intézmények, ahol szakemberek tudnak segíteni az idősebb korosztálynak, ugyanakkor ez nem zárja ki a lehetőségét a családi kapcsolatok ápolásának, sőt, szorgalmazzuk is ezeket különböző programok alkalmával is, illetve a látogatási idő biztosításával is. Az ellátottak is elmehetnek szabadságra, idézőjelbe, tehát ha ők pár hétre haza szeretnének menni a családhoz, lehetőség van rá, ilyenkor nyilván a jogszabálynak megfelelő kevesebb térítési díjat fizetik.
3: És mit gondol, hogy melyek lehetnek azok a területek, amelyekben mondjuk még fejlesztésre szorul az idős gondozás?
4: Én úgy gondolom, hogy a demensellátás területén még mindig van teendőnk, hisz a várólista is mutatja, hogy 30-40 férő helyre várnak a jelentkezők, valamint a családban sem biztos, hogy megfelelő mértékben felismerhető ez az első pillanatban. Hisz nem lehet ezeket kiszűrni egy-egy feledékenységből, egy korai jelből, hogy ez esetleg már a demenciára utal, és ezért is gondoltuk, hogy csatlakozunk ahhoz az országos sétához, amely 17-től van meghirdetve, és így Debrecenben a Városi Szociális Szolgálat, tehát 20-án egy Alzheimer sétát hirdet, pont azért, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy nincsenek egyedül ezek a családok, nincsenek egyedül ezek a beteg emberek, és van lehetőség arra, hogy segítsünk. Gondolok itt egyrészt a mi alapszolgáltatásunkra, illetve a szakosított ellátás által biztosított bentlakásos intézményi elhelyezésre is. De nagyon jó szakemberek állnak rendelkezésre.
3: És melyek lehetnek azok az árulkodó jelek, amelyek a demenciára vagy az Alzheimerre utalnak?
4: Már a feledékenységből erre következtetünk, bár ugye több betegség tünete is lehet. Térben, időben, amikor már dezorientált, elkóborol, elfelejt, nem ismeri meg a közvetlen hozzátartozóját, ezek már elég súlyos tünetek, de van arra lehetőség, hogy a kezdeti szakaszban, ha a házi orvosnak jelzi, akkor a házi orvos tovább küldi szakrendelésre, és ott megállapítást, különböző teszteket végeznek, és megállapításra kerül, hogy ebben a korban szenvede, vagy sem.
3: És hogyha ezt tapasztaljuk, van-e arra jó módszer, vagy technika, hogy ezt hogyan kezeljük, vagy mi lehet a megoldás?
4: Hát sajnos, ugye ez egy szellemi hanyatlás, tehát ezt már visszafordítani nem igazán lehet. Vannak bizonyos próbálkozások, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy lassítani lehet az előrehaladást. Én a mi példánkat tudom elmondani, hogy a nappali ellátásban, ahol még esetleg enyhe, illetve középsúlyos ellátott fogadunk, tehát a demenciába szenvedőkre gondolok itt. Ott napi 5 foglalkozást tartunk, a délelőtti órákban a kognitív foglalkozások vannak, amikor még nagyobb figyelem szükséges. Ezek a foglalkozások önkéntesek, természetesen a szakemberek irányításával egy picit terelhető ez, hogy minél több ellátott bekapcsolódjon ezekbe a foglalkozásokba, és délután pedig inkább a mozgásos tevékenységek azok, amik kivitelezhetőek a részükről. Én úgy gondolom, hogy szinte az egész napot le kell kötni a számukra, akár a folyadékpótlással, akár egy beszélgetéssel, akár kis csoportos, nagy csoportos foglalkozások keretében. Ez természetesen egyéntől függ, hogy kinél melyik módszert alkalmazzák a kollégáink, és azt tudom mondani, hogy örömmel bekapcsolódnak az ellátottak ezekbe a programokba, és nagyon ügyesek, a családtagokat is meg szoktuk hívni foglalkozásokra, illetve bizonyos programok kapcsán közösen rendezzük meg ezeket, és meglepődve látják, hogy az én édesanyám még erre képes. Otthon nem mindenki tudja ezt kivitelezni. Nem biztos, hogy a családtagra ugyanúgy hallgat, illetve reagál az ellátott, mint egy szakember irányítására. És talán ezzel tudjuk lassítani a folyamatot. Természetesen terápiás gyógymódok is vannak, tehát gyógyszeres kezelések különböző tünetekre, de ezt nyilván szakemberek, orvosok, akik vizsgálat után felírják és javasolják.
3: Ön is egy ilyen segítő szakmát választott magának, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy ez a személyes életében mit jelent, vagy ez hogyan tölti ki az életét, ezt hogyan tenné meg?
4: Én úgy gondolom, hogy segíteni a legjobb dolog. Tehát nagyon jó dolog olyan embereknek segíteni, illetve megismerkedni velük, akiknek tényleg szükségük van a segítségre, és a mindennapi életüket egy picit szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni, és komfortérzetüket javítani. Vagy nagyon jó érzés például nekem is, hogy itt az intézményben a lakók már most megismertek, hisz már egy éve itt vagyunk, segítjük az ő életüket, és integetnek messziről, mosolyognak, ők is megkérdezik, hogy én hogy vagyok, és ez nekem is jó, de természetesen ugyanezt én is mindenkitől megkérdezem, illetve odafordulok meg. Azt tudom mondani, hogy nagyon jók a kollégák, nagyon jó szakemberek, újra szakosított ellátásban, mint a területi ellátásban, és ez csak így lehet egy csapatként vinni.
2: Az elmúlt percekben egy bizonyságtételt hallottak az Európa Rádió szerkesztésében. Mai műsorunkat egy igei tanítással zárjuk, szintén az Európa Rádió szerkesztésében, melyben Tóth Mihala Veronika lelkésznő áldását hallhatják.
5: Éges korona az ősz haj, az igazság útján található, mondja a példabeszédek 16. fejezetének 31. verse. Azt vettem észre, hogy ahogy idősödnek az emberek, az alapvonásaik erősödnek meg. Aki az igazság útján jár, annak nő az igazság érzete, és egyre inkább szereti az igazságot. Akinek voltak az életében olyan küzdelmek, amikor tudta a sötétség helyett a világosságot választani, annak kivilágosodik a tekintete, tiszták lesznek a gondolatai, és természetesek, őszinték az érzései. Öregkorunkra olyanok leszünk, amilyenekké válunk az úton, amin megyünk. Azt vettem észre, hogy azok az idős keresztények, akik az igazság útján jártak, azok szép öregségben hagyják el ezt a földi világot, úgy köszönnek el tőlünk, hogy azt mutassák felénk, érdemes ezen az úton járni, érdemes végigmenni ezen az úton, mert ha végigmegyünk ezen az úton, akkor olyanná válunk, amilyenek ők. Amen.
2: Igei tanítást hallottak, melyet Tóth Mihala Veronika lelkésznő tolmácsolt az Európa Rádió szerkesztésében.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk az öregek világnapja volt, reméljük hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Bíró Istvánt hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, a mai témánk az öregek világnapja volt. A szerkesztő pedig Bíró István. A továbbiakban híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Niculescu folytatja a kormányalakítási egyeztetéseket, még mindig kétséges a többség. Feltörték a Partiumi megyeszékhely szemétszállító cégének szervereit, ügyfelek ezreinek adatai kerülhettek ki. A tavainál nagyobb a krumplitermés, de a fogyasztást nem fedezi. London nem támogatja az amerikai-orosz dízel üzemanyag megállapodást. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár a parlamenti bizalmi szavazást csak csütörtökön tartják, a hétfői nap is sorsdöntő lehet Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök számára. Miközben ugyanis a kijelölt kormányfő folytatja a pártokkal való egyeztetést a kormányalakításról. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki szociáldemokrata párt elnöksége várhatóan eldönti, hogy hajlandó-e támogatni a Niculescu kormányt akkor is, ha az nem pártpolitikusokból, hanem független szakértőkből áll. Niculescunak 233 támogató szavazatot kell megszereznie a parlamentben a kormány beiktatásához. A kormányprogram egyik legfőbb célkitűzése az alacsony összegű nyugdíjak emelése lesz, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Mint arról már beszámoltak, a külügyi államtitkárt, aki korábban párizsi nagykövetként, azt megelőzően pedig újságíróként tevékenykedett, múlt hétfőn bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő. A kijelölt miniszterelnök tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé kormánya névsorát és programját. A rendőrséghez és a kiberbiztonsági hatósághoz fordult a nagyváradi Rare West hulladékgazdálkodási szolgáltató, miután egy ismeretlen személy jogtalanul hozzáfért a cég ügyfélszolgálati portáljának teljes adatbázisához. A nagyváradi cég vasárnap értesítette az ügyfeleket, hogy feltörték a rendszerét. Az, hogy valami nincs rendben, már pénteken kiderült, ugyanis ha az ügyfél megpróbált belépni a fiókjába, hogy kifizesse a számlát, csak egy üzenet fogadta, miszerint a szolgáltatás ideiglenesen nem működik. A Rare West aztán vasárnap e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről, és óvatosságra intette őket. Bár a bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, a hacker azt állítja, hogy birtokában vannak a felhasználók személyes adatai, címei, számlatörténetei és bejelentkezési adatai. Idén várhatóan mintegy 1,2 millió tonna krumplit takarítanak be a romániai gazdák, írja az ekonomika.net az Európai Bizottság prognózisa alapján. Ez mintegy 42 ezer tonnával nagyobb a tavalyi termésnél. Idén 77 ezer hektár a termőterület, ezerrel kevesebb, mint 2025-ben. A termés átlag kifejezetten jó, hektáronként 16 tonna. A tavainál 7%-kal magasabb az idei hozam, az utóbbi 5 év átlagánál pedig 4%-kal. A köztudatban az él, hogy nagy burgonya termesztők vagyunk, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Néhány év alatt drámai mértékben visszaesett a hazai termőterület. 2017-ben még 171 ezer hektáron termesztettek krumplit a gazdák, 2019-ben

0: 2009-ben pedig 174 ezer hektáron. A brit védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint London nem támogatja azt a megállapodást, amelyet Donald Trump amerikai elnök kötött a minap Vladimir Putyin orosz államfővel nagy mennyiségű orosz dízel üzemanyag exportjáról. Az amerikai elnök pénteken beszélt telefonon Putyinnal, és utána bejelentette, hogy Oroszország haladéktalanul több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később, további 1 millió tonna gázolaj értékesítését vállalta. Az amerikai pénzügyminiszter ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolajexportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-éig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag szállításokat. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.

Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunkban egy Benedek Elek mesét osztunk meg, valamint az Alma együttes dala szól.
3: Mesekosár! Mesekosár!
4: Csali mese. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac úr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet-kettőt fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram! Nézze! Egy kulcsot találtam! Azám, egy kulcs, mondja a szegény ember. Ennyi de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá. Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek, fordulnak, megint elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram, megtaláltam a ládát is. Próbálják a kulcsot, hát jól beletalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne. Hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérkének hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Hát jól vanna, mondok mégis hozzá egy versecskét. Mese-mese mátka, fekete madárka, úribunda kopasz egér, ugorjon a nyakadba. Mese-mese fakakas, búj a lyukba, ott hallgass. Kata-kata két garas, neked adom. Csak hallgass!

0: Mesekos árovatunkban egy Benedek Elek mesét osztottunk meg kedves kis hallgatóink számára is, valamint az Alma együttes dala szólt. A továbbiakban a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Október 12-én Miksa, Rezső, Szerafina névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyaristására használták. A Rezső magyar eredetű név, Rudolf férfi név magyarosítása, a Rézső, Réső családnévből. A Szerafina Héber német eredetű név, a Szeráf férfi név női párja. Jelentése tündöklő, nemes. Köszöntünk tehát október 12-én minden Miksa, Rezső, Szerafina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket.

0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. Utolsó óránkban is Parti Nagy Lajos, Kossuth Díjas magyar költő, drámaíró, író, szerkesztő és kritikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember egy könyvet ír egész életében. Hamarosan hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig az Utasok vagyunk című költeményt hallgatjuk meg, majd Keresztény Élet felekezet közi magazin műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk. Híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Niculescu folytatja a kormányalakítási egyeztetéseket, még mindig kétséges a többség. Feltörték a Partiumi megyeszékhely szemétszállító cégének szervereit, ügyfelek ezreinek adatai kerülhettek ki. A tavalynál nagyobb a krumplitermés, de a fogyasztást nem fedezi. London nem támogatja az amerikai-orosz dízel üzemanyag megállapodást. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár a parlamenti bizalmi szavazást csak csütörtökön tartják, a hétfői nap is sorsdöntő lehet Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök számára. Miközben ugyanis a kijelölt kormányfő folytatja a pártokkal való egyeztetést a kormányalakításról. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki szociáldemokrata párt elnöksége várhatóan eldönti, hogy hajlandó-e támogatni a Niculescu kormányt akkor is, ha az nem pártpolitikusokból, hanem független szakértőkből áll. Niculescunak 233 támogató szavazatot kell megszereznie a parlamentben a kormány beiktatásához. A kormányprogram egyik legfőbb célkitűzése az alacsony összegű nyugdíjak emelése lesz, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Mint arról már beszámoltak, a külügyi államtitkárt, aki korábban párizsi nagykövetként, azt megelőzően pedig újságíróként tevékenykedett, múlt hétfőn bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő. A kijelölt miniszterelnök tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé kormánya névsorát és programját. A rendőrséghez és a kiberbiztonsági hatósághoz fordult a nagyváradi Rarevest hulladékgazdálkodási szolgáltató, miután egy ismeretlen személy jogtalanul hozzáfért a cég ügyfélszolgálati portáljának teljes adatbázisához. A nagyváradi cég vasárnap értesítette az ügyfeleket, hogy feltörték a rendszerét. Az, hogy valami nincs rendben, már pénteken kiderült, ugyanis ha az ügyfél megpróbált belépni a fiókjába, hogy kifizesse a számlát, csak egy üzenet fogadta, miszerint a szolgáltatás ideiglenesen nem működik. A Rarevest aztán vasárnap e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről, és óvatosságra intette őket. Bár a bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, a hacker azt állítja, hogy birtokában vannak a felhasználók személyes adatai, címei, számlatörténetei és bejelentkezési adatai. Idén várhatóan mintegy 1,2 millió tonna krumplit takarítanak be a romániai gazdák, írja az ekonomika.net az Európai Bizottság prognózisa alapján. Ez mintegy 42 ezer tonnával nagyobb a tavalyi termésnél. Idén 77 ezer hektár a termőterület, ezerrel kevesebb, mint 2025-ben. A termés átlag kifejezetten jó, hektáronként 16 tonna. A tavainál 7%-kal magasabb az idei hozam, az utóbbi 5 év átlagánál pedig 4%-kal. A köztudatban az él, hogy nagy burgonya termesztők vagyunk, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Néhány év alatt drámai mértékben visszaesett a hazai termőterület. 2017-ben még 171 ezer hektáron termesztettek krumplit a gazdák, 2019-ben pedig 174 ezer hektáron. A brit védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint London nem támogatja azt a megállapodást, amelyet Donald Trump amerikai elnök kötött a minap Vladimir Putyin orosz államfővel nagy mennyiségű orosz dízel üzemanyag exportjáról. Az amerikai elnök pénteken beszélt telefonon Putyinnal, és utána bejelentette, hogy Oroszország haladéktalanul több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később, további 1 millió tonna gázolaj értékesítését vállalta. Az amerikai pénzügyminiszter ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolajexportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-éig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag szállításokat. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agere Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
3: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
2: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon,

0: illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Versovatunkban ma Lukácsi Vilma Utasok vagyunk című költeményét hallgatjuk meg.

Lukácsi Vilma. Utasok vagyunk. Lassú perceinkből órák lesznek. Azokból lesz hetünk, hónapunk, amelyek majd esztendőkké válnak repülővé. Utasok vagyunk, akiknek kínzó kérdése marad, és minden évvel tovább nő, dagad. Hova? Hogy a repülőt mi navigáljuk? Ilyen csak a reklámok hazudnak. A világ nem ad erre biztosítást. Csak a hittel néz szembe a holnap. Életünk percei, órái, éveké nőve hadd beszéljenek. A fordulóknál figyeljünk oda, hogy megértsük a feleletet. Bárhol, bármi történjék velünk, Isten kezében van a kormány. És mi hazafelé megyünk.

0: Utasok vagyunk című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az Evangéliumi Könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Máton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus Teste című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Mai áhítatunk alapigéjét olvasom a Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 6. versét. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Ugye ismerős a mondás, a kevesebb néha több. Ez a vers azt tanítja, hogy a lelki béke és az elégedettség többet ér a fáradhatatlan kapzsi vagyonkeresésnél. Talán az is ismerősen cseng, még egy kicsit. Még egy kis munka, még egy kis pénz, még egy kis siker, még egy kis építkezés, még egy kis túlóra, még egy kis türelmetlenség, és majd utána pihenek. Csak hogy az a majd sokszor soha nem érkezik el. Mindig van még valami, amit el kell intézni, meg kell venni, meg kell szerezni, közben pedig észrevétlenül elfáradunk. A Prédikátor könyvében egy nagyon egyszerű, mégis mély mondatot olvasunk, jobb egy maroknyi nyugalommal, mint két maroknyi veszültséggel és hasztalan igyekezettel. Figyeljük csak meg! Egy maroknyi, két maroknyi. Mintha Isten ma azt kérdezné tőlünk, valóban mindig a több a jobb? Mi általában azt gondoljuk, hogy igen. Ha egy kevés jó, akkor a több még jobb. Ha egy ház jó, akkor legyen nagyobb. Ha egy fizetés jó, akkor legyen belőle több. Ha egy autó jó, legyen újabb. Ha egy lehetőség jó, legyen belőle még több is. Közben megtörténhet, hogy két kézzel gyűjtjük azt, amire valójában nincs is szükségünk, miközben nincs kezünk arra, hogy megfogjuk azt, ami igazán fontos. Mert tele lehet a kezünk, de üres lehet a szívünk. Lehet sok pénzünk, de kevés időnk egymásra. Lehet szép otthonunk, de kevés békességünk benne. Lehet sok ismerősünk, de kevés igazi kapcsolatunk. Lehet rengeteg tervünk, de közben egyre távolabb kerülünk Istentől. A Prédikátor nem a munkát ítéli el, nem azt mondja, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, ne akarjunk előbbre jutni, hanem arra figyelmeztet, ne engedd, hogy a többre törekvés közben elveszítsd azt, amit már van. Mert lehet, hogy amit még meg akarsz szerezni, nem tesz boldogabbá. Lehet, hogy nem még több kell, hanem még több hála, több csend, több együtt töltött idő, több Istenre figyelés. Talán ma éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit szeretnék még, hanem ez, észreveszem-e azt, amit Isten már adott. Egy maroknyi kenyér, és van mit ennünk. Egy maroknyi idő a családdal, és van kit szeretnünk. Egy maroknyi csend, és végre meghallgatjuk Istent. Egy maroknyi békesség, és rájöhetünk, hogy nem kell mindig

rohanni. Lehet, hogy ma is tele van a kezed, de talán Isten most arra hív, hogy engedj el valamit, egy aggodalmat, egy fölösleges hajszát, egy régi sérelmet, a bizonyítás kényszerét. Azt a gondolatot, hogy csak akkor vagy értékes, ha még többet teszel le az asztalra, mert az élet nem attól lesz gazdagabb, hogy két kézzel mindent megszerzünk, hanem attól, hogy felismerjük, amit Isten adott, azzal is lehet békességben élni. És ezért hadd maradjon velünk ma ez az egyetlen mondat. Nem az a gazdag ember, akinek két marokkal több van, hanem az, akinek egy maroknyi is elég, mert Isten békessége van a szívében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük mindazt, amit már eddig is a kezünkbe adtál. Bocsásd meg, hogy sokszor többet akarunk, miközben nem veszük észre az ajándékaidat. Taníts bennünket megelégedni, hálásnak lenni, és elengedni azt, amit nem kell tovább cipelnünk. Adj békességet a szívünkbe, és segíts, hogy a sok tennivaló között se veszítsünk el téged. Taníts úgy élni, hogy ne csak tele legyen a kezünk, hanem nyugodt legyen a szívünk is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Prédikátor könyve 4. fejezetének a 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babos Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent egyik legújabb könyvét szeretném bemutatni. A könyvnek a címe Értsük meg a teremtés nyelvét. Ennek a szerzője a már sokak által ismert professzor dr. Werner Gitt. Létezik-e olyan információ, amely mögött nincs tudatos tervező? Amikor könyvet olvasunk, vagy valamilyen szoftvert használjunk, pontosan tudjuk, hogy a betűk és a kódok mögött az ember elme áll. Az anyag önmagától sosem hoz létre értelmes üzenetet. Mi a helyzet akkor a DNS-sel, a sejtek működésével és a természetben megfigyelhető törvényszerűségekkel? Professzor dr. Werner Gitt információ kutató szerint a természet nem néma, hanem egy sajátos nyelven kommunikál velünk. Könyvével nem teológiai vitát akar indítani, ehelyett az információ elmélet és a természeti törvények alapján vizsgálja meg a körülöttünk lévő világot, arra keresi a választ, hogy a tudomány legújabb eredményei valóban a vak véletlent igazolják-e, vagy éppen ellenkezőleg egy intelligens forrás felé mutatnak. Az Értsük meg a teremtés nyelvét arra hívja az olvasót, hogy tegye félre az előítéleteit, és vizsgálja meg újra a tényeket a világról, és annak mélyebb működéséről. A teremtést

fajta felfedezéssel foglalkozik. Belőle az élő sejttel kapcsolatos felfedezések váltanak ki ámulatot, és ezekkel kapcsolatban merülnek fel benne kérdések. Sokan mások is eljutottak ezekre a felismerésekre. Mindnyájuk nevében szerepeljen itt egy hosszabb idézet ebből a könyvből. A biokémia elmúlt 4 évtizede feltárta a sejtek titkait. Az életről alkotott mai molekuláris szintű ismereteinket a számtalan fehérje tisztítási, génklónozási, elektromikroszkópos, sejtkultúrás, szerkezet meghatározási, szekvencia összehasonlítási, paramétermódosítási és szabályos vizsgálati kísérlet adataiból illeszgettük össze. A kísérletekről szakcikket láttak napvilágot, az eredményeket ellenőrizték, összefoglaló közleményekben összesítették, a próbálkozások időnként zsákutcába futottak, időnként pedig vadonatúj kutatási irányvonalakat villantottak fel. A sejtvizsgálatokra, azon belül az élet molekuláris szintű vizsgálatára áldozott egymást követő erőfeszítések hangos és egyértelmű felkiáltáshoz vezetnek el. Tervezettség. Az eredmény annyira félreérthetetlen, hogy a tudomány történet egyik legnagyobb eredményének kell tekintenünk. A megfigyelés, hogy az élet hátterében intelligens tervező áll, olyan nagy horderejű, mint az a felfedezés, hogy a Föld kering a nap körül, a betegségeket baktériumok okozzák, vagy a sugárzás kvantumok formájában bocsátatik ki. Hosszú évtizedek folyamatos erőfeszítéseibe került ez a győzelem, jelentősége miatt arra lehetett volna számítani, hogy a kutató laboratóriumokban világszerte pezsgős dugok pukkannak. A tudomány egy diadalanyomán 10 000 kiáltanak heurékát, és hogy egy ilyen óriási felismerés nem csak hangos tapsa és boldog készszorítása, hanem, uram, bocsá, akár egy szabad napra is okot ad. A pezsgő üvegek azonban zárva maradtak, a tapsvihar is elmaradt. A sejt tökéletes összetettséget különös, zavart, cseng, lengi körül. Ha a kérdés nyilvánosan kerül szóba, a lábak ideges dobogásba kezdenek, a lélegzetvétel kissé nehézkesebbé válik. Bizalmas körben az emberek valamivel nyugodtabbak. Sokan nyíltan elismerik a nyilvánvalót, ám utóbb csak a padlót bámulják, vagy fejüket csóválják, mielőtt a társalgást berekesztenék. Vajon a tudományos közvélemény miért nem öleli lelkesen keblére e megdöbbentő felfedezést? Vagy miért kezeli a megtervezettség felismerését intellektuális értelemben ennyire kesztyűs kézzel? A dilemma oka az, hogy míg az elefánt egyik oldalára az van írva intelligens tervezés, a másik oldalán az Isten felirat olvasható. Megint mások, és ez az a dilemma, amelyre Behem olyan világosan rámutat, elzárkoznak a fent megfogalmazott következtetés elől, és helyette különféle más elképzelésekhez igazodnak. Ahogyan az alábbiakban következő idézetek alátámasztják, az embernek az élő teremtővel és az általa létrehozott teremtéssel kapcsolatos álláspontja olyan elképzelésekhez vezet, amelyek több mérföldi távolságra vannak attól, ahogyan a Biblia Istent kijelenti. Két német magazin, a Der Spiegel és a Focus karácsonykor minden évben keresztény témákkal foglalkozik. Ilyenkor a világ és az élet eredetét és Isten létezésének kérdését mindig új változatban tárgyalják. Nem a Bibliát veszik alapul, inkább meglehetős távolságtartással közelítik meg a témát. Az ősrobbanás és az evolúció tudományosan semmiképpen sem igazolható állításait tekintik mércének, ebből a nézőpontból ítélik meg Istent és a Bibliát. Ezek az írások nagyon sok kortársunkra gyakorolnak befolyást, akik végül átveszik ezt a gondolkodásmódot. Még az egyházak egy része is áldozatul esik a korszellemnek és a társadalmi nyomásnak. Szerepeljen itt néhány részletekben menő idézet a Fókuszból. A világ olyan gömbölyű, mint karácsonyfán az üveggömbök. A nap körül kering,
és idén október 22-e óta

Az ember még a katolikus egyház nézete szerint is a majomtól származik. Ez volt az a nap, amelyen a pápa véglegesen elhelyezte a Vatikán archívumában az egyház és a világ között zajló nagy történelmi vita aktáját. Újabb ismeretet, okot adnak arra, írta Szent Atya a Római Pápai Tudományos Akadémiának, hogy az evolúciós elméletben többet lássunk, mint egyszerű hipotézist. Továbbiakban ezt így kommentálta a Fókusz. Legfőbb ideje volt meghozni ezt a döntést egy olyan korban, amikor a pápa saját honlapot is üzemeltet, és sebészekre bízza a vakbelit. Az emberek azt hiszik, hogy Isten az ősrobbanás által teremtett a világot. Vajon már megvolna a cáfolata Isten létezésének, ha a brit fizikusnak, Stephen Hawkingnek sikerült volna az a próbálkozása, hogy felállítsa az ősrobbanás képletét? Minden esetre az asztrofizikusok már meglehetősen közel kerültek hozzá. Istennek a teremtéshez éppen 10 a mínusz 43-as, vagyis ennyi másodperce volt szüksége. Ez az úgynevezett Planck idő mostanáig a legkisebb mérhető és valószínűleg tovább már nem osztható időegység. Senki sem tudja, mi történik ebben a fázisban. Azonban mostantól fogva a modern tudomány félretett az Istenről alkotott hipotézist, legalább körvonalaiban rekonstruálni tudja, hogy mi jött létre a föld és az ég, a nap és az éjszaka, a halak és a madarak, a férfiak és a nők. Isten számára, akiben nem hisznek, de akinek létezését nem is tagadhatják, az előbbi értelmezés szerint már csak erősen korlátozott működési területe maradt. Miközben idézem ezeket a sorokat, megrémülök, mert tudtára ébredek, hogy mindazok, akik ilyen gőgösen és káromló módon nyilatkoztak Istenről, egyszer meg kell, hogy jelenjenek a világ bírája előtt, mint fenséges, örök úr előtt. A Biblia ellenes és ateista elméletek kitalálói, ha addig meg nem térnek, azon a napon már csak így kiálthattak majd fel. Micsoda bolond voltam. Eljön az a nap, mondja Malakiás, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a pejva. És elégeti őket az az eljövendő nap, mondja seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem águk. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádió hallgató számára, aki érdekelt a témában. Ugyanakkor ajánlom az evangéliumi kiadó többi kiadványait is, és akik szeretnének hozzájutni a kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélő Koposzú út 6 szám alatt. Ugyanakkor hirdetném azt is, hogy már megjelentek a 2027-es évre többféle naptárak, szintén a kiadónknál, illetve az irodánknál lehet azokat átvenni. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapitvány.org

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus teste című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajschmidt Mária.

Krisztus teste. Krisztus testének nevezik a gyülekezetet, mert a felmagasztalt Krisztus által munkálkodik ebben a világban. A gyülekezet a világban munkálkodó Krisztus szerve. A gyülekezet, amint azt Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele első részének 23. versében olvassuk, az ő teste teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ez az össz személy, amelynek tagjai az egyfőben teljes egységbe foglaltatnak egybe. Nem csak Pál apostol ítéli így, övéi életét Jézus Krisztus maga is az élő szervezet képében szemléli, amint azt az igazi szőlőtő példázatában János evangéliuma 15. részében olvassuk. Jézus azért imádkozik, hogy mindnyájan teljesen egyé legyenek. Éppen az egyes gyülekezeti tagok különbözősége teszi lehetővé egyesítésüket élő szervezetté. Az, hogy az egyes gyülekezeti tagok nagyon különféle tehetségűek, és hogy különben is sok mindenben nagyon különböznek egymástól, nem gátolja az egységet. Sokkalta inkább az a helyzet, hogy csupa egyforma tehetségű és egyforma jellemű ember nem tud gyülekezetet alkotni, éppen úgy, mint ahogyan csupa egyforma tag nem alkothat testet. A kegyelmi ajándékok sokféleségéről és a lélek egységéről olvasunk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele 12. részében. A gyülekezet különböző tagjai, adottságaik és erőik sokféleségével egészítik egymást. Krisztus teste látható. A gyülekezet, mint Krisztus teste, látható egység. A helyi gyülekezet, mint Krisztus testének egy része, látható. Ez az ő jelenlétének hordozója, eszköze az Isten dicsőítésére és az evangélium hirdetésére. De a testnek az a része, akik már meghaltak, elaludtak Krisztusban, és amíg test szerint meg sem születettek, láthatatlanok, de ugyanannak az egy valóságos testnek tagjai az Isten örök elhívása szerint. A gyülekezet, mint Krisztus teste, az ő jelenlétének hordozója, eszköze, működésének szerve elátható világban. Miképpen hatna Krisztus a gyülekezet által a rideg valóságok e világába, ha a gyülekezet csupán eszményi vagy láthatatlan valóság lenne? Vajon az efézusi, római, korintusi és a filippi gyülekezetek láthatatlanok voltak-e? Nem volt kézzelfogható az a tény, hogy ezeken a helyeken a legkülönfélébb társadalmi, kulturális és nemzeti viszonyok és rétegek között élő emberek egy életegységbe kapcsolódtak össze? Vagy üldözhettek volna egy láthatatlan gyülekezetet? Vajon nem a nyomorúságból csinál az ember erényt, ha a láthatatlan egyházat, mint az igazi egyházat emlegeti? Igaz, hogy a tanítványok már egy test voltak, egy szőlőtőn voltak szőlővesszők, mielőtt egységük, pünköstkor láthatóvá lett volna. Ez az egység létezik, még mielőtt láthatóvá válna. Így ragaszkodhatunk ma is a gyülekezet egységéhez, az egyes keresztjének és egyházak hitetlensége és értetlensége ellenére is, még ott is, ahol ebből az egységből édeskevés látható. Istennek legyen hála!
Ha azonban Krisztus teste nem látható, az a keresztjének bűne. Ha a keresztjének egysége láthatatlan marad, ez megakadályozza az evangélium misszióját, mert ekkor a világ nem tud igazán Krisztusban hinni. És így nem is létezik egység abban az értelemben, ahogyan azt Jézus Krisztus gondolta. Krisztus teste nem alapítással, hanem teremtéssel jön létre. Krisztus teste nem mesterségesen jött létre, hanem Isten teremtette. Egyes szervei sem emberi vállalkozások útján, jól megszervezett képző intézetek révén létesültek. Ők új teremtés, amelyet a Teremtő Lélek a gyülekezet szolgálatára különféle kegyelmi ajándékokkal felruházott. Az első gyülekezetben a szolgálatok szétosztása egészen elemi módon közvetlenül az egyes tagok tehetségéhez és erejéhez mérten valósult meg. Az első gyülekezetbe Isten hívta el, ruházta fel kegyelmi ajándékkal, és a Szentlélek állította be imádkozó és bőjtölő gyülekezeti tagokkal a munkába szolgáló testvéreket. Ezért nem az egyén képessége és ereje volt az első és döntő. A képességet és a képzettséget Isten megszentelheti és használhatja. Éppen úgy, ahogy az megvan az emberi testnél is, Krisztus a maga teljességében munkálkodik a gyülekezetben. És ezt éppen olyan természetesnek kell vennünk, mint azt a tényt, hogy Michelangelo vagy Beethoven lángelméje testük tagjait az ujjuk hegyéig áthatotta, és miközben alkottak, azok mindegyikében működött,

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus teste című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan Hétfő Déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő elé műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Adásunk első órájában klasszikus zene szól. A második órában a nap állítata hangzik el, valamint kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjénket köszöntjük és keresztény élet felekezett közirovatunkat ismételjük meg. A harmadik órában zenélőköntös, komoly zenei műsorunkat hallgatjuk újra. A mai napon Parti Nagy Lajos Kossuth Díjas magyar költő, drámaíró, írószerkesztő és kritikus gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Az ember egy könyvet ír egész életében. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Madilim magazin műsor házigazdáját. Áldott hetet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda Művek a mai naptól holtbiztos, hogy él!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Niculescu folytatja a kormányalakítási egyeztetéseket, míg mindig kétséges a többség. Feltörték a Partiumi megyeszékhely szemétszállító cégének szervereit, ügyfelek ezreinek adatai kerülhettek ki. A tavalynál nagyobb a krumplitermés, de a fogyasztást nem fedezi. London nem támogatja az amerikai-orosz dízel üzemanyag megállapodást. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár a parlamenti bizalmi szavazást csak csütörtökön tartják, a hétfői nap is sorsdöntő lehet Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök számára. Miközben ugyanis a kijelölt kormányfő folytatja a pártokkal való egyeztetést a kormányalakításról, a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki szociáldemokrata párt elnöksége várhatóan eldönti, hogy hajlandó-e támogatni a Niculescu kormányt

0: Akkor is, ha az nem pártpolitikusokból, hanem független szakértőkből áll. Niculescunak 233 támogató szavazatot kell megszereznie a parlamentben a kormány beiktatásához. A kormányprogram egyik legfőbb célkitűzése az alacsony összegű nyugdíjak emelése lesz, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, mint arról már beszámoltak a külügyi államtitkárt, aki korábban párizsi nagykövetként, azt megelőzően pedig újságíróként tevékenykedett, múlt hétfőn bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő. A kijelölt miniszterelnök tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé kormánya névsorát és programját. A rendőrséghez és a kiberbiztonsági hatósághoz fordult a nagyváradi Rárveszt hulladékgazdálkodási szolgáltató, miután egy ismeretlen személy jogtalanul hozzáfért a cég ügyfélszolgálati portáljának teljes adatbázisához. A nagyváradi cég vasárnap értesítette az ügyfeleket, hogy feltörték a rendszerét. Az, hogy valami nincs rendben, már pénteken kiderült, ugyanis ha az ügyfél megpróbált belépni a fiókjába, hogy kifizesse a számlát, csak egy üzenet fogadta, miszerint a szolgáltatás ideiglenesen nem működik. A Rárveszt aztán vasárnap e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről, és óvatosságra intette őket. Bár a bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, a hacker azt állítja, hogy birtokában vannak a felhasználók személyes adatai, címei, számlatörténetei és bejelentkezési adatai. Idén várhatóan mintegy 1,2 millió tonna krumplit takarítanak be a romániai gazdák, írja az ekonomika.net az Európai Bizottság prognózisa alapján. Ez mintegy 42 ezer tonnával nagyobb a tavalyi termésnél. Idén 77 ezer hektár a termőterület, ezerrel kevesebb, mint 2025-ben. A termés átlag kifejezetten jó, hektáronként 16 tonna. A tavainál 7%-kal magasabb az idei hozam, az utóbbi 5 év átlagánál pedig 4%-kal. A köztudatban az él, hogy nagy burgonya termesztők vagyunk, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Néhány év alatt drámai mértékben visszaesett a hazai termőterület. 2017-ben még 171 ezer hektáron termesztettek krumplit a gazdák, 2019-ben pedig 174 ezer hektáron. A brit védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint London nem támogatja azt a megállapodást, amelyet Donald Trump amerikai elnök kötött a minap Vladimir Putyin orosz államfővel nagy mennyiségű orosz dízel üzemanyag exportjáról. Az amerikai elnök pénteken beszélt telefonon Putyinnal, és utána bejelentette, hogy Oroszország haladéktalanul több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később, további 1 millió tonna gázolaj értékesítését vállalta. Az amerikai pénzügyminiszter ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj exportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-éig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag szállításokat. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek

0: vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes református lelkipásztor megtérése.
3: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
2: A református ízek találkozója.
4: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért, valljuk meg, történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját.
2: Megszervezték a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádot Kolozsvár szívében.
5: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
6: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött Ön számára az egész hitútja megtéréstől kezdve?
3: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy úgy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott tábortűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértés az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Ungváron.

0: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige? Szolgálatán életén keresztül?
1: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjeleit tenni azt, hogy ez most valós vagy nem. És onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegített, vezet vagy tanácsol.
0: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
1: Tehát az elhívásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek. És utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek. Viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy jó az út, és az úgy utána mindig forgott bennem. És a Ungvári egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5. éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az folyt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyöngynek a példázata, hogy amikor megléli az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válaszol. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ottan az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgyis elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
0: Hát akkor, ha úgy vesszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
1: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok mindent, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
0: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
1: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem, meg nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye előtették a bogarat a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet. És amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jó fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és azt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndély miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
0: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
1: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy 2. évesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthon, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt én, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
2: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodó vásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösség építés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk. A riporter Kisnéveres Viktória.
1: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezetőigazgató urat, hogy a református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva. Jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk, és ennek az eseménynek a társrend alkalmunk, és ennek

0: Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát lehet szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
1: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
0: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
1: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ideérkezőket.
0: Így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án, pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-ei nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a Föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztrom, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelki pásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi Isten tiszteleten Barna Sándor püspök úr ige hirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró Isten tisztelet lesz az, ami bekeretezi vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
1: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak?
0: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az ízek.református.hu oldalon.
1: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek a

0: a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
1: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól. És nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
2: Az elmúlt percekben Zilla Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Idén harmadik alkalommal került megrendezésre, október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkád a Proagrikultúra Egyesület szervezésében. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretein belül idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett pedig gyönyörű őszi dekorációk dobták fel az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik, kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét, Antal Gézát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
1: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
2: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az, ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kisgazdákkal, kistermelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van, tehát ahogy a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel, és ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzel foghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levett, lehet az is egyébként, hogy kistermelőtől származó terméknél. Nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
1: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők népsorát?
2: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne-e kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye összességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
1: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
2: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az eseménysorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
1: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánc bemutatók is lesznek, és táncház, illetve a vasárnapi magyar banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
2: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már, mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
1: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári szüreti kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
2: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
0: Az elmúlt percekben Antal Gézát, a ProAgrikultúra Egyesület elnökét hallhatták a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkivaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket egy jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, kezdőéneként a 158-as dicséretünket énekeljük Isten dicsőségére. A 158-as dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk!

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található. Olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 22-től 28-ig terjedő verseiből. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vídult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységbe fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmába, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, a Krisztus beszéde lakozik a mi szívünkbe gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, mikor is így szól mi hozzánk, ami Urunk az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk folytatásában a 421-es dicséretünk első két versét énekeljük. A 421-es dicséretünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma.

Imádkozzunk! Légy áldott Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy ezen az elmúlt héten a Te fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusunknak, szabadítónknak és megváltónknak a feltámadására emlékezhettünk. Köszönjük a Te különös kegyelmedet, hogy nem bűneinkre tekintettél, és nem is méltatlan voltunkra, hanem a Te szereteteddel az elmúlt ünnepen és a mai napon is a Te színed elé hívtál bennünket. És köszönjük, édesatyánk, hogy valahányszor Te szólítasz meg minket, az a szó az mindig építőleg szól hozzánk. Úgy szeretnénk ma is elcsendesedni a Te színed előtt, hogy közben a Te szavadra figyelve, a Te üzenetedet hallgatva, ami szívünkben, lelkünkben ott tudjon lenni az öröm és az újongás, ami szabadítunk, nem maradhatott a halálnak a fogja, és a Te szented rothadás nem láthatott, hanem feltámadt. Addurunk, hogy ezért újogjon a szívünk, és ezért magasztaljon Téged minden nyelv, hiszen vallja a nyelv a Te dicsőségedet. Ha bár kevesen vannak ezen a világon, akik őszinte szeretettel hálát adnak azért, hogy a Krisztus a kereszten meghalt érettünk, de azt a keveset, azt a kis magot áld meg. Hadd legyen az életük példamutatásuk, magvetés sokak életébe. És add, hogy a mi lelkünknek gyümölcse, a mi hitünknek gyümölcse, sok emberi szívbe a hálának és a Te szeretetednek magvait gyümölcse tudja formálni. Köszönjük, hogy együtt lehetünk itt, ebben a templomban, és köszönjük, hogy rádióhullámhosszán keresztül is most rád figyelhetünk. A technika csodájával együtt szeretnénk most a Te ígédre figyelve, mint egy gyülekezet, itt levők, otthon levők, úton levők, velünk együtt a Te ígédre figyelők, veled lenni, egy gyülekezetté válni. A Te lelkednek csodája által cselekedd meg, hogy a távolságok meg tudjanak szűnni, és a Te örökkévaló ígéd meg tudjon szólítani bennünket. Így kérünk, készíts fel bennünket ígéd hallgatására, igének hirdetésére, befogadására, és végül légy segítségül, hogy meg tudjuk teremni annak áldott és szent gyümölcsét az életünkbe. A feltámadt Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Isten igéjének meghallgatására készülve a 221-es előbb énekelt énekünk, harmadik, 421-es előbb énekelt énekünk, harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük. A 421-es énekünk harmadik verse így kezdődik: a világ fejedelme feltámad ellene.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Ugyan, mint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 21. versében. Hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 21. versében miként van megírva Isten igéje, hallgassuk figyelmesen és alázatos szívvel. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, mindazokat, akik itt vannak velünk templomunkban, és mindazokat, akik a rádió hullámhosszán követnek bennünket. Isten formáljon bennünket imádságunk által egy gyülekezetté, hogy Isten áldása mindannyiunk életébe tapasztalható tudjon lenni. Húsvét utáni vasárnapon vagyunk, és az elmúlt 30 esztendőnek a tapasztalatai alapján sok kérdés merül fel bennem, amikor látjuk azokat a megüresedő padokat, amelyek ezelőtt egy héttel zsúfolásig tele voltak. Vajon miért? Vajon akkor, amikor elindul az ember az Isten temploma felé, egyszer egy évbe vagy egy életben, azért, hogy húsvét ünnepén együtt legyen és hálát adjon, és utána, mintha elrejtőzne, vajon miért történik ez? Továbbá más kérdés is van bennem ezzel kapcsolatosan, hogy mi történik azzal az emberrel, aki innen kimegy az életbe. Mi az, ami távol tartja őt attól, hogy újra felvegye a kapcsolatot gyülekezettel, és betagolodjon Isten gyülekezetének a soraiba. Olyan kérdések ezek, amelyek egyre jobban látjuk, hogy majd foglalkoztatni fognak bennünket, hiszen hiába a szépen épült templomok, imaházak, mert azok nekünk épültek, a mi verejtékünkkel épültek, ha mi távol maradunk tőlük. Vajon honnan ered az embernek ez az állapota? Vajon mi okból rejtőzködik az ember? És ha ezt vizsgáljuk, akkor vissza kell tekintenünk egészen a paradicsom kertbe, ahol a bűneset előtt azt látjuk az ember életében, hogy olyan közvetlen közelségbe volt az Istennel, hogy nem ismerte a félelmet. Nem rettegett. Hanem egy lelki közösségben élt az Urával, Istenével. De abban a pillanatban, ahogy áthágta az Isten tilalmát, az ő életében megismerte azt, amelyet mai napig is magában hordoz, a félelmet. És a félelem mindig rejtőzködésre szólít fel. Mindig arra serkent, hogy az ember valami elől elmeneküljön. És hajnos, azt látjuk, hogy bármilyen korban élt az ember, hiszen a mai modern világunk korában is megtalálja módját annak, hogy elmeneküljön, hogy elrejtőzködjön. De ha nagyobbat lépünk a történelemben, és nem csak megrekedünk a paradicsom kertbeni esetben, hanem a tanítványok életét vesszük figyelembe, akik Krisztussal együtt jártak, és olyan sok csodát tapasztaltak. Annyi mindent átéltek a Mesterrel. Viharból szabadultak meg. Halál félelmükből szabadította meg Krisztus őket egyetlen szava által, ha kellett. Vagy láthatták, hogy miként támasztotta fel Krisztus a halott Lázárt, vagy a naini ifjút. Vagy hallhatták Jézus szavát, vigyétek és adjátok a kenyeret és a halat, és adjátok az éhezőknek. És szemük láttára sokszorozódott meg az az eledel. Ezek a tanítványok átélték az Isten szent lelkének azt a nagy csodáját, hogy Isten meghallgatja az emberi imádságot. És mégis, amikor Jézus Krisztus kereszten látták megfeszítve ott lógni, és meghalt, és hallották, hogy eltemették, ez a belső ösztön, ez a belső érzés úrrá lett rajtuk. Olyan félelem, és olyan reszketés lett úrrá ezeknek a felnőtt férfiaknak az életében, hogy magukra zárták az ajtót, és úgy imádkoztak, kívül belül félelem.
de vajon mi tudja megváltoztatni a félő embert? Mi tudja ezt a rejtőzködő embert napvilágra hozni, vagy segíteni arra, hogy eljusson az ember a hit bizonyosságra? Az a nagy csoda, amit át kellett éljenek a tanítványok az első pünkösd alkalmával. És az igerészünk ennek a pünkösdi történetnek a mai napra kijelölt igerésze. Húsvét után pont a pünkösdi történet, kérdezhetnénk. Igen, mert a halált és a feltámadást az Isten szent lelke nélkül nem tudja megérteni az ember. És semmi értelme nincs az emberi okoskodásunknak, sem értelmünknek, sem megfeszített odafigyelésünknek, és tanulhatunk akár életünk végéig is, mert megérteni emberi értelemmel ezt lehetetlen. De az Isten szent lelke mindent meg tud velünk értetni. És amit a tanítványok nem tudtak megérteni Krisztus halála előtt, Krisztus feltámadása után eszükbe jutott az Isten szent lelke. És testvérek, ezért vagyunk itt. És azt mondottam, hogy 30 év tapasztalatából azt kell látnom, hogy úgy évenként húsvét ünnepén megtelnek a templomaink, és lassan szépen elmaradoznak azok, akik velünk voltak. Hiszen olyan embereket is látunk, akinek az arcát sosem fedeztük fel addig közöttünk, nem láttunk sorainkba. És hogyha mégis elkeserít bennünket ez a folyamat, akkor legyen itt előttünk Isten igének vigasztalása, hogy az Isten keresi azt az embert is, aki elszakadt a közösségektől. Isten olyan közösség akarja formálni az ő gyülekezetét, ahol otthon tudja érezni magát minden időben az ember. És ezekben a közösségekben mi tartozunk. És mivel nincsenek tökéletes közösségek, mindenki magával hozza az életének sikerét, vagy kudarcát, örömét, vagy bánatát, keserűségét, vagy éppenséggel kétségét. Ezért ez a gyülekezet kívülről szemlélve nem kívánatos. De milyen csodálatos munkát végez bennünk az Isten szent lelke, mégis ezt a gyülekezetet kívánatossá tudja tenni. Mert nincs annál nagyobb öröm, amikor az emberi szív a gyülekezet közösségében hálával és imádsággal fordulhat az Isten felé. És milyen jó dolog tudni azt, testvérek, hogy amikor nyomorúságban vagyunk, vagy betegségben, vagy éppenséggel készülünk, hogy egy-egy nehéz műtéten menjünk keresztül, megtalál bennünket az Isten. És milyen bátorítólag hat az, amikor tudjuk, hogy érettünk imádkoznak emberek. Amikor fontos vagyok a másik ember számára, akkor, amikor a másik ember nem csak azért, hogy elmondja, hogy hát én imádkozok, érted, hanem meg is teszi azt, csodálatos módon tud az emberi szívbe és a lélekbe működni az Isten szent lelke. És ha bár az emberi életünkben azt látjuk, hogy az ember már szinte művésze lett a rejtőzködésnek, akkor azt is látnunk kell, hogy Isten szeretete elmegy az ember legmesszi távolába is, magáért az emberi lélekért. Olyan mérhetetlen távolságot tettnek Krisztus érettünk a mennyek országából, a földi világunkba, és a földi világunkból egész a pokol mélyéig, amelyet az ember nem tud megtenni. És hogy az embere két mélység és magasság között ne legyen önmagára hagyatva. Visszatérve igénkhez azt látjuk, hogy ezek a félelmes szívű tanítványok, akik még a húsvét hajnalán abban is kételkedtek, hogy egyáltalán igaz-e az a hír, amit mondanak ő nekik azok, akik kin voltak a sírnál, és akik hiába mondták már el nekik azt nem egyszer, hanem többször, hogy láttuk a feltámadott urat, nem tudták elhinni ezt. És mikor Jézus megjelent közöttük, akkor olyan fájdalom és félelem lett urrá rajtuk, hogy azt képzelték, hogy szellemet látnak. És Jézus eloszlatta az ő félelmüket, hiszen kenyeret, eledelt kért és evett. Íme én vagyok, mondja. Nem szellem, mert a szellemnek nincs húsa. És miután már az örömtől nem tudtak hinni, akkor Jézus Krisztus elmondta azokat a dolgokat,
amelyek hiányoztak az életükben, hogy megértsék, hogy miért történt a Krisztussal mindaz, ami történt. Íme megíratott a Krisztus felől mindez. És azok, akik még néhány nappal ezelőtt magukra zárták az ajtót, miután Isten szent lelke birtokba vette az életüket, egészen megváltozott a magatartásuk. Ezek a rettegő szívű emberek, ezek kiálltak, és olyan dolgokról beszéltek, és Péter predikációja egy olyan dologról szól itt, amelyet emberi ügyeskedés és bátorság nem tudott volna elmondani. És hogy tudna ez a prédikáció egyáltalán megérinteni bennünket? Hogy tudna szíven találni minket? Ha az Isten szent lelke nem irányítaná az emberi szavakat, és nem rakná úgy össze mondatokba, és nem tölteni meg olyan lelkülettel őket, hogy érezzük azt, hogy ez nekünk szól. Hogy ez az hír, amelyet Isten elmond, ez a hír az enyém. Isten nekem küldte azt. A tanítványok tehát kiállnak, és Péter ilyen kemény szavakkal állítja szembe mindazokat, akik kortársai, és magát sem kivételezi ez alól, mikor azt mondja, hogy izraelita férfiak, halljátok meg ezeket a beszédeket. A názereti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Kemény dolgokat fogalmaz meg. És kemény dolgokat mondant ki Isten szent lelke Péterrel. Mai értelem szerint ez jelenti, hogy részesei vagytok annak a gyilkosságnak, amelyet véghez vittek a Krisztuson. Még ha mások keze által is cselekedtétek meg, részesei vagytok. Nem vagytok mentesek a Krisztus halála alól. És azóta is, mióta az ember ebben a világban él, és a bűn cselekszi, részese annak, ami a Krisztus halálát követeli. Hogyan tudná megérteni ezt az ember? Csak úgy, ha megtalálja az Isten szent lelke. Csak úgy, ha birtokba vesz az Isten szent lelke az emberi szívet. Hát egész eddig, ameddig Isten szent lelke meg nem érinti az ember szívet, nem fáj a bűn. A bűn csak akkor fáj, amikor az Isten szent lelke megérintett. Mert egyedül Istennek fáj a te bűnöd, az én bűnöm. Egyedül Istennek fáj az, hogy elszakadt az ember őtőle, hogy mai napig is rejtőzködik, pedig Isten nyíltan elküldte erre a világra az ő fiát, hogy ne kelljen rejtőzködjön az ember. És megmutatta azt az utat, amelynek az eredménye ez, amelyet így fogalmaz meg Dávid, vídul az én szívem és újjong az én nyelvem. Megmutatta ezt az utat az embernek. És mégis mit választ az ember? Azt az utat, amelyen sokszor keserűség van, harag van és gyűlölet van. Mert valami történt az emberrel. Nem csak a félelem lett úrá az emberi szívén, hanem az önzőség is. Az önmaga szeretete. És az, aki nem tud más szeretni önmagán kívül, az az ember, az nem tud közösségben lenni a másik emberrel. Kizárja önmagát a közösségekből. Sajnos e felé haladunk, hiszen ezt olvassuk a Szentírásból, hogy az utóbbi időkben majd meg fog az emberi szívekbe fogyatkozni a szeretet. Kihűlnek az emberi szívek. Hogyan várjunk könyörületet? Hogyan várjuk el azt ebben a földi világban, hogy tiszteljék az időseket? Hogyan várjuk el azt ebben a földi világban, ha betegek vagyunk, hogy úgy kezelnek bennünket, hogy méltó egy emberi élethez? Hogyan várjuk el azt, hogy ebben a földi világban tisztelnek bennünket, akár szakmai tudásunk, akár előre haladott korunk miatt? Egyre furcsában látjuk azt, amikor utazunk közlekedési eszközökön, hogy a gyerekek, a fiatalok ülnek, és egy-egy megfáradt idős ember próbál kapaszkodni egy-egy kanyarban, hogy ő maga el ne vágodjon, el ne essen. Hol van az a világ, amikor az ember túl tudott nézni önmagán?
oda jutott ez a mai társadalom, testvérek, hogy az ember ebben a mai társadalomban önmagán kívül, sokszor még önmagát se tudja szeretni, de önmagán kívül nagyon nehezen tud valamit vagy valakit is szeretni. És beleesett abba a nagy kelepcébe, amelyet meghirdettek ezelőtt

kellene tiszteljenek és becsüljenek. De mit várunk egy olyan romlott világtól, amelyben az ember önmagát sem becsüli, amelyben nem szereti sem az ő Urát, sem az ő Istenét, amelyben elveti az ő fiának, a Krisztusnak azt az áldozatát, amellyel az embert megmenteni akarja. Olyan ez, mint amikor az embert rá szeretnéd húzni erővel a jó útra. Kezébe szeretnéd tenni az életének szerencsét és jó útját, és az ember szánszándékosan elveti magától. Mit tehetsz vele? Semmit. Legfeljebb annyit, hogy imádkozol érte. De milyen csodálatos, testvérek. Hogyha csak így gondolkozunk egész emberi gondolatokban, akkor csak azt látjuk, hogy semmi esélyünk nincs arra, hogy az emberi élet jobbra tudjon fordulni. És hadd folytassam a gondolatot tovább. Milyen csodálatos az, hogy Isten mégis módot talált, megtalálta módját, hogy el tudjon érkezni az emberi szívedig. És erre hagyta Isten az ő igéjének tiszta, világos üzenetét. És aki olvassa, és aki él vele ebben a földi világban, és aki beletekint az ige tükrébe, az felfedez az ő életében mindazokat a dolgokat, amelyekre Isten azt mondja, hogy ezek a dolgok, amelyek vétkek, és amelyek elválasztanak tőled. Ezek a dolgok azok, amelyek téged rossz útra vezetnek, és amelyek később az örök életedbe fognak kerülni. Vajon hallgat az ember a bölcs szóra? Vajon oda tud-e figyelni az ember azon kívül, amit hallott és amit látott ebben a földi világban, arra, amit az Isten mond? Isten megadja a lehetőségét azoknak, akik Péter szavait hallgassák, hogy figyeljenek az Isten igéjére. És Isten nem kíméli az embert. Nem kesztyűs kézzel bánik vele, hanem úgy és olyan kemény szavakkal szólítja meg, olyan kemény szavakkal döngeti az emberi szívét, és azt az ajtót, ami rajta van, és amit te zártál be, amelyet kénytelen vagy megnyitni. És ezt teszi és cselekszi a mi érdekünkbe, a te érdekedbe. És hogyha mindazok, akik hallották ezt az igét, megszomorodtak, szíven találta őket Isten beszéde, akkor hadd kérjük mi is azt, most húsvét után, hogy Urunk, találj szíven bennünket. És mi nem rejtőzködünk el. Mondd el nekünk mindazt, amik vagyunk. Ne kímélj bennünket. Mutasd rá az életünk hibáira, vétkeire. Fedj meg bennünket, és ha kell arcunknak pirulásával is, szembesíts önmagunkkal. De ne hagyj bennünket ebben az állapotban, hanem emelj fel. Vezess ki bennünket ebből a zsákutcából. És szeress bennünket úgy, hogy mi jobban tudjunk szeretni ezután téged, mint ezt a földi életet, amelyben annyi mindent szerettünk volna elérni, és annyi mindent hibáztunk el, amelyben megadtad számunkra a lehetőséget, hogy megtaláljunk téged, és mégis önfejűen saját utainkon jártunk. Azok, akik hallják Isten beszédét itt történetünkben, úgy érezték, hogy maga az Isten szólította meg őket. Mindig rácsodálkozok arra, hogy Péter egyszerű prédikációjára 3000 ember fordult az Isten felé. És mindig felteszem önmagamnak a kérdést, hogy vajon 3000 prédikációra egy ember vajon megtére közülünk, milyen fordított az arány. Egy prédikációra 3000 ember fordul Isten felé, és ma már vajon elég lesz-e 3000 prédikáció, hogy egy ember forduljon az Isten felé. Isten igéjéből azt olvassuk, Krisztus, az ő szentje, nem láthatott elmúlást.
nem maradhat.

ott a halottak birodalmába. Épeg ezért újongott, és épeg ezért fogalmazta meg Dávid ezeket a szavakat Krisztus előtt jóval. Érezte át Isten csodáját, ami majd később fog megtörténni a történelembe, ami majd érette történik meg a Krisztus áldozatában. Ime testvérek, ha mai világunkban élne a Krisztus, és ha ma is megfeszítenénk, ha ma is feltámadna, vajon többen hinnének a Krisztusban, mint amennyien hittek akkor? Én kétlem. Mert Jézus ezt mondja Tamásnak, aki kételkedve megvallotta az ő kételkedését, hogy boldog vagy, hogy láttál és hiszel, de még boldogabbak azok, akik nem látnak, és akik hisznek. Milyen jó testvérek, hogy mi abban az állapotban vagyunk, hogy testileg nem láttuk a Krisztust, nem ismertük a Krisztust, csak úgy az ő igéi szent lelke által ismerhettük meg. És bennünket nevez az Isten igéje boldogabbaknak. Vajon érzed ezt a boldogságot? Vajon része ez a boldogság az életednek? Vagy még mindig önmagaddal vívodsz? Vagy még mindig önmagad útját keresed? Vajon még mindig önmagad bűneit hordozod segítség nélkül? Pedig Isten azért hívott az ő asztalához, és azért hív mindig az ő asztalához, hogy le tud tenni azokat a terheket, vétkeket, bűnöket, amelyeket nem kell már tovább vinned, amelyek fájnak, amelyek teherként vannak ott az életedbe. És adni szeretné ő, és adja mindannyiszor, valahányszor megcselekszed ezt, az ő bűnbocsánatát. Mert a gyülekezetében, a tagoknak, a szívébe, lelkébe ez az összekötő kapocs. Mindannyiunknak megbocsátott az Isten. És ameddig nem éljük át ezt, hogy itt a templomban megbocsátott bűnösök ülnek. Itt a templomban megbocsátott bűnösök imádják, tisztelik, magasztalják az Istent. Addig csak a különbségeket látjuk. Addig magunkat csak jobbnak tudjuk és hisszük a másik embernél. Amikor tudjuk, hogy ez a megváltottak, a megbocsátottaknak a közösség, ez a gyülekezet. És nem csak ez a gyülekezet, minden olyan gyülekezet, ahol vagyunk. Akkor az ember átéri azt a nagy csodát, hogy az Isten lelke a halálból az életre vezette őt. Megnyitotta az ő szemét, megnyitotta az ő lelkét, meglátja az ő urát. És aki meglátja az ő urát, Istenét, megismeri, az az ő életében a hátralevő perceket, éveket úgy szeretné élni, hogy meg tudja maradni az ő életének útján, az Isten életének útján, hogy be tudja tölteni örvendezéssel az ő szívét az Isten. Hogy szüntelenül látni tudja az Isten arcát. Az ilyen ember megkóstolta az örök életet. És aki már megkóstolta az örök életet, az úgy szeretne élni, hogy ide tudjon sokakat elvezetni, hogy a másik ember is látni tudja, tapasztalni tudja, hogy az Isten szava nem csak kimondott szó, hanem valóság. Erre a valóságra hív bennünket ma Isten, hogy az ő útján megmaradjunk, hogy segítségül hívjuk az ő nevét, és aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ezért tudok úgy tekinteni azokra az emberekre, akik egyszer egy évben, vagy akár egyszer egy élet alatt eljönnek, betekintenek egy-egy templomba, vagy Isten templomába, bárhol is, hogy nem elveszett emberek. Mert ha ők is segítségül hívják az Úr nevét, üdvözülni fognak. Jó látni azt, hogy vannak emberek, akik egyre jobban megszerették a közösségbe segítségül hívni az Úrnak a nevét. És ez a közösség mi vagyunk. Nem tökéletes embereknek a közössége, hanem azoknak a közössége, akik együtt szeretnénk átélni ezt az örömöt, amiről itt az Isten beszél. Amiről itt az Isten ígéje hírként szól hozzánk. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ezt az üdvösségnek az érzését vigyük máshoz is, vigyük haza, vigyük azok közé, akik keresik, de nem találják, és mondjuk el mindazoknak, akiknek szükségük van rá. És meglátjuk Isten
milyen csodát tud tenni az emberi szavakon keresztül, hogyan tudja megnyitni az emberi lelkeket, és hogyan tudja üdvösségre vezetni azokat, akikről mi talán azt gondoltuk volna, hogy már rég elveszettek. Isten szemszögéből senki sem elveszett. Te sem vagy elveszett. És ezt, ezen a mai napon úgy szeretné szívünkre helyezni, hogy míg kilépünk majd innen az Isten templomából, ott tudjon visszhangozni az emberi szívünkbe, lelkünkbe, gondolatainkba ez a szó. Mindaddig, ameddig bennünk ez a szó tetté tud válni, amíg átéri az ember azt, hogy Isten megmentett gyermeke vagyok. Áldja meg az Úristen a mi életünket, és legyünk olyan gyermekei az Istennek, akik tudják mindenkor és minden időben, hogy nem elveszettek, hanem megtaláltak. Megtalált bennünket az Isten. Ámen. A 354. énekünket énekeljük háladásként Isten dicsőségére. A 354. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.

Légy áldott Istenünk, mennyei édesatyánk! Nem csak azért, mert így szólíthatunk meg téged, hogy édesatya, hanem azért, mert eltűrtél és elhordoztál bennünket a tudatlanságunknak az idején. És bár bántott téged az, hogy vétkes életformát folytattunk, hogy elfordultunk te tőled, és elhagytuk az életnek útját, te mégis ránk pazaroltad szeretetedet és figyelmedet. És köszönjük, hogy megtaláltál bennünket. És köszönjük, hogy a szavakon keresztül megérintetted azt a szívet, amely menekült és rejtőzött te tőled. Áldott legyen a te szent neved, Urunk, azért, hogy ott, ahol te megérinted az emberi szíveket, ott fájni kezd a bűn. És ahol fáj a bűn, ott az emberek a halálból az életbe születnek bele. És ahogy minden születéssel fájdalom jár, úgy a lelki születéssel is megtapasztalható ez a fájdalom. De köszönjük, édesatyánk, hogy bennünket, mikor ráállítasz az életnek útjára, és amikor szíven talál minket a te beszéded, a te igéd, akkor az nem rossz indulattal, hanem a mi érdekünkbe teszed és cselekszed. Mert bennünket vissza szeretnél állítani az örök életnek útjára. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te akkor is szerettél bennünket, amikor nem voltunk méltók a te szeretetedre. És köszönjük, hogy feláldoztad önmagad érettünk. És habár most sem tudjuk igazán értékelni a te áldozatodat, olyan sokszor el tudja fedni a mi szemünk elől a világ kívánsága, testünknek gyönge és erőtlen mi volt a te áldozatodnak nagyságát. Te mégis megmutattad és kimutattad érettünk szeretetedet akkor, amikor szenvedtél és kimúltál a kereszten. És köszönjük, Szentlélek, hogyha bár nem voltunk méltók, és nem volt tiszta életünk, amelybe te lakozást tudjál venni, te mégis úgy döntöttél, hogy birtokba veszed életünket. Hogy méltónak találtattunk előtted arra, hogy a mi szívünk, lelkünk, a te szent lelkednek temploma legyen, édesatyánk. Sok köszönetet kellene mondjon a mi szívünk és lelkünk, és olyan sokszor nem tudjuk, nem találjuk a szavakat. Köszönjük azt, hogy ezen a mai napon együtt imádkozhatunk azokkal a testvérekkel, akiket az elmúlt időszakban betegségük miatt oly sokszor emlegettünk a te színed előtt. Köszönjük azt, hogy gyógyulás útjára léphettek, és hogy a mi imádságunk nem csak elmondott és elhangzott szó, amely elröpent ki az éterbe, hanem meghallgatásra talált. Imádságot meghallgató Istenünk, így kérünk most mindannyiunkért, rádiót hallgatókért, gyülekezeti tagokért, útonlevőkért, szegényekért, gazdagokért, erőtelenekért, erősekért, egészségesekért vagy betegekért, örvendezőkért vagy gyászolókért, újszülöttekért és idősekért. És ha valakit nem tudunk felsorolni, és ha valakit az emberi értelem és elme elfeled, mindazokért könyörögjél, Krisztusunk, igazi közben járunk. Ebben a csendben, amikor szívünknek dobogására figyelünk, édesatyánk, hadd hangozzék fel a te igéd, ahogyan mondottad, nem vagy elveszett. Köszönjük, hogy megtaláltál minket, és add, hogy ez látható legyen a további életünkön. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el együtt, közösen, hangosan, ami Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném megköszönni a testvéreknek az elmúlt gyülekezeti alkalmaink felsejpénzét, és szeretném felhívni a testvérek figyelmét arra, hogy ebben az esztendőben is a fizetésünknek az adójából a 2%-ot egyházközségünknek adományozhatják. Aki szeretné felajánlani, szeretettel fogadjuk az ő adományát. Az irodában megtalálható ennek a nyomtatványnak a példányszáma. Elvihetik, kitölthetik. Köszönjük szépen segítési szándékukat. Köszöntsük ezen a mai napon is azokat, akik születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünnepelték, az elhunytainkra pedig emlékezzünk kegyelettel. Hirdetem azt, hogy ma Isten kegyelméből 12:30-tól a százfenesi épülő református templomnak az alapkőletétele lesz. Erre vagyunk hivatalosak. Isten áldja meg ennek az új templomnak az építését, és azt a megalakult új gyülekezetet, amely itt van Kolozsvár közelségében. Mához 2 hét, április 21-én vendégünk lesz a Protestáns Teológiai Intézetnek a kórusa. Őket is fogadjuk szeretettel, szolgálni jönnek énekkel és Isten igének hirdetésével. Végezetül pedig énekeljük a 436-os énekünknek mind a 4 versét. 436-os énekünk mind a 4 versével adjunk hálát Istennek. Az első vers így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk.

Végezet ugye te tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

0: semmitől nem hatalmaskodjatok, szüntelen imádkozzatok.
1: Mindenért hálát adjatok. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Niculescu folytatja a kormányalakítási egyeztetéseket, még mindig kétséges a többség. Feltörték a Partiumi megyeszékhely szemétszállító cégének szervereit, ügyfelek ezreinek adatai kerülhettek ki. A tavalynál nagyobb a krumplitermés, de a fogyasztást nem fedezi. London nem támogatja az amerikai-orosz dízel üzemanyag megállapodást. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár a parlamenti bizalmi szavazást csak csütörtökön tartják, a hétfői nap is sorsdöntő lehet Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök számára. Miközben ugyanis a kijelölt kormányfő folytatja a pártokkal való egyeztetést a kormányalakításról. A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező ellenzéki szociáldemokrata párt elnöksége várhatóan eldönti, hogy hajlandó-e támogatni a Niculescu kormányt akkor is, ha az nem pártpolitikusokból, hanem független szakértőkből áll. Niculescunak 233 támogató szavazatot kell megszereznie a parlamentben a kormány beiktatásához. A kormányprogram egyik legfőbb célkitűzése az alacsony összegű nyugdíjak emelése lesz, közölte Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Mint arról már beszámoltak, a külügyi államtitkárt, aki korábban párizsi nagykövetként, azt megelőzően pedig újságíróként tevékenykedett, múlt hétfőn bízta meg kormányalakítással Nikus Ordán államfő. A kijelölt miniszterelnök tervei szerint csütörtökön terjeszti a parlament elé kormánya névsorát és programját. A rendőrséghez és a kiberbiztonsági hatósághoz fordult a nagyváradi Rarevest hulladékgazdálkodási szolgáltató, miután egy ismeretlen személy jogtalanul hozzáfért a cég ügyfélszolgálati portáljának teljes adatbázisához. A nagyváradi cég vasárnap értesítette az ügyfeleket, hogy feltörték a rendszerét. Az, hogy valami nincs rendben, már pénteken kiderült, ugyanis ha az ügyfél megpróbált belépni a fiókjába, hogy kifizesse a számlát, csak egy üzenet fogadta, miszerint a szolgáltatás ideiglenesen nem működik. A Rarevest aztán vasárnap e-mailben értesítette ügyfeleit a történtekről, és óvatosságra intette őket. Bár a bankkártya adatok nem kerültek veszélybe, a hacker azt állítja, hogy birtokában vannak a felhasználók személyes adatai, címei, számlatörténetei és bejelentkezési adatai. Idén várhatóan mintegy 1,2 millió tonna krumplit takarítanak be a romániai gazdák, írja az ekonomika.net az Európai Bizottság prognózisa alapján. Ez mintegy 42 ezer tonnával nagyobb a tavalyi termésnél. Idén 77 ezer hektár a termőterület, ezerrel kevesebb, mint 2025-ben. A termés átlag kifejezetten jó, hektáronként 16 tonna. A tavainál 7%-kal magasabb az idei hozam, az utóbbi 5 év átlagánál pedig 4%-kal. A köztudatban az él, hogy nagy burgonya termesztők vagyunk, de ez nagyon távol áll a valóságtól. Néhány év alatt drámai mértékben visszaesett a hazai termőterület. 2017-ben még 171 ezer hektáron termesztettek krumplit a gazdák, 2019-ben pedig 174 ezer hektáron. A brit védelmi miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint London nem támogatja azt a megállapodást, amelyet Donald Trump amerikai elnök kötött a minap Vladimir Putyin orosz államfővel nagy mennyiségű orosz dízel üzemanyag exportjáról. Az amerikai elnök pénteken beszélt telefonon Putyinnal, és utána bejelentette, hogy Oroszország haladéktalanul több mint 300 ezer tonna, novemberben újabb 500 ezer tonna, nem sokkal később, további 1 millió tonna gázolaj értékesítését vállalta. Az amerikai pénzügyminiszter ezután közölte, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj exportra kivetett szankciókat, és 2027. április 7-éig engedélyezi az orosz dízelüzemanyag szállításokat. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 34 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 76 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

Visszaemlékezem a régi napokra. Végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem kezed alkotásain. Zsoltárok könyve 143. fejezetének 5. verse.

0: Mária mondta, írgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Lukács evangéliuma első fejezetének 50. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenet.

Hát a János apostol első levele második részének a 18-tól 25-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Darab Ágnes, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkészének áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Darab Ágnes vagyok, Miskolcon a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon iskola lelkésze. Isten igéjét a János első leveléből, a második rész 18. versétől a 25. versig olvasom. Gyermekeim, itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írom nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azé nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azé az atya is. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában, az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Kedves rádió hallgatók, a reggelek különleges alkalmak. Amit reggel először a szívünkbe engedünk, az sokszor meghatározza, hogyan tekintünk az egész napra. Lehet, hogy ma is sokféle hang fog megszólítani bennünket. Lesznek emberek, akik tanácsot adnak. Lesznek hírek, amelyek félelmet keltenek. Lesznek helyzetek, amelyek bizonytalanná tesznek. És megszólal majd a saját gondolataink hangja is. De Isten egy másik hangra akarja irányítani a figyelmünket, az ő igéjére. János így kezdi a szakaszt. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Az apostol nem azért mondja ezt, hogy félelmet keltsen. Nem pánikot akar teremteni, hanem éberségre hív. Az utolsó óra arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és ezért az életünknek van örökké való távlatú jelentősége. Sokszor úgy éljük a mindennapokat, mintha csak a mai nap számítana. Fontos, hogy mit kell ma elintézni, fontos, hogy legyen pénzünk, fontos, hogy sikerüljön a munkánk, fontos, hogy rendben legyen a családunk. Ezek valóban fontos dolgok. De van valami még fontosabb. Milyen az Istennel való kapcsolatom? Megmaradok-e Krisztusban? Kész vagyok-e találkozni az Úrral? A reggel ezért nem csak arra való, hogy megtervezzük a napunkat, hanem arra is, hogy Isten előtt rendezzük a szívünket. János komoly figyelmeztetést ad. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most is sok Antikrisztus támad. Az Antikrisztus szó itt Krisztussal szemben álló, Krisztus tagadó tanításra és személyekre utal. János számára a legnagyobb veszély nem egyszerűen az volt, hogy az emberek rosszul viselkednek. A veszély az volt, hogy hamis tanítás jelenik meg Jézusról. Ez nagyon fontos számunkra is. Mert nem minden vallásosnak hangzó gondolat igaz. Nem minden lelki üzenet származik Istentől. Nem mindenki beszél helyesen Jézusról, aki használja Jézus nevét. Ezért a keresztény embernek szüksége van arra, hogy ismerje Isten igéjét. Ha valaki nem ismeri az igazságot, könnyebb megtéveszteni. Ha azonban valaki ismeri Krisztust, ismeri az igét, és naponta kapcsolatban van Istennel, akkor van mihez mérnie azt, amit hall. Isten igéje formálja és őrzi a szívünket. A 24. versben találjuk a kulcsot. Amit tehát kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Figyeljük meg ezt a szót. Maradjon. Nem azt mondja János, mindig keresetek valami új tanítást. Nem azt mondja, minden héten legyen valami új lelki élményetek. Hanem azt, maradjatok meg. Ez nagyon fontos üzenet egy olyan világban, amely állandóan változik. A világ azt mondja, válts, próbálj ki valami újat, ne kötelezd el magad.
Ami tegnap igaz volt, az ma már nem biztos, hogy igaz. De Isten igéje azt mondja, maradj meg Krisztusban. Lehet, hogy ma nem érzel különleges lelki élményt, akkor is maradj. Lehet, hogy imádságod száraznak tűnik, akkor is imádkozz. Lehet, hogy nem érted, miért nem engedd meg Isten valamit, akkor is bízz benne. Lehet, hogy nehéz időszakon mész keresztül, akkor se engedd el Krisztus kezét. A hit nem érzés, hanem bizalom. Uram, nem értek mindent, de benned továbbra is bízom. János végül eljut Isten ígéretéhez. És ez az ígéret, amely ő maga ígért nekünk, az örök élet. Micsoda ígéret? A keresztény ember reménysége nem csak erre az életre szól. Nem az a végső reménységünk, hogy egészségben maradunk. Nem az, hogy mindig lesz munkánk. Nem az, hogy minden kapcsolatunk rendezett lesz. Nem az, hogy minden imánkra úgy kapunk választ, ahogy szeretnénk. Ami végső reménységünk, az örök élet Jézus Krisztusban. Ezért tudunk reménységgel felkelni akkor is, amikor nehéz nap áll előttünk. Mert tudjuk, ez a nap nem az egész történet. A mi életünk Isten kezében van. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az új napot. Köszönjük, hogy igéd által ma is megszólítasz bennünket. Kérünk, őrizd meg minket a tévtanításoktól, a megtévesztéstől, és minden olyan hangtól, amely el akar távolítani Jézus Krisztustól. Adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük az igazságot. Adj nekünk alázatot, hogy elfogadjuk igéd tanítását. Adj nekünk kitartást, hogy akkor is megmaradjunk benned, amikor nehéz. Szent lelked vezessen bennünket ezen a napon. Amikor bizonytalanok vagyunk, emlékeztes bennünket ígéreteidre. Amikor félünk, emlékeztes arra, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor kísértésbe kerülünk, segíts Krisztushoz ragaszkodnunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban nem csak a mai napra, hanem az örökké valóságra is van reménységünk. Segíts, hogy ma is megmaradjunk benned. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

A szépség szörnyetege. A címlaplány mítosz. Catherine szépsége még a Vogue vagy a Mademoiselle címlapján is jól mutatna. Karcsú alakja tökéletesen illik egy éjfekete estei ruhához. Eleganciája bája még a dúsgazdagok elit partjain is elkápráztatna mindenkit. Akkor meg mi a csodát keres egy kanálisban? Catherine, Linda Hamilton, a régebben igen népszerű A szépség és a szörnyetek című tévésorozat szereplőjeként gyakran ellátogatott Vincent, a Ron Perlman által megformált férfi állat föld alatti odujába. Oké, ez egy régi történet egy kis új csavarral, semmi több. Mégis arra lennék kíváncsi, hogy mit lát Catherine ebben a férfiben. Mert itt van ugyebár ez az elbűvölő teremtés, mintha egyenesen valamelyik magazin címlapjáról lépett volna elő, s egy olyan férfiba szerelmes, aki leginkább egy oroszlára hasonlít, s a föld alatt él. Ugyan már. Természetesen ez csak a show része. Catherine nem Vincent külseje miatt vonzódik hozzá, hanem éppen annak ellenére. Abba a fickóba szerelmes, aki az oroszlán bőre alatt lapul. Szerelmes az érzékenységébe és az együttérző szívébe. S talán a csodálatos hangjába. És ebben az egész produkcióban az a vonzó, hogy az ilyen szerelem bizony ritka, mint a fehér holló. Ezért hitet el olyan sokunkat a címlaplány mítosza. Tényleg azt hisszük, hogy a külső a minden. S ha egy lány nem néz ki úgy, mint Elle Macpherson, vagy egy fiú úgy, mint Patrick Swayze, akkor már nem is vonzó, de ez tévhit. A tévé, az újságok, a mozi és videófilmek folyamatosan azt súlykolják belénk, hogy mi is a szép és mi nem az. A média gépezet még azt is hozzáteszi, hogy a szép egyenlő a boldoggal. Kérlek, ne hidd, hogy ebből most azt akarom kihozni, a keresztényeknek kötelező rondán kinézni. De arra sem kötelezhet minket senki, hogy úgy nézzünk, mint egy Jordache vagy egy Solofex reklám. Rá kellene ébrednünk arra, hogy a szépség sokkal több az isteni alaknál, a dagadó bicepszeknél és a ragyogó kék szemeknél. A szépség sokkal gyakrabban az ember hozzáállásából és jelleméből fakad. Isten se a külső megjelenése vagy testi adottságai miatt választotta Dávidot Izrael királyává. Isten nem úgy néz, mint ahogy az ember, írja a Biblia. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Sámuel első könyve, 16. részének 7. verse. A szépség, legalábbis az, amit a világ annak gondol, gyakran nem is áldás. Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, a szépség az, ami lányokat depresszióba hajszol, s fiúkat foszt meg az önbecsülésüktől. Rengeteg szép ember él a világon magányosan, önbizalom nélkül és elégedetlenül. Igazság szerint, ha a boldogságot a hajad színében vagy a ruhád szabásában keresed, biztos, hogy csalódni fogsz. A ruhák is fontosak többek között, de azért meg kell tanulnunk a külső mögé is nézni. Még ha tetszik is az a személy, akit látsz, jusson eszedbe, hogy sokkal többet kell majd foglalkoznod azzal, amit nem látsz, mint ami most a szemed előtt van.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szépség szörnyetege című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lukácsi Vilma. Isten jelen ideje. A jövő a remény tartománya. A múltunk megbánni való. Annak, aki hisz, elmúlhatatlan jelent ígér az örökké való. Éljetek ti mindig a jelenben. Isten az áldott jelen istene. A boldogság az ő ajándéka. Hadd szórja azzal szívetek tele akkor is, ha próbák jönnek sorra. A napfény helyett felhős lesz az ég. Amíg Isten jelenében élünk, az ő kegyelme nap mint nap elég. Ha megtanultátok én helyett a mit, azzal Isten tanított valamit, ami túlmutat a megérthetőn. Völgyben toporgás helyett hegytetőn keresve együtt mindig az utat, élve jelenben és várva az urat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Csali mese. Benedek Elek meséje. Egyszer volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, még az üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet-kettőt fordul, egyszerre csak elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram! Nézze! Egy kulcsot találtam! Azám, egy kulcs, mondja a szegény ember. Ennyi de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá. Na, ez annyiban maradt. Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek, fordulnak, megint elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram! Megtaláltam a ládát is. Próbálják a kulcsot, hát jól beletalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne. Hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérkének hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Hát jól van, na, mondok mégis hozzá egy versecskét. Mese-mese mátka, fekete madárka, úri bunda kopasz egér, ugorjon a nyakadba. Mese-mese fakakas, búj a lyukba, ott hallgass. Kata-kata két garas, neked adom, csak hallgass.

0: Egyedem, begyedem.
1: Esik az eső,

A bent a vízben a teknőzik, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik, a fülkén ciklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik, mint a hal.

Ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó. Szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.